0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Szabé. Szabé.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Lajko Anett.
1: Sziasztok!
2: Hát nem Lajko Anett, hanem Lajko Anett. És miért mondom ezt? Hol voltál, Anett?
1: Miért? Hol voltam?
2: Hát ki az, aki mindig úgy mondja a nevét, hogy Shana Paul?
1: Ja! Igen.
2: Lajko Anett!
1: Igen, voltam a Sean Paul koncerten.
2: Hát ne hülyeskedj már!
1: Igen, hát kamaszkorom zenéje. Muszáj volt elvennem, még decemberben megvettük a jegyeket a szülinapomon.
2: De különben az tök jó így ennyire előre megvenni, nem? Akkor olyan később, mint a ajándék lenne magadnak.
1: Olyan volt, alig-alig jött össze, mármint, hogy jaj, hát ilyen jött a barátnőm, tesóm, és akkor ilyen szervezés, hogy akkor hogy legyen, mi legyen a gyerekekkel, addig már, hogy ugye előtte ott voltunk pár napot Pesten.
2: Aha.
1: Szombaton halott pénzkoncert volt, arra is menni kellett, a gyerekek szeretik ugye nagyon. Manna még mindig nagyon nagy fanatik. És hát is akkor elérkezett a nap, amikor hát Sean Paul koncert lesz este. Mi aznap délután tudtuk meg, hogy előtte Ina van.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy hát nagyon jó volt, de nagyon vicces volt, mert hát így elkezdődött a koncert, és kijött egy fickó.
2: Igen.
1: És úgy nyomja a dumát, meg a Budapest, meg nem tudom, és mindenki, Sean Paul, hey! És így nézem, és mondom a csajoknak, hogy hát ez nem is a Sean Paul.
2: De ez ő,
1: hát mondom, nem hülyeskedjétek.
2: Te voltál a Sean Paul extra, expert, ők annyira nem, ugye?
1: Hát de várj, és aztán kijött egy 3 perc után egy másik fickó a színpadra. És akkor én is mondom, hogy nem mondom, jött a Sean Paul, és aztán így nézem, és mondom, ez nem a Sean Paul, és mindenki mondja, hogy de, hát ki más lenne, de mondom, figyeljetek, mondom, megy az ének, és mondom, amikor az ő hangját halljuk, mondom, akkor nem ezek a fickók énekelnek, mondom, ez sem a Sean Paul, de nagyon durva, mert két olyan csávó, aki teljesen úgy néz ki, mint ő egyébként. És már lement, ami 10 perc a koncertből, amikor bevágódott a színpadra, és jajliba bőrös vagyok, nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó volt.
2: Van kedvenced tőle?
1: Nincs. Csak mindent szeretek. Igen, meg úgy nem tudom, így a kamaszkorom jut eszembe, vagy tudod, az ilyen első diszkós élmények, akkor ugye nagyon ment a Sean Paul, meg a Pajabi MC.
2: Igen.
1: Nem is tudom, mi volt még a...
2: És hogy nyomja ezeket a régi dalaiket, a Get Busy-t, meg
1: ezeket? Igen, mindent, ezeket. Tényleg? Igen. És akkor vannak ugye közös dalai az Inával is, a Dua Lipával is, akkor ezeket is ő ott előadta, tehát most ugye a csajok nem voltak ott. Nagyon fura nekem, hogy az Ina például nem jött föl a színpadra vele.
2: De nagyon durva, hogy Ina volt ő volt az előzenekar.
1: Igen.
2: Wow.
1: Nagyon-nagyon állat volt. Nagyon-nagyon jó volt egyébként. Úgyhogy hát előtte a halott pénz az meg nagyon vicces volt, mert a gyerekekkel mentem, meg a tesóm jött velünk, és akkor hát hatalmas volt a tömeg. Késve érkeztünk. Vagy hát nem késve, hanem tudod, hogy pont időre. 5-kor volt kapunyítás, mi 7:30-ra értünk oda. És a tesóm az persze előre csörtetett a Mersével, meg a Mannával, hát jó, hogy tudod. Mm-hmm. Mi meg a Marcival lemaradtunk, közben akkor a Marci elveszett egy fél órára, de hát,
2: fél órára.
1: Hát igen, de ő már nagy, tehát hogy úgy megbeszéltük, hogy ha valami gáz van, akkor a koncert végén hol találkozunk. Engem meg beszorítottak, nagyon beszorított a tömeg egy helyre, így oldalt igazából, így jobb oldal, ha szembeállunk a színpadra, akkor jobb oldalon. Be voltam szorítva, és nagyon vicces volt, mert állt mellettem egy anyuka, aki ilyen 50 pluszos a lányával. Aha. De az anyuka az ilyen végtelen nagy nyugalmat árasztott. Ő ott úgy állt, így nézte a koncertet, teljesen higgadt arckifejezése, és megjelent egy csapat nő, akik látod rajtuk, hogy úgy nem bírnak magukkal. Aha. Tudod, olyan minden úgy megvan úgy csinálva rajtuk, meg úgy nem kell, tudom, és úgy látod, hogy így olyan eszetlenek. És ők elindultak, és hiába volt ez a szorulás, ott a tömegén belül, ők mentek, és ez a higgadt anyuka meg állt így mellettem, és egyszer csak az egyik csaj után nyúlt, aki abszolút egyáltalán nem bírt magával, és ott ők így összeverekedtek.
2: Összeverekedtek?
1: De az anyuka végig rezzenéstelen arca így nyomta.
2: Lehet, hogy szakadt a film.
1: Igen, így szakadt a film, és akkor egyszerűen csak a lánya így megfogta a kezét, és mondta, hogy anya, jó van, hagyjad őket, és akkor az anyuka az így hagyta őket, és így állt így tovább, semmi arckifejezés, semmi érzelem az arcán, nézett a színpadra, és ennyi, és én meg és aztán a Marci visszajött hozzám, és akkor elmentünk oda, egész végül is tök jó helyünk lett a színpad mellé, sikerült bejutnunk.
2: Aha.
1: És akkor közben kiderült, a koncert végén találkoztam ugye a többi gyerekemmel, meg a Mannával, hogy ők meg belekeveredtek egy nő bandába, akiknek nincs gyerekük, ezek 40 pluszos, 40 és 50 közötti nők, akik jó. Amikor meglátták a Mannát, meg a Mersi tiszta extázisba estek, úgyhogy a Mersi az végig buliszta a koncertet az egyik vadidegen nő nyakában. A Mannát is így fölemelték, meg ő ült a tesóm nyakába, és akkor közben tesóm videózta a Mannát, ahogy bulizik, és láttam a háttérben, hogy az egyik nő az így emeli fel a Manna haját, így tartja, a másik az így fotózza a saját mobiljával a Manna halott pénzes pólóját, mert kapott egy olyan pólót, amin ugye a Marsalkó Dáviddal van, igen. Amikor még múltkor bejutottunk a backstage-be. És akkor lefotózkodtak, lett ebből készítettve neki egy póló, és akkor állandóan így, akkor a Manna telefonját elkérték, akkor mondták neki, hogy gyere majd, mit csinálunk neked, jó videókat, akkor nyomták, tehát a csajok azok nem is a koncerttel foglalkoztak, hanem végig a gyerekekkel. És akkor utána, amikor vége lett a koncertnek, akkor utána még volt buli, ilyen őrület, volt ilyen,
2: de
1: ez
2: volt?
1: Is tök vicces, ilyen nagy lánybúcsú parti volt.
2: De ez
1: az egész
2: volt,
1: Budapest
2: hanem...
1: Park, de az, a Budapest Park területi, a lánybúcsú parti, aminek az volt a lényege, hogy aki elment a szerelmével, és a szerelme úgy gondolta, akkor ott így tarthatott egy ilyen lánykérést.
2: Ja.
1: És akkor ilyen őrület, tudod, ilyen, nem tudom, ilyen díszletek, lehet a káosz, osztogatták ott a vendégeknek, a csajoknak a ilyen szalagot, amin írta, hogy nem tudom, mennyasszony vagyok.
2: Ilyen őrület.
1: És azért előre be volt harangozó, úgyhogy aki ilyen talpra esett férfi volt, az készülhetett előre. Úgyhogy jaj, nagyon vicces volt.
2: Őrület.
1: Tehát az egész. Voltunk a gyerekvasúton, én nem tudtam, hogy Pesten van ilyen.
2: Na ez egy tökéletes dolog.
1: Nagyon aranyos egyébként. Budán. Igen, Normafa, Jánoshegy, az a környék. Megy ez a kis vonat, hát nem kis vonat, rendes vonat igazából, és a vonat vezetőink kívül minden szolgáltatott gyerekek látnak el, 10 és 14 közötték, és nagyon cuki egyenruhában vannak csajoknak, tudod, ez a térdigérő fehér harisnya, akkor ilyen kék kis szoknya, a fiúknak is ilyen vasutas öltözék, ők árulják a jegyet, ők ellenőrzik a jegyeket a vonaton, a sineket, nagyon cuki volt egy ilyen kis fiú, aki a sint, tudod, így átrakta, ahogy két vonat igen, közlekedett, jött szemből, meg az ellenkező irányból. Ők voltak a forgalomirányítók, nagyon édesek, és akkor beszélgettünk ott ilyen lányokkal, és akkor mondták, hogy úgy van, hogy két hetente jönnek sorra, tehát hogy annyian vannak, hogy nagyjából két hetente kell egy napot vállalniuk, és ha az hétköznapra esik, akkor őket ilyenkor kikérik a suliból, úgyhogy ez igazadás, hogy mondtam, hú, hát akkor a gyerekeim jönnek ide.
2: Hát hogyne, dolgozni, mennyire jó.
1: Igen, és akkor felmentünk a Jánoshegyre, akkor ott mászkáltunk a hegyen, az is nagyon szép, és akkor libegővel mentünk le, de addig elkezdett szakadni az első, mi nagy optimistán nem vittük magunkat, se esenyőt, semmit, végig röhögtük az egészet, elásztunk, úgy elásztunk, mint az állat, de nagyon-nagyon jó volt.
2: Igen.
1: Meg hát akkor másnap tudom, Selfie Múzeum, Illúziók Múzeum, minden, amit a gyerekek így kitáltak. Voltunk egy rámenezőben, ahol te csinálod meg magadnak a kis kaját.
2: Na, erről mesélj nekem, mert rámenező alapvetően ugye arról szól, hogy ugye az alap az a tészta.
1: Igen, az a tészta.
2: És akkor?
1: És akkor úgy van, hogy bemész, jobb oldalon van egy fal, ami tele van mindenféle tésztával. Tehát van ott csirkés, sajtos.
2: De zacskóban benne
1: minden,
2: van.
1: Minden zacskóban benne van, igen. És akkor fogsz egy tálcát, van egy ilyen réz edény, meg a kis pálcikáid, és akkor kiveszel onnan a polcról valamilyen tésztát, amit választasz. Igen. És akkor van egy hatalmas nagy hűtő, ahonnan meg válogathatsz mindenféle zöldségeket, vannak ilyen kis batyúk, meg ezek a gőzgombócok, ugye,
2: olyan
1: amiket ők készítenek, igen, van
2: jó.
1: Marhahúsos, van tintahalas, csirkés, mindenféle. Van de nem is tudom, fele tudja, még nagyon sok minden. És akkor van ilyen, tudod, ilyen, nem tudom, ilyen kis csibe alakú, ilyen kis színes, tudod, az a gyerekeknek érdekes, és akkor nem tudom, mindenféle dolog. Azokat
2: de
1: beleteszed
2: csibe alakú kis színes mi? Az valami kaja?
1: Az is ilyen csirkehúsos kis tésztaszerű. És akkor ezeket, amit szeretnél, az berakod a kis edényedbe, akkor odamész a pénztárhoz, ott lecsippantják, van mindenféle japán italok, rengetegféle japán édesség, minden. És akkor lecsippantja a pénztáros, vagy a tulaj, igen, megnézi miket, és akkor mindenki kap egy kis ringlit, saját ringlit.
2: És akkor azon melegíted.
1: És akkor oda teszed az edényedet, akkor forró vizetre, és akkor megvan, meddig kell főzni, amikor kész, akkor leszűröd, és akkor belerakod a mindenféle szószokat. És akkor a mese persze, mindenki, minden gyerek csinálta a sajátját, mese persze végig dumálta az egészet, és elterelte a figyelmemet. Én meg ott azokat a zacsikat bontogatom, teszem be magamnak, és egy egész tasaknyi csípős cuccot ráraktam a tésztámra. Anyám, hogy az milyen csípős volt, de nagyon-nagyon jó volt egyébként. És akkor fel kellett menni az emeletre, ott megettük, megittuk az innivalót, és akkor egyszer csak jött ez a kis japán bácsi, és akkor hozott egy ilyen tálba egy csomó ilyen, hát ilyen bolti, vagy hát ilyen becsomagolt japán édességet, aha, mindenféle. Valamivel voltak keveredve a gyerekeim. Macsi.
2: Mocsi! Azt én sokat teszek, igen.
1: Na, én mocsit még nem ettem.
2: Igen.
1: Úgyhogy mocsi, igen, akkor mocsi is volt, meg mindenféle valami epres, nem tudom én milyen sós kis rúd, meg na mindegy, szóval nagyon-nagyon jó volt.
2: Őrlet, és nekem az érdekesebb az egész, hogy én igazából soha nem tudom, hogy amikor megveszed ezt a ráment ebbe a kis zacsiba, és amikor ugye az általában kibontod, van benne fűszer, meg kis olaj, ilyen keverék, meg mit tudom én. Szóval, hogy azt igazából meg kell főzni azt a tésztát, utána le kell szűrni, és arra, igen, teszed rá, tudod? Nem lével együtt teszed?
1: Nem lével együtt.
2: Szóval ezt így kell enni.
1: Le kell szűrni, igen, és akkor annyit mondod, hogy ha nagyon csípős, akkor ha még egyszer leszűröd, akkor az a csípőség az eltűnik, de hát én nem szűrtem le, mert igazából fincsi volt, az úgy nagyon.
2: Szóval
1: rögtön így inni kellett utána.
2: Jaj, de jó.
1: Úgyhogy nagyon jó. Tényleg, hát ez a Pest extra, nagyon sok program van.
2: Mindenféle
1: nagyon
2: menni.
1: Jó helyek vannak, igen.
2: Hát tudom, mert mondjuk én egy direkt is szórakozni, hát szerintem utoljára egy másfél-két éve voltam, és neki felmész, hogy mik a programok, és azt állítasz össze magadnak, amit akarsz.
1: Igen.
2: Amit akarsz. Innen meg tudod venni jegyeket, mindenre. És őrület.
1: Igen, tényleg. Meg tök érdekes, hogy ugye nálunk még úgy állt össze a program, ahogy a gyerekek akarták, tehát olyan kis vasutat, azt mi nem tudtuk, hogy létezik, és a tesóm ötlete volt, hogy nézzük meg.
2: Aha.
1: De hogy ez is tök érdekes, hogy a Mannát ugye nyilván a csajos dolgok érdeklik ezt, hogy hú, most selfie múzeum, és akkor ott fotózkodunk, és nem tudom, meg a koncert. A másét az érdekli, hogy jaj, hát kint legyünk a természetbe, botorkáljunk, nem tudom, neki ez a libegőzés is, hát ez egy akkora élmény volt, hogy nem igaz, mondtuk, hogy azt tetszett a legjobban.
2: Képzeld el.
1: Hát én háromszor volt, hogy úgy, tudod, azért úgy, mit tudom én, nem volt mindegy.
2: Komolyan?
1: Magasan is, vagy mozog is, közben esik az eső. Még nekem az az érdekes, hogy ez a libegő, igen? Az úgy megy, hogy csomószor mi átlibbentünk random emberek udvara fölött. Tehát, hogy így megyek, lóg le a lábam, és ott valakinek az autója parkol az udvarában. Igen. Meg igen, én nagyon fura.
2: Várjál, akkor én teljesen zavarban vagyok.
1: Te a siklóval kevered.
2: Igen.
1: De
2: akkor ez
1: a libegő, ezt tudod milyen? Az a Jánoshegyről indul, le a hegy lábáig, és olyan, mint a felvonó a síközpontokban.
2: Ez igen, tehát mint Zlati Barona gondola. Jön.
1: Igen. Hát igen, csak nem zárt kabin.
2: Ja, ez nyitott?
1: Nyitott, azért volt rossz, ja, hogy
2: esett az eset.
1: Tudod, hogy néztem ki? Hát mint egy elme háborod, de nagyon-nagyon jó.
2: Jó, de volt félelmetes úgy.
1: Hát félelmetes volt ez, ha nem esne, akkor is nekem egy kicsit félelmetes, úgy szorítottam a mellsének a karját, és akkor ráadásul úgy, hogy egyre ketten fértek rá, akkor mondták, hogy jó, mivel a mellse kicsi, akkor mehetünk úgy, hogy tesóm mellsein, tehát hogy az ölünkbe ültethettük. De a Marci Manna, ők külön jöttek, és akkor ők se tudták, hogy most ez milyen, hogy maga, mennyire magas, mennyire nem magas, és lassan megy, hogy mire leérsz, nem tudom, sokáig mentünk. És az a vicces, hogy ugye a legvégén meg van egy ilyen magassan, egy szemmagasságba veled, van egy ilyen fényképezőgép, és ez készít képet. Hát nem tudom meg, hogy azon hogy néztünk ki, de annyira hülyén néztünk ki, hogy aztán abból lehetett készíteni hűtőmágnest, meg kulcstartot, mi mindent készítettünk, mondtam el, hogy ezt ő föl fogja tenni az iskolás táskájára, és ezt ő mutatni, hogyha halálé. A suliba följön az anyuka téma, akkor ő majd mondja, hogy na, ez az ő az én anyukám. Mondom, figyelj, mondom, ismernek az osztálytársaid, de mondom, egyébként meg nem biztos, hogy ezzel a képpel kéne anyádat reklámozni. Úgyhogy nagyon-nagyon kegyetlenül néztem ki. Hát most neked mutatok itt egy-két kép, így utaztunk. Tehát a tesómot az egyetlen, akin volt esőkabát.
2: Hihetetlen.
1: Hát és akkor így mész, így megy, és nagyon érdekes. Nagyon jó.
2: Akkor én nekem ez kibar. Én nem is tudtam, hogy ilyen van.
1: Van, én erről tudtam.
2: Őrület.
1: Én meg, hát így néztem ki, kicsit voltam vizet.
2: Hát, Jézus szegény, eszem a szíved, de eláz a bőrje ezt.
1: Úgyhogy a Marci meg abszolút gasztroturista, tehát neki mindig az a lényeg, hogy mit eszünk, hol eszünk, milyen új kaját próbálunk ki, tehát hogy ő meg ezt a vonalat. Ezt így kombináltuk most a három kívánságot, a természet, a csajoskodás, igen, meg a gasztronómia.
2: És Anett, nem tudom, hogy előtte vagy utána, de hazatért Anett, tenap látom, és látom, hogy teljesen megújultál. Hát és ez?
1: Miért?
2: Hát az új frizura.
1: Jó, hát ez már múlt héten.
2: Ja, hogy ez már múlt héten volt, igen. Hát mi ez az új stíló, Anett?
1: Hát most ez van.
2: Jött a tavasz?
1: Jött a tavasz, én nem tudtam, hogy milyen lesz a hajam, azt mondta fodrászom, hogy kitalált valamit, mondom, jó, és akkor gondoltam, hogy hát valami más, milyen vágás lesz, és közben meg ő átfestette teljesen más színűre, és akkor elkezdte szárítani a hajamat, nézem a tükörben magam, mondom, Jézusom, hát ez mi olyan, mondom, fekete lesz, vagy sötét, mi ez, és akkor mondta, nyugi, jó lesz, és akkor ilyen más színű, tetszik. Aha,
2: brutális. Igen. Brutális. Emlékszem, múltkor, amikor volt az Imre, győzködött, hogy amikor különben
1: nyár... Hát nála voltam.
2: Hát te gondoltam.
1: Igen, nagyon
2: hogy, amikor nyár van, és amikor úgyis ilyen lazább az egész, mert nyár van, mert tudod, a munka is olyan, hogy picikét lazább, relatív, de hát igen. De nekünk mindenféleképpen, vagy nekem, hogy azt mondja, hogy akkor, vagy soha vállaljam be ezt az új divatot,
1: ami most megyed,
2: azt a full ilyen ezüst hajat. Hát mondom, nem tudom, gondolkozok rá, de lehet úgy nézni, hogy hülye.
1: Nem, de az enyém is most olyan. Nekem is ez is ilyen hamvas, szőke, hát tehát hogy ilyen őszes.
2: De lehet, hogy kapnék egy 10 évet
1: van,
2: pluszba.
1: Vannak ilyen sötétbarna szálak benne, amitől igazából úgy néz ki az egész, mintha ilyen szürke lenne. Nekem először, amikor belenéztem a tükörből, annyira
2: de jó
1: fura
2: néz ki.
1: Volt, mert nagyon jó szín.
2: Jó, abszolút.
1: Úgyhogy, ja, ki kell. Ilyenek én tegnap sokoltam legkülönben anyámékat, mert mentem hozzájuk, és néztek valami koncertfelvételt a tévében, és a csajnak volt orrkarikája. És én nekem az a mánia, én nem tehát nem vagyok egy piercinges, csak ugye itt a fönt a fülemben van egy, de hogy nem szeret, soha nem akartam köldök, piercing, semmi ilyesmit nem tetszik.
2: De az orr piercing.
1: De az orr karika, de direkt amikor ott van a karika, ahova bikáknak szokták rakni, na, nekem attól végem van. Én annyira szeretnék egy ilyen orr karikát, és így tegnap is így megláttam ezt az énekesnőt, és mondom, atya úristen, ez az életem vágya, és anyám én is mondom, Jézus Isten, megbolondultál, nehogy rakass ilyet, és akkor így mondom, hogy nem, mondom, amúgy nem lehet, mondom, a tévé miatt sajnos, de mondom, végülis most jön a nyár.
2: Ugye, te is megbolondulsz.
1: Lehet, hogy, és akkor gyerekek más is mondta, Jézusom, anyuci, nekem ez nagyon nem tetszik, nem, nyilván nem bolondulok meg most itt 40 éves koromban orrkarika, de ez nekem mindig nagyon-nagyon tetszett.
2: Orrkarika. Őrlete. Mindig megvannak ezek a divat hullámok, az biztos. Volt egy időben, én nem tudom, hogy az hogy nézett ki, amikor tudod, a Janet Jacksonnak is volt valami videoklipja, amiben az volt, hogy van neki orrkarikája, meg valami fülbevalója, és össze van kötve. Egy rossz mozdulat, azt mindig azon gondolkodok, hogy Jézusom, szakad
1: az
2: minden.
1: Necces, igen. Meg a dűnében van az a nőknek, nem? Vagy ott valakinek, nem? Mint
2: fú, ott valami eleve.
1: Ott vannak valami de az furcsaságok. Valami
2: ott, szerintem ott levegőt vesztek azon, vagy valami. De valami, hát, vagy tudom, nem.
1: Vagy lehet.
2: Vagy csak dísz, nem tudom. Hát én régen
1: lehet. Az egyiküknek, mintha dísz lenne.
2: Lehetséges, na mindegy, abszolút. Nem biztos. Valami van az arcuk oldalán.
1: Hát érde, igen, ott volt ugye 2000-es évek elején a köldök piercing, az volt ilyen nagy őrület.
2: Hát igen.
1: Én nekem azt meg úgy soha nem tett, meg a szemöldök, hú, a férfiaknak is, tudod, és akkor ráadásul úgy, hogy így bele volt egy kicsit úgy borotválva, legyen igen, egy ilyen csík, hogy ilyen veszélyesen nézzenek ki.
2: Igen.
1: Mint a Sánta Zoli eredetileg. Neki van, mindig mondom, olyan, mint a Zordon, az oroszlán királyból. Nagyon jó, neki az oroszlán királyból. Jó. Nagyon szép. És akkor az volt, igen, tudod, a férfiaknak volt az a, ami olyan, mint hogy ilyen kis szög lenne, olyan piercing,
2: volt,
1: az volt
2: igen
1: a divat. Közben akkor jöttek ezek a tetoválások a csajoknak a derékon. Az nagyon ment, de az nagyon ilyen trash egyébként.
2: Hát trash lett utána, igen, az egy érdekes trend volt, mert hogy az nagyon ment, és akkor aztán nagyon átment
1: Bénába. Utána nagyon trash lett.

0: nem tudod, úgy lazán, kimész a természet, fekszel a fűben,
1: olvasol,
0: de hogy ez, valahogy ez a, ez a vonal úgy összekapcsolódott a művészetekkel is szerintem.
1: Van,
0: ez tök
1: van.
0: Érdekes egyébként.
1: Meg a borral.
0: Mert hogy borral? Lehet. Igen, mert hogy úgy, igen, mindig a BTK-sok voltak a legnyitottabbak arra, hogy jaj, most akkor menjünk valami kiállításra, meg akkor tudod, könyvek, jaj, mit olvasol, nem tudom, szép
1: van,
0: irodalom, tehát hogy most itt nem csak arról van szó, hogy jaj, hippiskedés megy, meg nem tudom.
1: Ez egy ilyen megvan, tényleg egy ilyen sztereotípia, ők olyanok.
0: Igen, igen.
1: Szóval te is ilyen voltál.
0: Igen, igen, és nem mondom, hogy nem marad bennem valami. Jó, most a művészeti vonal az nyilván igen, hogy mondjam, tehát hogy én imádom, tehát nagyon szeretem a festészetet, mondjuk például az irodalmat, zenében annyira nem vagyok jártas, úgy igyekeztem valamennyire kicsit úgy képbe kerülni, de hogy az mondjuk annyira nem, de hogy alapvetően mondjuk festészet, irodalom az nagyon...
1: Jó, szóval ez, meg a világomban.
0: Meg igazából, amikor megszülettek a gyerekeim, tehát hogy volt, nekem ott előjöttek ezek a dolgok kicsit, hogy tudod, akkor jaj, ez a mosható pelós, meg nem tudom, ez a szoptatom a gyerekemet,
1: jó.
0: És akkor engem nem zavar, hogy hol vagyok. Tehát,
1: igen.
0: Hogy ott ez a, valahogy úgy összefort nekem úgy az anyai ösztönnel is egy kicsit, vagy hogy valahogy akkor úgy megint visszajött egy kicsi ebből a korszakból, vagy hogy is mondjam, tehát tök érdekes, hogy ezeket most így összevonjuk, de szerintem ez, igen, ez egy típusú emberre jellemző igazából, nem? Tehát, hogy vagy legalábbis én így képzelem.
1: Na hát szóval, na, ez a lényeg, hogy szóval nagyon-nagyon izgalmas hétvégén van túl Anett, úgyhogy most teljesen feltöltődve vágódott be ide a stúdióban.
0: Amúgy igen, elengedtem minden feszkót, és most ilyen tiszta lappal indulok, és ráadásul pont úgy jött, hogy egy csomó dolgot úgy magam mögött tudtam hagyni úgy konkrétan is, tehát hogy amiket úgy már akartam engedgetni, vagy tudod,
1: igen,
0: hogy ilyen, ami olyan teher volt, vagy nem tudom, munka, most nem pannonszem,
1: igen.
0: Hanem úgy egyébként, ezeket most mind letettem, úgyhogy most
1: ladosság
0: van időm.
1: Így van.
0: Szép dolgokkal foglalkozni.
1: Végre lehet, hogy nyáron megtörténik a nagy csoda, és végre lesz magas ágyás. Nem tudjuk.
0: Na, lehet. Végülis
1: évek
0: lehet.
1: Óta
0: végülis
1: beszél lehet. Anett erről, hogy magas ágyást
0: tényleg
1: akar.
0: A magas
1: évek
0: ágyás.
1: Óta.
0: Igen.
1: Egyszer már deszkákat is félretettük neki, hogy
0: tényleg,
1: majd
0: nem
1: lesz.
0: Tényleg, én nem biztos, hogy hol vannak azok a deszkák.
1: Hát elvitettétek. Vagy hát gondolom.
0: Lehet, hogy odaadtuk valakinek.
1: Vagy drágasáltal meglátta, és betűzett.
0: Lehet.
1: El tudom képzelni. Meglátta, faanyag ez ég, nem? Összevágt egyszer.
0: Milyen magas ágyás.
1: Nem érzem.
0: Tüzelünk.
1: Molim te. 8 óra helyett 6 óra 28 perc van.
2: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: 6 óra 34 perc van, és lökjük nektek a közérdeküt. Például ugye, hogy Újvidék felé az autópályán történt egy baleset, és mondják, hogy a szőreg magasságában le van zárva. Na most itt azt mondják, hogy ugye ott Feketics környékén ott addig el lehet menni, úgyhogy ott most egy friss info, és akkor ott le lehet menni. Ki lehet kerülni ezt a részt, úgyhogy ez van így korán reggel, amit tudni kell. Többek között, meg hát ugye még elmondom, ezt a tavaszi nagytakarítási akciót, ez mindig lököm itt, mintha nem tudom, fizetnének nekem ezért, különben tényleg Kertváros helyi közösségben van ma.
2: Igen, áramkimaradás Hajdújáráson, Pacséron, Bácskos-Rutfalván, Magyar-Kanizsán és Oromhegyesen várható, és véradási akciót szerveznek Temerinben 8 és 11 között a Lukián Musicki Kulturális Központ galériájában, illetve Pancsován 9 és dél között a Vöröskereszt épületében.
1: Na most mindeközben ugye azért a hőmérséklet szerencsére normalizálódik, most már melegszik minden nap kapunk majd egy plusz fokot. Ma 22 fokig fogunk eljutni, ha minden igaz, úgyhogy ez most már jó, és nem lesz eső az elkövetkező napokban, úgyhogy ennek örülünk, talán is szép hétvégénk lesz, egyelőre úgy néz ki. Úgyhogy ez mindenféleképpen jó. Még megnézzük a határt, de korán reggel általában mostanában abszolút rendben van minden. Megnézzük, hogyha Szerbiából Magyarországra akarunk menni, akkor hát igen, szóval határ is mind a két irányba járható. A Border Watch szerint 6 óra 35 perc van.

0: nagyon rossz. Ezzel el fogtuk üldözni innen a reggeliből ezekkel a jiglikkel, de mindig.
1: Igen, igen.
0: Szóval lehet, hogy shift delete-et nyomott. Nyomott erre. Ez a...
1: A netéltözés.
0: Hülyék lennék. Szóval azok vagyunk különben, igen, itt a műsor alatt. Szóval a lényeg az, hogy már megint robbantott egy nagyot a Swatch. Őneki volt már egyszer egy ilyen együttműködése, ha emlékeim nem csalnak, amikor az Omegával fogott össze, és neked ismerőse az, hogy Moonwatch, amiért nagyon ment a harc.
1: Igen, igen.
0: Na most...
1: nagyon szeretem a Swatchot.
0: Igen? Na van kötődésed hozzá?
1: Hát én meg a tulajdonosak, milyen kötődésem lenne, hát van Swatch órám, meg a gyerekeknek. Nagyon szép gyerek Swatch órák vannak egyébként, nagyon szépek.
0: Igen.
1: Meg nekem tetszik, bár olyat nem vettem, ami, na hát most megint előjön a hosszú táskás, ami művészeti alkotások ihlettek.
0: Na,
1: például, igen, Magritte kép, vagy Modigliani, nem tudom, nagyon sokféle verzió készült ebből, amin festmények részletei láthatók a számlapon, meg az óra szíján, vagy csak a számlapon.
0: Na.
1: Nagyon jók.
0: Szóval, és akkor most azt csinálta, hogy összefogott egy másik ilyen luxus óra márkával, remélem, jól mondom, az Audemars Piguet, Piguet, azt hiszem, hogy így kell mondani. Na mindegy, szóval létrehoztak egy új modellt, aminek az a lényege, és mindig ezeknek az együttműködésnek az a lényege, hogy ez is most az ár. Szóval, hogy $400 kapható ez az óra. Ezt ugye bejelentették előre, péntek szombat árulták. Emberek, minden történt. Minden történt. Ezeknek az a különlegesség, hogy ehhez, aki hozzájut, utána, mivel ezek limitált kiadásúak, ugye, és ez a trükk ebben az egészben, akkor utána sokkal-sokkal drágább el lehet adni. Akár 10-szeres áron is, amíg tart a hype, vagy valami. Tehát őrület. Ezért van, aki már szerdán sorba állt, értitek? Ezt így kell elképzelni különben. Az egész világon, Amerika, Európa, mindenki megőrült. És az volt, hogy azon a napon, amikor megnyitották a boltok a kapuikat, akkor káosz tört ki. Szinte mindenhol. Szinte mindenhol. Rendőrség persze, hogy ott volt, biztonsági őrök, mindenki, de itt már a biztonsági őr sem volt elég, kapaszkodjatok. Milánóban szombaton nyitáskor verekedés tört ki az egyik Swatch bolt előtt. Hága közelében pedig szintén rendőri beavatkozásra volt szükség, miután tömegek gyűltek össze egy bevásárlóközpontban. Utóbbi esetében a rendőrség feszült légkörről és szóváltásokról számolt be, az üzlet végül nem nyitott ki, és a vásárlókat hazaküldték. Van, ahol akkora volt a cirkusz, hogy a rendőröknek könnygáz kellett bevetniük. Most kezdjétek el, hogy milyen. De hát, Sánta egy kedvenc sztoria, láttad egy videót egyszer, ahol akciós volt a Nutella, és képzeld, nem tudom, hogy ezt nekem mutatta, és olyan volt, hogy nekem mutatta ezt a videót. Akciós volt a Nutella, de ilyen, hogy tudod, ilyen 2 euró vagy valami, tehát nagyon. És a boltban, amivel tudták, hogy erre nagy lesz az igény, ezért nem is a polcra tették fel a Nutellát, hanem olyan palettákon, tudod, és akkor egy sor Nutella, akkor egy ilyen kartonlap, akkor megint egy sor Nutella, olyan paletta rendszerben. És a lényeg az volt az egészben, hogy az emberek így verték egymást. Mindent megtettek a Nutelláért. A végén, amikor a vége volt, és már akkor ilyen háború hangulatot hagytak maguk után, széttölt üvegek, az a csokikrém minden, vagy magyarókrém minden irányba. Én nem tudom különben időm... Tudod, mikor láttam nálunk utoljára ilyet? Amikor Lidibe volt az a legendás csirke akció. Emlékszel te arra? Amikor az emberek így megőrültek, hogy egy csirke kell! Ócsón, csirke!
1: Igen, igen.
0: És ez ott a mánia. Úgyhogy nálunk mi sem vagyunk jobbak azért. De hát, hogy mi is csinálunk ilyeneket. Mondjuk én nekem fáj a májam. Nem állunk sorba ilyeneké. Párszor próbáltam. Volt egyszer valami nagyon érdekes dolog, amiért elküldtem a haveromat, és mondta reggel, ja igen, valami medencét árultak a Lidibe, és akkor mondta, hogy reggel volt, de akkora volt a sor, hogy inkább visszafordult. Hát mondom, miért váltál sorba az apád fülit? Mondta, hogy nem, ő erre képtelen. Hát mondom, oké. Úgyhogy igen.
1: Én sem vagyok ilyen különben. Én egy óráért állnék sorba, ha az nem annyiba kerülne, mint amennyi az eredeti ára, akkor sorba állnék. Lehet, hogy egy...
0: Istenem, nekem egyszer volt egy ilyen érdekes sztori, ez nagyon rég, úgyhogy most már elmeséltem. Topolyán nyílt az első ilyen nagy technikai bolt. Ilyen, tudod, és abban az időben az utat volt, hogy amikor ezek a boltok megnyitnak, akkor egy ilyen drasztikus árengedmény van bizonyos termékekre. És sőt, úgy, mint ahogy itt, ugye ebben az esetben a termékeket meghatározták, hogy lesz 10 darab ez, 5 darab ez, 6 darab az, és hogy megnek mennyi az ára. És nekem, én tudtam, hogy nekem pont akkor kellett monitor, és akkor jöttek divatbe ezek az ilyen nagy monitorok, ez hogy ilyen 19-es, akkor az még azt hiszem elég nagy volt, 22-es, elképzelhetetlen méret, és lapos, ugye, és akkor ugye, wow, de szép, ez nagyon régi sztori, lehet, hogy 20 éves, én már nem tudom, na mindegy. És az volt, hogy én gondolkoztam, hogy ha nekem ide már, mint ezért nekem érdemes elmenem toppoljára, és mondom, hát nyilván sorba kell állnom, és kapcsoltam, hogy várj, nekem ott az egyik ismerősöm kapott munkát. És felhívom, és mondom neki, hogy ha mondom, ugye nem bizt nekem félre rakni egy ilyen monitort, mert én azért megyek. Azt hát nem, hát ez egy nagyon nagy cirkuszt, azt mondja, nem bírom neked ezt meg. Jó van, mondom, mindegy, attól még én elmegyek. És elmegyek, és olyan szeptelen voltam, mert áll a hatalmas sor, és beálltam az ajtóba rögtön, a fapofával. Hát mondom, majd rám szól valaki, akar, vagy valami hátra küldenek, vagy itt tudom én. És sétálgattak bent az emberek, az alkalmazottak, és tudod így haverom is elsétál, és int nekem, én is intettek neki, és most még mindig nem nyíltak meg a kapuk, és egyszer csak kapok egy üzenetet, hogy ting-ting-ting, mondom, megnézem, azt mondja, amúgy itt van, gyere a pulthoz, itt félretettem neked a monitor, és bementünk, szóval az emberek így tódolnak, és így harcolnak, én meg tudom, Gospodski mindenki, mert oda sétettem, hogy hello, akkor kérném a cuccot, és így hívják, kifizettem, és még a többiek verekedtek, és majdnem az első terméket se szerezték meg, én már sétáltam kifelé a monitorommal, amit aztán hosszú évekig használtam, úgyhogy utólag is köszönöm ezt a közreműködést, mert teljesen jó volt.
1: Én nem keveredtem még bele ilyesmibe egyébként, bunyóba, hát vásárlás bunyóba közben, nem, hát meg nem is láttam igazából ilyet.
0: Aha. Élőben? Így, élőben bunyót én sem. Csak olyat, hogy nagyon sokan vannak, és nagyon sokan akarják ugyanazt.
1: Meg nem is álltam sorba semmiért ilyen nagyon nem? sokáig egyébként. Nem, egyáltalán nem.
0: Nem tudom, hogy ez
1: mindig
0: munka,
1: fura, de... amikor tudod így az iPhone-nak kijön az új modellje, ja, és akkor ott is, nem tudom én, megvan, hogy holnap déltől lehet megvásárolni, és akkor már ma reggel beállnak a sorba. Igen. Nem vagyok én ennyire fanatikus egyébként semmivel kapcsolatban, mondom egy karúra, hogyha ez, amit ugye? Szeretnék, az mondjuk nem annyiba kerülne, hanem jóval olcsóbb, akkor azért sorba ugye? Állnék, de csak azért.
0: Szóval érdekes ez az egész, mert például most ezek a telefonok is. Ugye megvan egy csomó embernek az olyan szintű presztízs kérdés, mint az állat. Én nyilván almás telefont használok nagyon rég, és akkor a lényeg az, hogy én tudod, veszek egyet, és azt rengeteg évig használom. Mert én nekem tudod, jó a telefon, nem szeretek, ebben nem szeretek divatozni. És most az utóbbi időben kérdezik a barátaim, hogy amúgy nem akarod telefon cserélni lassan már. És én most így gondolkozok lassan, különben amúgy szegényként tényleg, hát ugye, hogyha figyelembe veszük azt, hogy minden évben kijön egy új, és most már 17-nél tartunk, én még mindig 11-nél vagyok. Úgyhogy lehet, hogy most beújtok.
1: 11-nél?
0: Igen.
1: Jó, akkor nem én vagyok a legrosszabb közületek.
0: Nem, de én mindig el vagyok maradva. Mert onnan nem foglalkozom vele, de lehet, hogy most beújítok egyet, azon gondolkozok, de akkor is tudod, én nem az újat fogom megvenni, hanem veszek mondjuk egy lehet egy 14-et max. Engem az annyira nem érdekel, hogy az borzasztó. És ráadásul nekem az a vicces, hogy amíg általában megveszik ezeket a legújabbakat, mint a 1500, most 2000 euró is lehet, 2,5 is láttam most. Szóval, hogy megveszik, és az emberek telefonnak használják, nekem egy komplett vállalkozás adat információi vannak rajta a telefonon, és nekem még ez a 11-es is működik. Úgyhogy nincs ez az égvilágon semmi
1: nincs,
0: baj.
1: Nincs, egyébként nincs.
0: Abszolút semmi nincs. Baj. Repül, mint az állat, úgyhogy na jó van, de rádi réde, ahogy szokták mondani, na előbb-utóbb majd lecserélem. Csak ezeket nehéz lecserélni, ez nem úgy van, mint régen, hogy eladtad a telefont és veszel egy újat. Itt most kell venni egy újat, és akkor utána átszinkronizálod az egészet, és esetleg utána eladod a régit, ha egyáltalán érdemes eladni, de nem mindig. Na mindegy, szóval mi mindjárt jövünk hírekkel, úgyhogy addig zenélünk nektek.
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
6: A Szabadkai Városháza adott otthont tegnap a 14. Vajdasági Tehetséggálának. A gálát minden évben a Vajdasági Tehetség Segítő Tanács rendezi meg, ahol a fiataloké a főszerep. Ezen a gálán a tudást, a tehetséget, a kitartást és szenvedélyt ünneplik. Az idei díjazottak a sport, a tudományok és művészetek területén nyújtott kiemelkedő teljesítményüket verték át az elismeréseket.
7: A Tisza Virág és a Tisza élővilágának megóvása érdekében adománygyűjtő akciót indított a Zentai Csárda Polgári Egyesület. Az idei programokat a Tisza Virágzás köré építették a szervezők, innen jött az ötlet, hogy a donacie.rs internetes oldalon egy gyűjtést szervezzenek az egyesület tagjai. A kampány során 150 ezer dinárt szeretnének összegyűjteni, amit a Tisza Virág bemutatására és megismertetésére fordítanának. A Bácskos-Hútfalvi helyi közösség Facebook bejegyzésében értesíti a lakosságot, hogy a közegészségügyi intézet azonnali hatállyal átmenetileg megtiltotta az iskolában a vízfogyasztást. Az ivóvízből vett mintában baktériumot találtak. Ennek értelmében az iskolai csapvíz ivása nem alkalmas. Az újabb vízmintát a lehető leggyorsabban bevizsgálják. A faluban található további 5 mintavételi hely esetében nem érkezett ilyen típusú tiltás.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén szép napos idő lesz, 22 fokos csúcshőmérséklettel.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szatrakt, Vajdaság vezető szolgáltatója. Otthonába hozzuk a világot.
0: Reklám.
9: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
12: Nem Kínában készült.
13: 100%-ban
12: vajdasági. Panorádió.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-8-08-15 vagy 024-455-51-55.

0: Vedd elő és használd.
1: 0636 21 605.
2: 7 óra 16 perc van, és hát hűha, ne, tehát mi ez?
3: Nem tudom, ez valamelyik kötött tette be a csoportba.
2: Komolyan?
3: Igen. És azért szerkesztettem be a mai műsorba, mert imádom, amikor ilyen dolgokat találnak.
2: Párkapcsolati dolgok?
3: Pszichológusok, meg a párkapcsolati szakértők.
2: 5 vasárnapi szokás kapaszkodtuk. Vasárnapi szokás, amit a boldog párok, hát nagyon-nagyon másképp csinálnak, mint a nem boldog párok.
3: Ez annyira hülyeség különben.
2: Nagyon-nagyon. De hát a boldog párok egészen másképp élnek, mint a nem boldog párok. Ez alapvetően igaz, nyilván.
3: Alapvetően igaz, alapvetően, igen.
2: Ez az állítás eddig igaz.
3: Ez igaz.
2: De mi történik vasárnap? Ez a kérdés.
3: Vasárnap.
2: Pont vasárnap, például.
3: Vasárnap átbeszélik a hétköznapi teendőket. Nem csak az érzelmekről beszélgetnek, hanem a hétköznapi működésüket is rendszeresen összehangolják. Egy rövid vasárnapi egyeztetés során átbeszélik, hogyan alakult az előző hét, mi okozott nehézséget, és min lenne érdemes változtatni. Nekem azért fura, hogy ezt a vasárnaphoz közik egyébként. Én alapvetően a vasárnapot mondjuk nem annyira szeretem. Valahogy még gyerekkoromból bennem
2: nem
3: maradt
2: szeretem.
3: Az, hogy vasárnap után jön a hétfő.
2: Igen.
3: És nekem a vasárnap az mindig olyan, nem tudom, mindig bennem van az, hogy jaj, másnap hétfő. És függetlenül attól, hogy csomószor mondjuk az van, hogy vasárnap dolgozom, és például hétfőn meg nem. Tehát, hogy,
2: mégis a vasárnap.
3: És nem tudom, tényleg szerintem a gyerekkorom óta így bennem maradt, mindig akkor kellett tanulni a természet és társadalmat, meg így fúj, nem tudom, tehát visszagondolok a vasárnapra, rosszul vagyok. Persze nyilván a vasárnaphoz hozzátartozik a vasárnapi ebédés, ugye most már gyerekkorban az is már ilyen az pozitív volt, tudod, hogy jaj, vasárnapi ebéd, nem tudom, leves, meg a rántott hús, meg a mit tudom,
2: igen.
3: Mi.
2: Alapvetően igen.
3: De akkor mert ugye délután azért vendégségbe mentünk, vagy jöttek a vendégek, szóval hogy átalakultak a vasárnapok alapvetően nekem, azért. Tehát, hogy...
2: Nekem eleve vicces ez, amit mondasz különben, mert vannak, akik nem gurmék, és gondolom vannak ilyen emberek, sokan. És akkor tényleg ez a vasárnapi ebéd, ez egy nagyon érdekes dolog, mert van egy csomó ember, aki úgy él, hogy egész életében, te Anett, én ilyet láttam.
3: Igen, tudom.
2: Egész
3: leves,
2: életében
3: rántott,
2: vasárnap.
3: Hús, krumpli püré.
2: Vagy sült krumpli, vagy valami.
3: Vagy sült krumpli, igen.
2: Minden vasárnap.
3: Igen.
2: És én meg ettől kiégek.
3: Nem tudom, érdekes, ebben úgy benne van talán az hogy a rendszeresség, nem tudom, és akkor ez így hozzá vannak
2: szerintem
3: szokva.
2: Ez, szerintem az, hogy egy csomó embernek ez egy feladat, amin ki kell pipázni, és akkor, vagy pipálni, és akkor ez egy olyan dolog, hogy nem is gondolkodunk. Jó lesz az! Jó lett! 100! Ki kéne egyszer számolni, hogy ez hogy jön ki? 52 hét van egy évben. Azt jelenti, a 20 éves csinálják. Az több, mint 1000 alkalommal eszik ugyanazt. Ugyanazt!
3: Igen, vasárnaponként.
2: És akkor így, sziasztok, tudjátok mi az ebéd? Néhány rántott hús. 1018. alkalommal is. És még mindig ugyanolyan az íze. Semmit nem dobnak be. Semmi változást nem dobnak be. Ugyanaz. Egy kis szezám maga megszól, hogy nem. Egy kis valami, nem. Rántott hús. Na jó, most bocsánat, mert tudom, hogy sokan esznek így. Ez csak határoztam mondom. Nekem. Fölfoghatatlan, de hát jó van, oké. Mindegy, csinálják. Azért, mert én meg gurmé vagyok, és nekem ez szörnyű, nem lehet ugyanazt tenni mindig.
3: Anita küldött nekünk egy cikket.
2: Na.
3: Vasárnap délutáni depresszió
2: ilyen
3: a címe,
2: van.
3: És hogy ez elvileg létezik.
2: De miért?
3: Hát, képzeld el, hogy vasárnap délután 15:30 van, és eszedbe jut, hogy másnap újra hétfő.
2: Komolyan?
3: Igen, mondom, de nekem nem a mostani életem miatt maradtak bennem ilyen rossz érzések a vasárnappal kapcsolatban, mondom, tehát, hogy munkaszempontjából több kiszámíthatatlan, hanem ez ilyen gyerekkori, tudom, tehát, hogy mindig, ja, hát is akkor mi volt a vasárnap? Reggel
2: templom.
3: El kell, igen, mise,
2: hát,
3: akkor utána
2: az
3: a vasárnapi ebéd, az oké.
2: Igen.
3: Akkor utána egy kis pihenés, tehát eleve az, hogy mondjuk, ha nyár van és vasárnap, de utána akkor is ugye mindig az volt, hogy jaj, most nagyon meleg van, pihenni kell, és majd utána megyünk mondjuk a strandra. Ha nyári szünet van,
2: ja,
3: és
2: jó,
3: nincs tanítás.
2: Okay.
3: Ha nem nyári szünet van, akkor pedig délután egy kis pihenés, utána akkor még tanulni kell valamit, nem tudom, természet és társadalom. A csütörtöktől is ezért vagyok kiégve, mert akkor volt mindig természet és társadalom órán csütörtökön. Még mindig akkor volt a legtöbb óránk. És akkor utána délután vagy elmegyünk vendégségbe, vagy jönnek vendégek, és akkor este már jaj, mész lefeküdni, mert hétfőn iskola.
2: Aha.
3: És nagyon durva, tehát a vasárnap
2: azért...
3: Na mi most, hogy mondjam? Tehát, hogy mi azért úgy próbálunk, vagy nem, hogy próbálunk, hanem most így bevezettünk, nekünk van egy ilyen vasárnapi rituálink, ez az elmegyünk motorral, vagy valamivel a piacra bevásárolunk, imádok piacozni különben, akkor beszélgetünk ott emberekkel, nem tudom, nagyon imádom, virágot venni, meg nem tudom, és akkor megvan egy hely, ahol mindig elmegyünk, akkor ott kávézunk, sétálunk, aha, napozunk, mászkálunk, és akkor ez ilyen nyugi, az úgy oké. De hogy...
2: Mikor fölbeg az evéd?
3: Alapvetően az utána.
2: Komolyan?
3: Hát ez korán, persze, reggel, korán indul a nap.
2: Ügyes, ügyes. Te tényleg.
3: És akkor délután meg lehet menni valahova még. Nem tudom én.
2: Szóval így. Akkor most már nem olyan szörnyűek a vasárnapjai.
3: Nem, na most már jók a vasárnapok, csak hogy mondom, bennem maradt még az gyerekkorból. És akkor, na, de hogy itt a pszichológusok azt mondják, hogy vasárnap kell átbeszélni az elmúlt hetet, meg megtervezni a jövő hetet. Én ezt nem feltétlenül kötöm a vasárnaphoz egyébként. Nem biztos, hogy a hét az vasárnaptól vasárnapig tart. Lehet, hogy szerdától szerdáig, vagy nem tudom, tehát, hogy máshogy.
2: Igen.
3: Tudatosan ki kell fejeznünk a hálát ezen a napon. A kiegyensúlyozott párok ezért rendszeresen kimondják, mit értékeltek a másikban az adott héten. Ez meg olyan hülyeség, mert miért? Tehát most én vasárnap megmondom, hogy mit értékeltem benned múlt hét kedden? És előző kedden, nem? Hát akkor megmondom akkor, amikor épp értékelem. Hát
2: most te megmondod, hogy te megmondod, amikor nem tetszik, abban a pillanatban nem várod meg a vasárnapot, az biztos.
3: Nem, ha nem tetszik, de nekem nincs olyan, vagyok, ami nem tetszik, hanem ha valami tudod olyan, hogy wow, nem tudom, hát azt rögtön megmondod.
2: De lehet, hogy a boldog párok úgy csinálják, hogy tudod, így már kedden főcsesz valamivel, és mondod, hogy nem, megvárom a vasárnapot.
3: De nem, de itt a hálát kell, itt a háláról ír, meg arról, hogy mit értékelsz a másikból, tudod, és
2: most így félreértettem.
3: Kedden így le vagyunk nyűgözve, hogy jaj, milyen, nem tudom én ezt csinálni, meg azt csinálni, és jaj, milyen jó, és akkor nem, most nem szabad még elmondanom, majd vasárnap elmondom.
2: Majd vasárnap felolvasom, hogy
3: hát nem ilyen vagyok, én mindjárt mondom.
2: Albert, ami nagyon furát ír, azt mondja, a hétvége olyan, mint a nyár. Június péntek, július a szombat, augusztus a vasárnap. Szóval augusztus fele depresszió.
3: Hát mert igen, jön a szeptember. Jön a szeptember.
2: Igaz,
3: igen,
2: már nem járok iskolába, de ez megmaradt.
3: Na látod, nála is
2: néhány
3: megmaradt.
2: Néhány embernél megmaradt. Szóval vasárnap kell megbeszélni a szép dolgokat, értem.
3: Akkor jól kell hálát adni, meg megtervezni hálát az előző, és lezárni az előző hetet, megtervezni a következő hetet. Teret kell adni az elfojtott érzéseknek. Fontos szerepe van annak, hogy a párok később átbeszéljék a megoldatlan érzéseket. De ez is hülyeség, tehát hogy miért kell halogatni?
2: Akkor túl friss, és
3: most
2: akkor...
3: engem valami bánt.
2: Nem, mit tudom én.
3: Most nem feltétlenül a másikkal kapcsolatban, nem tudom, tényleg rossz napom volt, valami káosz volt a munkahelyem, vagy nem tudom, egyszerűen csak hormonzavaros vagyok is, meg vagyok hűlve. Most nem halogatom, hogy ja jó, majd akkor vasárnap, mert a pszichológus azt mondta, hogy akkor élek boldog párkapcsolatban, ha vasárnap öntöm ki a szívemet, majd vasárnap elmondom, hogy jaj, hétfőn én olyan rosszul éreztem magamat, és hú, szét voltam esve. Nem is emlékszem vasárnapra, hogy elég mi durva volt rám hétfőn.
2: Durva az elképzelés, de jó, hát hogyha azt mondják, hogy ez ilyen, akkor ilyen. Hát nézd a pszichológusra, meg az ilyen szakemberekre, ugye, hallgatni kell.
3: És akkor itt van, tudatosan keresnek olyan közös élményeket, amelyeket várhatnak. Miért vasárnap?
2: Nem tudom, az egyik hallgató írja, hogy készítesz egy PowerPoint prezentációt a szerelmednek.
3: Igen,
2: vasárnap, ugye, hallgatni kell.
3: És akkor itt van, tudatosan keresnek olyan közös élményeket, amelyeket várhatnak. Miért vasárnap?
2: Nem tudom, az egyik hallgató írja, hogy készítesz egy PowerPoint prezentációt a szerelmednek.
3: Igen,
2: vasárnapra.
3: Igen,
2: ez pont így lehet elképzelni.
3: Ennyire, igen, ilyen be van.

0: Vasárnap az az a nap, amikor 95%-ba, legnagyobb százaléka, igen, pontosan. De neked nem szomorú a vasárnap, te most megint azt dúdolod. Szóval azért, mert ott nem szoktam dolgozni. Az tényleg arról szól, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Annyit közben dúdogatja a Szomorú vasárnap
1: fütyülem.
0: Című
1: ez fütyülésnek művet. Hívják.
0: Jó, hát akkor, akkor fütyülges. Szeretnék, de kis padám vagy? Te hülye vagy.
1: Szép ez a dal egyébként. Nagyon szép.
0: Albert azt mondja, na, le a kalappa, ne tud fütyülni. Miért tud a fütyülni?
1: Persze, hogy tudok fütyülni. Hát gyerekkorom óta csak fütyülök. Hát, ezt mindig mesélem a műsorban, amikor ősszel, azt hiszem, hogy ősszel mentem a boltba vásárolgatni, és oda jött hozzám egy férfi, azt mondja, egy ilyen idős. Azt mondja, jó napot, hol lehet ilyen szép fütyszót vásárolni? És én nézek rá, mondom, tessék, hol lehet ilyen szép fütyszót vásárolni? Melyik polcon van? És nézek rá, és nem értem. És aztán így mondom, ja, mondom, fütyültem. Tudod, észre se vettem. Mindig fütyülök.
0: Hihetetlen.
1: Igen.
0: Mondjuk könnyebb, ha nem direkt a mikrofonba fütyülsz, de erről majd beszélgetünk.
1: Tessék?
0: Mondom, könnyebb, ha nem direkt a
1: mikrofonba. Igen, hanem így.
0: Na látod, teljesen
1: igen,
0: más.
1: Igen, mert susog.
0: Igen. Hát azt se gondoltam volna, hogy ma úgy elcsúszik ez a beszélgetés, hogy mi elkezdünk arról beszélgetni, mert a fantasztikus témáról, hogy még kell vasárnap átbeszélni a dolgokat, hogy boldog párkapcsolatban éljünk erre, Anett így a semmiből átvágja, és elkezd fütyülni.
1: Hát a szomorú vasárnapot, hát vasárnap,
0: vannak kedves dalaid, amivel szeretsz fütyülni?
1: Ja, de várj, csak most mi van?
0: Mi?
1: Milyen nap van ma? Szerda van. Úristen, szerda. Lehet, hogy szerdán nem szabad a szomorú vasárnapot fütyülni, mert miért? Ebből majd megállapítják, hogy nem vagyok kiegyensúlyozott, vagy
0: nem a pszichológus.
1: Mit szeretek fütyülni? Mit? Szeretem fütyülni a én vagyok az, aki nem jót.
0: Igen?
1: Igen.

0: Na jó, már ne figyeljek ilyen sokáig.
1: Nem tudom, hogy ne figyeljek, hanem lehet, hogy a Fücs koncert, mint a Haki Tamás.
0: Zenélhetünk, és akkor műsoron kívül. Műsoron kívül figyelek.
1: De mint a Haki Tamás, olyan Fücs koncerteket.
0: Nálunk ez a Fücs, ez ilyen, ez végig kíséri az egész életünket. Tehát apukám ez mindig mesélem, hogy az én keresztapám.
1: Igen.
0: Úgy lett a keresztapám, hogy apukám 5 évesen állt kint az utcán a házuk előtt, és elment arra a Tibi.
1: Igen.
0: És apukám fütyült, és a Tibi megállt, és azt mondta, te tudsz fütyülni? Mondta apukám. Tudok. Megtanítsalak? Igen. És eltelt azóta...
1: 60 év.
0: 60 év, 58 év.
1: Hát igen.
0: Ő a keresztapám.
1: És kész, ennyi. Igen. Ez ilyen egyszerű. Ez tényleg, ez tényleg.
0: Fütyüljetek sokat.
1: Jó, hát szóval ez a vasárnapi dolgot szerintem engedjük el, ez hülyeség. Ezt megtanultuk belőle, bár lehet, igen, hogy mi csak nem értük át, hogy miért az igazi, mert ha lehet, hogy az über boldog pár kapcsolatban érde, akkor és mindig ezt vasárnap beszélnéd meg, ez így akkor jön.
0: De nincs semmi probléma.
1: De nem az a baj, nem lehet, hogy ez olyan nagyon boldognak, de olyan valami olyan szinten, hogy az autó csak jön, hogy így, jaj, olyan szinten, hát nem baj, vasárnap megmondott.
0: Igen, vagy vasárnap kérde, hogy jaj, Zoli, igen, olyan ügyes volt, igen, olyan jó, igen, nem tudom, ez csak nem mondom meg.
1: Nem, vasárnap. Nem,
0: majd vasárnap megdícsérem.
1: Viszont tényleg
0: vasárnap a dícséret napja. Hallod, de szerintem egyébként sokan örülnének, ha egyáltalán legalább vasárnap megdícsérnék.
1: Igen.
0: Nem, mert hogy alapvetően igen, nem szokták az emberek egymást dicsérgetni, hát én meg nagyon olyan vagyok, vagy tudod.
1: Azt tudom.
0: Jó, de most nem te mindig ezekre a random dolgokra mondom. Jaj, de amúgy! Jaj,
1: mit csináltál?
0: Múlt héten mentem a Maxiba.
1: Na.
0: A Shopinál, stop.
1: Na,
0: mindegy, ott vagyok a Maxiba, Mannával.
1: Na.
0: Anyám, bánt mögém egy nő. Hát annyira jól nézett ki, hogy ezt nem tudom elmondani. Egy gyönyörű, tehát eleve úgy kinézetre már olyan szokatlan, tehát olyan szokatlan arconás, hogy gyönyörű. Ilyen 40 pluszos lehet, hogy 40-50 közötti. Fekete haj. Olyan sminkje volt, nem ilyen nagyon dzsidzsa-bidzsa, meg ilyen össze-vissza smink, hanem ilyen minimál smink, de valahogy úgy volt kihúzva a szeme, hogy én ilyet még nem láttam.
1: Na.
0: Brutális. Ilyen méregzöld nadrág volt rajta.
1: Mm.
0: Nagyon durva, és hozzá egy ilyen fel,

0: eső, meg a cipő, meg nagyon jó nézett ki, gyönyörű. És egyszer nem tudtam levenni róla a szememet, mert nem igazom, hogy milyen jó néz ki ez a nő. És ott vagyunk a pénztárnál, pakolom a kis cuccaim, de tudod, hogy végig érzem, hogy annyira jó néz ki, hogy ez muszáj, nem bírom magamba tartani.
1: Igen.
0: Ja, fizetek, adom a kártyámat a pénztárosnak, és így ránézzék a nőre, és mondom, hogy így mondom, jáko szuper izgledett. És így mondja, hogy molim, és így mondom neki még egyszer, és ez elájult, és mondja, ja, jó, hála, nem, és így füleg ér a száj, és én is tudod, így megőrülök a boldogságtól, hogy kimondtam, és milyen jó, hogy egy vadidegen embernek örömet okoztam, és utána, amíg ott mászkáltunk egyik boltba, be másikba ki, és jött a csaj, megint így összefutottunk, és így neki is fülig ért a száj, és de tényleg annyira jó nézett ki, hogy nagyon rég láttam ennyire csinos nőt, aki olyan, tudod, olyan laza, de csinos, de olyan szokatlan színű cuccba volt, meg minden olyan wow. Úgyhogy igen.
1: De különben tényleg Anett szokott ilyeneket csinálni, úgyhogy szebbé teszi az emberek napját, mutkozta a nénit, ő azt a nénit, csak lefotóztat,
0: jó,
1: vagy meg is
0: mondtam neki, hogy mondtam, de rajta szóval... láttam, hogy magyar, igen.
1: Az a narancssárga, színű,
0: narancssárga kosztümbe volt egy idős néni. Igen. Ilyen félszoknya, meg egy ilyen zakó. Meg volt rajta egy kis kalap. És sétált Szabadkán, sétált ezek a gyönyörű épületek között. Tehát úgy éreztem magam, mintha valami időutazáson lennék. Annyira beleillett, és annyira aranyos volt, hogy nem igaz.
1: Úgyhogy
0: és akkor így követtem.
1: Követtem,
0: mentem mögötte, nézze, nem hittem el, hogy milyen szedbe van, hogy lehet ilyen. Imádom, amikor az idősek fölöltöznek ilyen csinosan, a Szabadkán a bácsik is, nagyon sokan vannak, akik ilyen kalapban, még nem tudom, fölhúzzák a kis zakójukat, annyira aranyosak, hogy őrület.
1: Aha.
0: És akkor így, mondom, kikerülöm a nénit, és megmondom neki, hogy nagyon szépen néz ki. Mm. És tudod, így oldalról még így figyeltem az arcát, hogy vajon magyar vagy szerb lehet-e, úgy, azért, hogy néha ezt úgy meg lehet tippelni, nem? Mindig igen, van, igen, amikor mellé megy, de úgy, ahogy éreztem, hogy ő magyar néni. És akkor így kikerültem, és így mondtam, hogy nagyon-nagyon csinos, mondom, annyira szép, annyira jó színű ez a szett, nagyon szép, és ő is így nézett rám, és így teljesen így megilletődött, és így, jaj, köszönöm, és aztán még így visszafordult, és így nézett, és nagyon aranyos
1: hát
0: volt.
1: Persze, nagyon cuki. Hát hogyne.
0: Imádom, amik az idősek úgy, így kicsit meg.
1: Anett tényleg így szebbé tetsz az emberek napjait, és tényleg így
0: kivéve az eciét.
1: Hát nekem az már... Az egy másik történet.
0: Igen, ezt itt kiröhögöm, hogy milyen az oknia.
1: Az egy másik történet teljesen, de hát ezt csak már megszoktuk, úgyhogy ez egy ilyen történet.
0: Neked az hiányozna, ha nem ezt csinálom.
1: Az biztos. És nem is kell megvallod a vasárnapot. 7:33 perc.
0: Igen, igen.

0: Hű de szép lány ez a Maris. Alábán meg piros harc.
1: 91.5.
2: Na hát egy kis rongálásról beszélgettünk itt a 91.5-ön. Egy laza kis rongálás. Amúgy tényleg jó. Jó a sztori. Na, mi történt, Anett? Meséld.
3: Én azt gondoltam egyébként, hogy ez Magyarországon történt. Egy 35 éves walesi férfi kapott börtönbüntetést, mert tavaly, hát az történt, hogy tönkrement a házassága, elvált, és bement egy pubba, ahol ezen kezdtek el élcelődni.
2: Élcelő, pont. És annyira felháborodott, hogy ment ki, és mondta, hogy légy óvatos, egy bulldozert nem tudsz megállítani. Drive-thru lesz ebből a kocsmából. Teljesen ki volt akadva a fickó.
3: És visszament. Visszament egy
2: bulldozerrel.
3: Hanomag D600-as bulldozerrel.
2: Na, mi
3: és megrohamozta a helyi kocsmát.
2: Aha.
3: Hát nagyjából 10 millió forintos, tehát 2000 font körüli kárt okozott a kocsmában.
2: De hogy 22 000.
3: 22 ezer, én mit mondtam?
2: 2000.
3: Ja nem, 22 ezer font, igen, tehát igen, körülbelül igen, 10 igen. millió forintos kárt okozott az épületben.
2: Ja. Hát most a forintot annyira nem érezzük.
3: És a rombolásnak igen. a saját családtagjai vetettek véget, akik egy árokásóval állták el az útját.
2: Legyen az bármi is. Legyen az bármi, nem tudom, mi az
3: nem
2: az
3: tudom,
2: árokásó.
3: Igazából nem csodálom, hogy elvált, mert nyilván nem egy nyugodt férfiről van szó, tehát de hogy nem, neki ezen de, annyira de, föl tud háborodni.
2: Hát nem, de lehet, nem, bár, csak... bár, én nagyon utána olvastam ennek a sztorinak. Várj. Itt az történt igazából, hogy ő, amíg a kocsmáros is azt mondja, amúgy én ismerem ezt a fickót, ez egy nagyon rendes ember, aki mindig mindenkinek segít, aki elmegy és megszerel valamit, ha kell, akkor meg minden. Csak azt mondja, a tény, hogy amióta elvált, azóta teljesen elvesztette önmagát, és teljesen ki van borulva. Aztán a bíróságon már kibújt a szög a zsákból, szóval azt történt, hogy ő nem tudta elviselni ezt az ő válását, hogy ott hagyta az asszony, és akkor az van, hogy konkrétan bevallott, hogy napi szinten ivott, tehát sörözött, plusz napi 100 fontos kis büdzséje volt, amit ő határozott meg magára kokainra. És akkor ő minden nap nyomta a kokót, meg ivott rá.
3: Jézus.
2: És akkor ez az állapot, ez a szívfájdalom, az alkohol, a kokain, és a plusz csesztetés mind odáig fajult, hogy akkor ő kiakadt.
3: Nem mindegy, az apja farmjáról kötött el ezt a lánctalpas bulldozert. A főúton végighaladva először egy teherautót lökött fel, majd a kocsmához érve kétszer is teljes gőzzel a homlokzati előtetőnek igen. hajtott.
2: Jó, mondjuk azért nem... Én úgy képzeltem el, hogy betört a kocsmába, és tudod, nem jutott ő falon belőle. Ő csak tényleg ezt a kocsma elejét rongálta meg.
3: Hát jó, elég az.
2: Meg a kocsmának az előtető részét, de nekem az a szörnyű, hogy volt egy pick-upos fickó, aki keresztbe állt, ő majd ő így útját állja, és ott így áthajtott rajta. Jaj. Szóval így simán így átment rajta. Vannak ilyenek, amikor az emberek kiakadnak. Meg főleg az, hogy őrület különben, most egy pillanatra komolyra fordítva a szót, őrület az, hogy különben ezek az ilyen szakítások. Szóval szép dolog ez a párkapcsolatos, de én nem mondom. Meg csinálják az emberek, mert nyilván valahol így kell, meg mit tudom én, de azért tényleg, hogy azért milyen problémák vannak ebből az őrület. Például a szakításnál. Én nem tudom megérteni, és annyira szomorú az nekem. Tudod, hányan vannak, akik tudod, annyira fáj nekik, meg minden, hogy te hallottál ilyenről, hogy ilyen öngyilkosok lesznek. A másik basszus az, hogy elmegy, és így rongál. A harmadik nem tudom, hogy csak őrület, hogy mit kihoz az emberből, és akkor tényleg most csak ennyit a komoly részéről ennek az egésznek, amúgy különben, ha másik oldalra nézzük, akkor meg tök vicces, hogy így ment, és így randalírozott.
3: Igen, igen. Amúgy, igen.
2: Tényleg úgy tudom, hogy egy nyugodt kis városka, vagy egy kis falu, vagy valami, tudod, egy pici kis hely, és akkor valaki ott megőrül. Hát most aztán lesz miről beszélni, az biztos a falu. Még a bíróság is úgy ítélte el, hogy így mondták, hogy ez egyértelműen nem egy tervezett dolog, hanem egy célzott, nyilván egy célzott történet, direkt a kocsma ellen, de hogy így, nem az volt, hogy tervezte, nem tudom meddig, hanem tényleg hirtelen felindulásban elkövetett ilyen történet. Hirtelen felindulásban kész. Amúgy különben vannak ezek a kis, az ember azért alapvetően a másik oldalról viszont ilyen bosszú álló. Az mindenkiben benne van.
3: Nem bennem, hanem hogy alapvetően szerintem hát a nőkben van jobban hát benne.
2: Van.
3: Nőkben.
2: Dávid, hol a szedénk?
3: Ja, tényleg nincs szedénk, nem is hatalmas. Én nem vagyok egyébként bosszúálló? Nem ilyen párkapcsolati dologban, nem.
2: Hát nem, hogy bármiben, nem?
3: Egyébként igen. Hát most múlt héten... Egyébként igen.
2: Na,
3: egyébként
2: na,
3: olyan, hogy megjegyzem. Na, megjegyzem, hogy ki volt az, aki nagyon megbánta. De tök érdekes, mert tényleg egyébként ilyen párkapcsolati dolgokban nem. Tehát, hogy ott nem vagyok ilyen, most akkor nem tudom én, szakítottunk, és akkor most épp azért is, majd most nem tudom, kiszúrok, vagy zaklatom, vagy dehogy, atya úristen, nem. De egyébként a hétköznapi életben olyan vagyok. Tehát mondjuk, ha valaki nagyon beszól, vagy nagyon megsért, vagy bármilyen konfliktusom van vele, amit én igazságtalannak érzek, akkor azt nagyon megjegyzem, haragtartó. Nem vagyok annyira haragtartó, vannak olyan kivételes esetek, amikkel kapcsolatban nem engedek, és elhatároztam, hogy soha az életben nem fogok megbocsátani annak a valakinek, vagy azoknak a valakiknek. Opa. Igen, és most már innentől kezdve mindig meghatározom magamnak egy türelmi időt, hogy oké, mi az a néhány hét, néhány hónap, amíg ha az a másik esetleg azt mondja, hogy jó, igen, nem tudom, beszéljünk meg, akkor azt mondom, hogy oké, beszéljünk meg, de ha ez a türelmi idő elmúlik, akkor kész, tehát onnantól kezdve tőlem aztán térden csúszva könyöröket nincs.
2: Aha,
3: nem,
2: jó.
3: Nem tudom újraindítani az egészet. Tök érdekes volt egy ilyen sztorim egyébként, hogy valakivel így megszakadt a kapcsolatom, és eltelt 2 év, és sétáltam befelé a pannonba tavaly, és odajött mellém az úton, megjelent, és odajött. És akkor ott így elkezdett úgy mindenfélt mondani, meg így meghatódott, meg nem tudom, és akkor így véghallgattam, és akkor én is éreztem, hogy jó, igen, oké, tök jó, hogy most ezt így megbeszéltük, de hogy így ennyi, tehát hogy nem, én nem tudom utána ugyanúgy folytatni azt a barátságot, mondjuk,
2: ja, persze.
3: Tehát, hogy nem vagyok én. Másik meg hát vannak ezek az ilyen hétköznapi kis dolgok. Most múlt héten például valami elmebeteg fickó, mentem kocsival, és nagyon-nagyon kellett sietnie, de ez a tipikus dolog, hogy utána néhány méterre később, hát nem megállt. Néhány méterre, de egy fél kilométerre később meg leparkolt valahol, tehát hogy most nem a világ végére rohan.
2: Igen.
3: És akkor tudod, rohan, nem tudom, nem bír magával, és a kereszteződésbe engem elkezdett dudálni, meg mindenkinek ott mutogatott, utána engem így leelőzött, és ott teljesen eldurrant az agyam.
2: Jó.
3: És elkezdtem nyomni a gázt, és mentem végig, de úgy annyira közel hozzá, hogy ott, ha befékezett, onnan tuti, hogy össze, tehát, hogy neki megyek, de egyszerűen nem, annyira eldurrant az agyam, hogy mondom, most én ezt a fickót követem, és tényleg, hogy, tehát, hogy amikor látod, hogy valaki hülye.
2: Aha, és akkor mi volt ebből?
3: És akkor láttam a tükörben, hogy néz, tehát hogy észrevette, hogy én megyek utána, és akkor még gyorsabban elkezdeni, és én mentem végig. Tehát, hogy végig tartottam az ő tempóját, és nagyon közel mentem hozzá. És akkor én ott, igen, és akkor ott az egyik ilyen résznél nekem balra kellett mennem, ő meg akkor tovább ment egyenesre, és akkor ott leparkolt. És akkor én meg tudom, néztem, és akkor nem mondom, jó, ott lelassítok a kanyarba, nem jött mögöttem senki, és akkor megvártam, hogy kiszálljon, és így néztem, és akkor is ő is így nézett, de hogy itt tényleg basszus. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy képes lennék így megverni, vagy nem tudom. Igen. Tehát, hogy nem lehetsz ekkora gyökér, hogy te a főút, tehát, hogy az egyik ilyen legdurvább kereszteződésbe, ő ott elkezd dudálni, és mindenki, tehát, hogy káosz van, tömeg, igen, innen igen, jönnek, igen. Onnan jönnek, és akkor ő ott elkezd előzni, leelőzött engem, meg még egy kocsit, és akkor aztán én azt a másikat leelőztem, és mentem a fickó után.
2: Igen,
3: szóval
2: igen,
3: van,
2: igen,
3: amikor
2: igen.
3: Így... Na.
2: Én azon rögtön mentem a tesómhoz.
3: Ilyen autós üldözést hajtottam végre.
2: Múltkor én is, csak én nem akartam. Tesómhoz mentem, és van egy olyan rész, ahol rengeteg jobbra-balra van, mire ott eljutok hozzá. És megy előttem egy autó, és ő fordult ott jobbra, és én is jobbra. És ő fordult jobbra, és én is jobbra, és ő balra, jobbra, folyamatosan megyek. És mondom, Jézus Isten, mondom, hogy most már olyan régóta megyek ez az ember után, hogy az esküző azt követem, simán. Már nekem olyan kellemetlen volt, hogy nem igaz, hogy arra mész teljesen a merején. És szerintem ő is így járt, mert hogy aztán röhögtem rajta, mert lelassított, mint az állat. És ugye a szemafor mielőtt még váltott volna a pirosra, akkor így ilyen satugász nyomott, és így piú, így átrepült, tudod, hogy hát mondom, jó van, franc tudja. Mert azért feltűnik, hogyha tudod, így átmész már egy 10-12 utcán, és folyamatosan jön valaki utánad.
3: Igen.
2: Az különben amúgy tényleg föltűnik, hogy itt most mire megy ki a játék. Most erre van dolga, vagy követ, de amúgy reális a téged, meg engem az isterék követnének.
3: Tehát nem, így, hát nem követnek, de nem. Mondjuk, ha ilyen hosszabb útról jövök haza, akkor mondjuk én szeretem azt, hogyha találok egy olyan kocsit, aminek ugyanolyan a tempója, mint az enyém mondjuk.
2: Jó,
3: mondjuk van, hogy például este jövök.
2: Ja, és akkor követed?
3: És akkor jövök utána, és csomószor volt, hogy egész Szabadkáig jött az a kocsi is, tényleg ilyen 50 kilométeren keresztül jöttem, és ez ilyen tök jó, hogy van valaki előtted. Jaj, meg hát a követés, mindig kiégek, amikor nézzünk valamilyen sorozatot, vagy filmet, és ott mindig ugye az van, hogy nem tudom én, a rendőrök követik a drogdílert, nem tudom, és filmekben mindig úgy mutatják be, hogy nem tudom, itt megy a biznisz, meg lövöldöznek ott a gengszterek, és akkor tőlük egy méterre a kocsiba ott ül a rendőr,
2: ja.
3: És akkor nem veszik észre.
2: Igen.
3: Hogy ott vannak a rendőrök.
2: Jó van, na.
3: Tudod, és mindig ki vagyok ezen, így, hát de nem így kell követni, hát én nem így követném. Na mindegy, úgyhogy igen.
2: Ez egy ilyen sztori. Na, a zenékben mindjárt jönnek a hírek. Dávid?
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
0: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
10: A Szabadkai Városháza adott otthont tegnap a 14. Vajdasági Tehetség Gálának. A gálát minden évben a Vajdasági Tehetség Segítő Tanács rendezi meg, ahol a fiataloké a főszerep. Ezen a gálán a tudást, a tehetséget, a kitartást és szenvedélyt ünneplik. Az idei díjazottak a sport, a tudományok és művészetek területén nyújtott kiemelkedő teljesítményüket vették át az elismeréseket.
11: A Tisza Virág és a Tisza élővilágának megóvása érdekében adománygyűjtő akciót indított a Zentai Csárda Polgári Egyesület. Az idei programokat a Tisza Virágzás köré építették a szervezők, innen jött az ötlet, hogy a donacie.rs internetes oldalon egy gyűjtést szervezzenek az egyesület tagjai. A kampány során 150 ezer dinárt szeretnének összegyűjteni, amit a Tisza Virág bemutatására és megismertetésére fordítanának. A Bácskos-Hútfalvi helyi közösség Facebook bejegyzésében értesíti a lakosságot, hogy a közegészségügyi intézet azonnali hatállyal átmenetileg megtiltotta az iskolában a vízfogyasztást. Az ivóvízből vett mintában baktériumot találtak. Ennek értelmében az iskolai csapvíz ivásra nem alkalmas. Az újabb vízmintát a lehető leggyorsabban bevizsgálják. A faluban található további 5 mintavételi hely esetében nem érkezett ilyen típusú tiltás.
8: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén szép napos idő lesz, 22 fokos csúcshőmérséklettel.
12: Az időjárás jelentést támogatta a Szatrakt, Vajdaság vezető szolgáltatója. Otthonába hozzuk a világot.
0: Társadalmi célú felhívás.
13: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A vajdasági vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
14: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
15: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
16: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
17: Pannon Rádió.
18: Az interneten

0: Reklám. Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli.
1: 91,5 MHz.
2: Jaj, iskola, hát van információnk az iskolával kapcsolatban. Méghozzá az, hogy tankönyvek lesznek. Jaj, én emlékszem különben, hogy ez milyen volt, amikor voltak ilyen tankönyvvásárok. És akkor lehetett menni tankönyveket vásárolni az iskolába. Emlékszel te ilyenre? Voltál te ilyenem valaha? Nem, látom rajta, hogy...
3: De ez általános súly, vagy közép?
2: Általános.
3: Általánosban nem, gomboson nem volt tankönyvvásár.
2: Nem voltál. Most különben Szabadka város a 2026-27-es tanévben is biztosítja az általános iskolai tankönyvek és munkafüzetek finanszírozását. Mit jelent ez? Hogy nem kell vásárolni?
3: Nem kell vásárolni, van, amit meg kell venni. Tavaly úgy volt, hogy ugye ingyenes, de megvan, hogy mi ingyenes. Ingyenes a matek, a magyarnak egy része talán, az angol. Megvolt, hogy melyik tantárgyakból ingyenesek a könyvek, és akkor a többit, azt pedig a Nemzeti Tanács finanszírozta. Én azt hiszem, hogy csak a műszakit kellett megvennünk, ahhoz van egy ilyen doboz is, amiben doboz? Vannak ilyen mindenféle dolgok.
2: Hát ilyen régen nem ilyen volt. Műszaki,
3: nem volt ilyen régen egyébként. És akkor ezt kellett még beszerezni.
2: És abban mi van?
3: De alapvetően hát ott ilyen...
2: És van benne lombfűrész. Kis,
3: nem volt benne lombfűrész egyébként, azt most külön kellett venni.
2: Legnagyobb hülyeség, amit vala vásároltuk ott. Hülye
3: jó, jó az a lombfűrész különben, csak nekem mindig ezzel kapcsolatban is ilyen traumák jönnek elő, mert hétfőnként volt műszakink. Úgy ez mindig dupla óra volt.
2: Egész nap arról beszél, hogy mekkora stressz volt az iskola.
3: Az volt egyébként.
2: Megőrültél benne?
3: És, hát, de hogy figyelj, mindig az volt a baj, hogy hétfőn volt műszakink, és vasárnap este jutott általában eszembe az, hogy kell lombfűrész élt vinnem.
2: Aha.
3: És hát gomboson nem lehet. Most már könnyű, tök mindegy, tehát van egy csomó üzlet, papírkereskedés, bármi, ami mondjuk vasárnap is nyitva van, tehát hogyha az én gyerekeim állnak elő ilyennel, akkor semmi, hát elmegyek, megveszem, és kész. Na gomboson de... ott nem lehetett, és mindig, tehát mindig a lombfűrész él jutott eszembe vasárnap este, meg a töltőtolba a patron.
2: Igen, töltőtolba
3: igen,
2: a patron.
3: Tipikus, igen, hétfő nagy dolgozat, úristen, nincs patronom a töltőtolba.
2: Na ez az.
3: És akkor ebből mindig ilyen őrület lett, hogy úristen, most hol lehet szerezni.
2: Szegény apukád,
3: volt gomboson egy üzlet a Lajos bolt, és akkor oda mindig reménykedtünk, hogy hát, ha még nyitva van, soha nem volt nyitva, és akkor mindig ilyen osztálytársaktól akkor kértünk, vagy volt, hogy jaj, borzasztó volt különben. Na, de mindegy, az a lényeg, hogy ingyenesek lesznek idén is a tankönyvek. Ez tök jó, mert amúgy van mondjuk most például a hatodikosoknak van 14 tantárgyuk, a 14 tantárgyból 12-höz kellenek könyvek, mondjuk egy tornára, itt arra nem. És mindenből van több tankönyv, tehát magyarból általában van 3. Tényleg. És ezek ilyen 1000-pár száz dinárok.
2: Igen, 16 körül van, ugye, egy ilyen komplet?
3: Tehát nagyjából mondjuk olyan, hát igen, igen, nagyjából annyi.
2: Kinek hiányzik ez annyi. Minden évben, ez a kiadás?
3: Úgyhogy tök jó, annyi egyébként, van hogy amit tavaly kaptak a szabadkai diákok, ugye ingyenesen az önkormányzattól, ezeket a könyveket vissza kell szolgáltatni június 10-ig, legkésőbb júni 10-ig.
2: Így van.
3: Mert ezeket a könyveket a következő évfolyam diákjai is használják majd, a munkafizetekből pedig minden tanévben új példányokat kapnak a diákok.
2: Igen, szóval tökre
3: tehát,
2: megérni.
3: Gyakorlatilag az ilyen olvasókönyv, meg ilyesmit, azt megöröklik.
2: Igen.
3: Majd a következő generációnak a tagjai,
2: ja, ja.
3: Munkafüzeteket pedig újakat kapnak. Gondolom azokat meg így újra hasznosítják majd.
2: Uh-huh. Szóval abszolút rendben lenne. Abszolút rendben lenne az, hogy a gyerek mondjuk ne firkálja tele, hogy tudja használni a más is. Remélem, hogy sokan ezt felfogják.
3: Azt nem lehet kibírni.
2: Nem lehet kibírni?
3: Nem tudom.
2: Szerintem mi kibírtam, nem hiszem, hogy firkáltam
3: hát
2: bele.
3: Meg arra kell figyelni, hogy vannak azok a fóliák a könyvekre. Tudod, van az a verzió, amiben csak úgy belecsúsztatod a könyvnek a
2: végét, igen.
3: Oldalát,
2: na,
3: igen.
2: Van
3: meg
2: még?
3: Van olyan, amit ragasztott, belül van egy ilyen ragasztó, és akkor ezeket a ragasztósokat nem lehet, vagy legalábbis nekünk ezt mondta most a tancsi, hogy ha lehet, akkor azt kerüljük, mert azt nem lehet szépen leszedni, tehát azt, hogyha veszed le, csupálja. Akkor az ki tépi a lapot, vagy hát úgy szétszakítja.
2: Na hát igen, szóval így van, de tankönyvek, ezt tudom mindig, de jó ezt visszavinni, amúgy meg mi az Isten csinálsz fel, soha többet
3: jaj,
2: nem kell.
3: Hát nálunk is ott áll soha még a többi, ugye a Marci Manna korábbi tankönyvei. Mert ugye most nem tudom, az elsős tankönyveket sajnálod, most mi kidobolt, tehát eleve az olyan borzasztó dolog, hogy kidobsz egy könyvet, tehát hogy én ezt nem is tudnám kidobni.
2: Szörnyű!
3: Meg tudod, most az elsős tankönyvek, tehát amikor tanult írni, meg számolni, az első ilyen kis iskolás rajzok benne jó, vannak mondjuk a cuki. Környezetben, vagy nem tudom, és akkor ezek úgy megvannak.
2: Ha jó, halmozzuk,
3: de tök jó egyébként, hogy vissza kell vinni. Az intézkedés egyébként Szabadkán 20 általános iskolát érint, ez közel 10 000 diákot jelent.
2: Azért nem semmi, gondolj bele. 10 000 diák, igen. Rengeteg.
3: Jó ez egyébként, hát simán azért egy, hát, egy 400 euróba benne lennének mondjuk 400-500 euró a három gyereknek a tankönyvei.
2: Hát igen, képzel, csak az.
3: Eleve ugye az országban van egy ilyen dolog is, hogy a három vagy több gyerekes családoknál mindig a legidősebb gyerek kapja ingyenesen a tankönyveket.
2: Igen.
3: Aki még oktatási intézményben jár.
2: Aha.
3: És ha a legidősebb kiballag, akkor a következő gyerek
2: értem.
3: Kapja ingyenesen.
2: És akkor így megy sorba.
3: Így megy sorba, igen.
2: Nem rossz.
3: Ez
2: nem
3: már
2: rossz.
3: Van néhány éve. Úgyhogy ez is olyan érdekes egyébként mindig, tehát nyilván most kommenteket írnak mindig, hogy most ugye nyilván fel vannak háborodva azok a szülők, akik nem Szabadkán élnek, vagy akiknek a gyerekei nem ide jár iskolába. Érthető. Tehát itt abszolút úgy kéne, hogy országos szinten legyen ingyenes a tankönyv, mint ahogy Magyarországon is egyébként. Tehát Magyarországon teljesen ingyenes az oktatás, ha azt nézzük. Sőt, én még úgy tudom, de ebben nem vagyok biztos, hogy ez országos szinten működik-e így, vagy csak egyes intézményekben, hogy ott például van ez a melegétel akció, és én ezt úgy tudom, hogy az is ingyenes, vagy lehet, hogy valami minimális. Nálunk is ugye lehet ebédet rendelni, de hát ez fizetős.
2: Persze. Én voltam szerintem egy 8 évig egy ilyen iskolába. Ilyen valami, mindegy. És akkor ott mindig tudom, hogy ez a kaja, ez milyen gond volt, hogy így különben kit kell megbízni ezzel, hogy kikészítse el a kaját, akkor megbízol valakit, akkor nem úgy csinálja a kaját, akkor persze nem jó, akkor keresem mást, akkor van valaki, aki jó, de akkor az meg drága, azt nem akarják kifizetni, akkor szóval, hogy hát igen, ennek mindig két oldala van ennek a történetnek.
3: Ó,
2: de alapvetően, igen.
3: Emlékszem, most erről eszembe jutott, hogy mentünk egyszer uzsizni Gomboson a suliban, alsós voltam, és akkor volt ez a nagyon minimál uzsi, hogy fehér kenyér, és rajta volt egy szelet párizsi.
2: Igen.
3: Ennyi.
2: Jó.
3: Még margarin sem volt rajta, semmi.
2: Kit érdekel?
3: Semmi. És akkor úgy álltunk sorba, vettük el a tálcáról a kis kajánkat, és így nézem, hogy hát ez a párizsi, az véres.
2: Na, Anett!
3: És így fölemelem, és látom, hogy a kenyér is. És ránézek a tálcára, és látom, hogy több olyan szendvics, hát több olyan uzsi is van, ami ilyen vércsöppek vannak.
2: Na jó,
3: és? Jó, Isten, és akkor elkezdtünk tanakodni ott az osztálytársai, meg mindent. Szóltunk a konyhásnénnek, és akkor kérdezett, hogy jó, hát ő elvágta az ujját. Hát ő nem is vette észre, hogy ez így végig folyt.
2: Ja, hát jó, előfordulhat.
3: Ez kenyéren annyira undorító volt.
2: Előfordulhat. Tihi azt mondja, hogy Anett, hát én például irigy vagyok a belgrádiakra, mert ott meg ingyenes a városi busz. Hát ugye abban hülyeségre,
3: mert... Jaj, a városi busz az lehet ingyenes a szabadkaiaknak is Belgrádban. Mi elmentünk nagy
2: hát
3: ügyesen.
2: Mindenkinek, Anett.
3: Hát ez az, hogy mi is úgy tudtuk, hogy mindenkinek.
2: Hát de mindenkinek.
3: Mindenkinek.
2: Aztán a rádióban erről beszéltünk, és többen is alátámasztották, hogy persze, az mindent. Belgrádban a többek közlekedés ingyenes. Nem arról van szó, hogy Belgrádban a belgrádiaknak ingyenes.
3: Ja, tényleg?
2: Persze.
3: Ja, akkor jó.
2: Igen,
3: mert
2: igen,
3: mi ott
2: igen.
3: Vígan utazgattunk le fel a városban, és akkor utána valaki ott mondta egy helyi, hogy egyébként csak a belgrádiaknak ingyenes.
2: Hát nem, le kell ellenőrizni, de én úgy tudom, hogy nem, hát mindenkinek. Na, mert azt mondja Tihi, hogy azért, mert hülyeség, aki így néző, mert ő nem Szabadkai, hát akkor költöző Szabadkára, mint ahogy mi is, ha ingyen akarunk utazni, akkor menjünk Belgrádba, hát szóval ez egy ilyen történet. Mi, valahol legyen mindig valami, ez a lényeg különben ebben az egész történetben. Azt mondja, valaki szamárhús is került bele. Hát én nem tudom. De nekem az általános iskola az olyan, az gyene-gyene, az olyan, mit tudom én milyen volt, annyira nem maradtak meg az emlékek. Hát volt különben olyan érdekes az udvarban, gondolom, már ez elképzelhetetlen, de akkor volt az udvarban egy ilyen kis lakókocsi, ami át volt alakítva ilyen büfének. De igazából nem sütöttek ott semmit, inkább csak egy ilyen kis kioszk volt. Ahol...
3: Ez most is van, Michelinben
2: van. Most
3: is
2: van? Komolyan?
3: Van.
2: És akkor a csoki meg ilyesmit árulnak?
3: Jaj, mindent, még fagyit is lehet venni.
2: Ja, nem ilyeskedsz, ez ma is van?
3: Képzeld, van, persze. Persze, amióta mi, mióta gyerekeim járnak általános suliba, azóta most a második tulaj tartja ezt a kis bódikát, ez a pékségnek van kinevezve, de igazából minden van, tehát vannak péksütik, palacsinta, panzerotti, ja, lángos,
2: komoly.
3: Burek.
2: Ja, ilyen komoly kaják.
3: Vannak, hát mindenféle szörpik, ennek nem örülnek se a szülők, se a tanárok.
2: Aha.
3: Fagyi, de nem ilyen bolti fagyi, hanem ilyen gombócos, tehát mint a cukrászai fagyi.
2: Őrlet.
3: Úgyhogy, és akkor ennek nem örülnek se a szülők, se a tanárok.
2: Aha.
3: Fagyi, de nem ilyen bolti fagyi, hanem ilyen gombócos, tehát mint a cukrászai fagyi.
2: Őrlet.
3: Úgyhogy, és akkor megy, hát ugye azért, tehát mondjuk visznek uzsit, de akkor a pénz

0: érdekes a gyerekeknek, hogy akkor ők most van pénzük, elmennek oda, és akkor szerbül megrendelik, amit szeretnének venni. És akkor Mersa is mindjárt első naptól kezdve mondta, hogy anya, majd én megyek a búdéba, mondom, jó. És akkor, de te csak gyere velem, de ne te beszélj, majd én mondom, jó. És akkor mondja, hogy jedno csokoládno mléko. Dugácska kifla. És akkor mindig mondjuk a dugácska kifla. Akkor most valamelyik osztálytárs nem vitt uzsit, akkor ő vett neki. Akkor ő nála nem volt elég pénz, hogy akkor fagyit vegyen, akkor nem tudom, melyik osztálytárs vett neki fagyit a nagy szünetben. Szóval állam megy a biznisz. Múltkor meg hazaállított, végtelenül meg volt elégedve, nem volt apróm, és elvitt egy 500 dinárt adtam neki, mondom, jó, mondom, legyen nálad pénz, hogyha bármire kell, de mondom, vigyázz rá. Jó. Hazajött, és leadta, hogy anya, képzeld el, hogy az egyik osztálytársa, az egyik kisfiú vitt gumicukrot, és mondta neki a Mersa, hogy én veszek tőled egy darab ilyen gumimacit,
1: jó.
0: Egyetlen egy darab gumicukrot, és végül azt mondta ez az osztálytársam, hogy tudod mit, ezért a pénzért, majd mennyi pénz van nálam, ezért a pénzért adok neked kettőt. És vett kettő darab kis gumicukrot,
1: igen.
0: Nem két zacsit, kettő darab gumicukrot, 500 dinárért,
1: Jézusom,
0: odatta a gyereknek a pénzt. És jött haza, és ő annyira büszke volt magára, és annyira boldog volt, tudod, én boldogan mesélt, hogy és képzeld anya, és kettőt vettem ezért a pénzért. És így mondtam neki, hogy nem akartam leszidni, mert mondom, tényleg úgy örül a gyerek, mondom neki, mondom, Mersi, de mondom, ez sokba került, tehát mondom, egy zacskó gumicukrot tudsz venni 100 dinárért, tehát, hogy mondom, ez nem volt annyira jó biznisz, de mindegy, úgy voltam vele, hogy mindegy, most ez megtörtént, majd megtanulja, és akkor egy 3 nappal később így jött haza, hogy jaj, hát az osztálytársam odotta a pénzt, és akkor pont most az anyukával nevettük, hétfőn volt szülőértekezlet, hogy milyen jó bizniszt kötöttek a gyerekeink, és akkor ő is így kinyitott otthon a gyereke táskáját, és kérdezi, hogy honnan van neked 500 innen, és eladtam két gumicukrot a Mersének. Úgyhogy, igen.
1: Szörnyű. Szörnyű dolgok ezek, és azt mondja különben TV, hogy mindenkinek ingyenes Belgrádban, amit én is utaztam személyesen, bögöben tömegközlekedéssel.
0: Úgy, hát attól, hogy te utaztál és lógtál, az nem jelenti azt, hogy ingyenes.
1: Mondjuk ez is igaz. De mi most zenélünk egy picit, és te jövünk horoszkóppal, hiszen szerda
0: fú,
1: van.
0: De jó lesz.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek.

0: Görnyelmecke, haladóknak. Tikkanis, hogy vagy? Boronakat viszuelo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Ó, hát jön a horoszkóp, a hét nap jó volt tábor, úgyhogy ez egy egész hétre szól. Úgy figyeljetek. Kezdjük a kosokkal. Hivatás. Csendes napok következnek, melyek kevés munkát és még kevesebb eseményt ígérnek. Cserébe kényelmesen végezheti el a feladatait. Szerelem a fennmaradó idejét áldozza a párjára. Egészség. Egyen teljes kiörlésű gabonából készült kenyérféléket, sok gyümölcsöt.
2: Bika hivatás, készítsen pontos időbeosztást és jegyezze fel a heti tennivalókat, így könnyedén végezhet mindennel. Szerelem, ha egyedül álló, nem lesz oka a szomorkodásra, lesz, aki megvigasztalja. És egészség. Étrendjében szerepeljen minél több tengeri halból készült étel.
1: Ikrek hivatás, jó hírrel fogadják a munkahelyén, ez lehet fizetésemelés, vagy utazás, vagy előreléptetés is. Szerelem, kellemes találkozásra számíthat, melyből akár komoly kapcsolat is kialakulhat. Egészség, vigyázzon a légzőszervére, és ne igyon hideg italokat.
2: Rák hivatás, érdemes új befektetési lehetőséget keresni, a szerelem, lehet, hogy a sebezhetőségét egy még lezáratlan konfliktus okozza. Valakivel már annyira elromlott a kapcsolata, hogy feleslegesen vonják el egymás energiáját, és egészség álmatlanság gyötörheti.
1: Oroszlán jön, többek között Zoli, hát nézzük, hogy mivel indirekt igen. Rád, ugye, a héten hivatás. Javaira kössön biztosítást, akkor is, ha úgy gondolja, hogy nincs rá szüksége. Szerelem, egy plecskából baj származhat, jaj ne. Főleg, ha nagyobb jelentőséget tulajdonít neki, mint amekkorát kellene. Egészség sajnos könnyen felfázhat.
2: Ez hűzhivatás.
1: Ez különben, bocsánat, tehát Dávid, ugye? Na figyelj.
2: Igen. Dávid hivatás. Válaszra várnak öntől, egy fontos ügyben. Ne sokáig gondolkodjon rajta. Szerelem. Olyan erő és magabiztosság árad önből, amely imponáló az ellenkező nem képviselői számára.
1: Opa, opa!
2: És egészség a tartós stressz kimeríti szervezetét.
1: Hát én már alig várom, hogy mit tartogat a többi hat.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Gyerünk, már tiszta izgatott vagyok. Már jönnek a mérlegek, azt mondja, hivatás. Nem kell semmilyen nehézséggel megküzdenie, az eddig legsúlyosabbnak vélt gondok is megoldódhatnak. Szerelem, most igazán jó lehetőségek adódhatnak az ismerkedésre. Egészség, zsíros haj esetén jó szolgálatot tehet az ecetes vizes öblítés. Ugyan már. Jó, Skorpió jön.
2: Skorpió hivatás.
1: Elasszol, ne ásítozgass.
2: Tágulhat. És sokat tanulhat idegenektől. Hoppá, jó. Na mindegy.
1: Az
2: szerelem.
1: Úr.
2: Az Uránusz miatt heves veszekedésekkel kell számolni. Na, hát ez mondjuk a skorpióknak az Uránusz miatt. Hát ismerek is skorpiókat, tehát azok akkor is veszekednek, az Uránusz nincs is képben. Jó ír azonban, hogy amint lecsillapodnak a kedélyek, minden a helyére kerül, és egészség panaszaira jótékonyan hatna az ülőfürdő.
1: Seggfürdő magyarul?
2: Ez az. No.
1: Bocsánat, hát ilyet szabad mondani rádióban, nem?
2: Nem szabad.
1: Nem szabad? Bár ilyet sem szabad mondani?
2: Hát te már mondtál tegnap előtt olyat, hogy... Na,
1: igen. Nem kell piszkálni. Nyilas. Hivatás, lazítson egy kicsit, nem muszáj három ember helyett dolgoznia, érti? Szerelem. Szerelmi életében nem várt kedvezőtlen eseményekkel számolhat. Ez mondjuk fura. És egészség, higgy el, a szaunázás és egy kellemes iszappakolás hatására valósággal kivirulna. Na most jössz te!
2: Most jövök én, Bak, hivatás. Helyezze a hangsúlyt az anyagi biztonságra.
1: Jó.
2: Oké. Szerelem. Eseménydús napokra számíthat, azért. Sok pozitív fejlemény várható a szerelmi életében.
1: Ja, hogy esemény, ja, így eseménydús, jó van akkor.
2: Miért?
1: Hogy nem, gondoltam? Azt mondja, valami eseménydús, hogy most valami olyan, valami periódus indul, hogy így
2: hát
1: nem tudja levakarni a, nem tudom, az udvarlókat, és hogy ön csak válogat, és,
2: ja,
1: és
2: nem tudom,
1: amilyen. De jó van, ez így oké.
2: Egészség. Ezen a héten nagyobb az esély az isiász kialakulására, keresztcsonti fájdalmakra. Jaj, amilyen hipohonder vagyok, már érzem, hogy fáj az isiász.
1: Jaj, vízöntő, ez nem. Viktor barátunk többek között, hivatás. A nyilas jegyében született munkatársaival konfliktusa lehet. Úgy érzi, nem őszinték önnel. Szerelem, valamilyen beteljesületlen vágy foglalkoztathatja, és ha megvalósítása törekszik, akkor sikerre járhat.
2: Jézus Isten, Viktor.
1: Viktornak mindig ilyeneket ír. Egészség, amúgy jól érzi magát.
2: Halakhivatás, Zeci.
1: Na.
2: Jusson eszébe, hogy ön diktálja a tempót, és senki sem kényszerítheti semmire. Jaj, neked ez jusson eszedben, tehát neked ez állandóan eszedben van, az a baj.
1: Na, menjünk tovább.
2: Fú, szerelem. Veszekedős hangulatban van, így könnyen konfliktusba keveredhet párjával.
1: Na, ez engem nem.
2: Ő nem.
1: Érint.
2: Ő ilyesmivel nem foglalkozik.
1: Igen.
2: És? Egészség, ha teheti, iktassa be napjaiba az úszást.
1: Jó, nem fogom, hideg a víz. Ez az igazság.
2: Ennyi.
1: Bevallom.
2: Az Ákos írt a hét napba egy tök jót, most próbálom megkeresni, mi a címe, nagyon jó egyébként. Mentális egészség kapcsán írt.
1: Ránk fér.
2: És nagyon, jó, nagyon jó írás, elolvastam itt az előbb, csak most nem találom. Igen.
1: Írja az egyik hallgató, jó, akkor fenékfürdő. Hát igen, na ez is szebb. Igaz.
2: Igen. Nézd, az Eci is írt. Lajkó Félix, a szabadság hegedűse. Jaj, igen.
1: Igen.
2: Múltkor lett ebből mizéria, amikor emlékszel, írtak üzenetet nekünk, írt egy hallgató, hogy én ott voltam.
1: Ja, persze. Egy lagziba.
2: Lagziban, Gunarason.
1: Igen, igen, igen.
2: És le is írta a dátumot, hogy mikor. Meg ő fölhívta a családot, és lecsekkolta, és én tényleg ott voltam, és mondom, hogy tényleg én Gunarason soha nem voltam. Nem mondom, lakodalomban, mondom, mi történt ott, mit leítattak, vagy mi. És délután
1: csináztattak.
2: Megkeresett ez a hallgató. Személyesen. Ő egy anyakönyvvezető egyébként. És rám írt, hogy úristen, elnézést, annyira kellemetlen neki, mert hogy a Félix volt ott. És igen. Ő azt hitte, hogy én a Félix felesége igen, igen, vagyok. Igen.
1: Hát amúgy.
2: Nem tudta, hogy a húga vagyok.
1: Igen, hogy a húga, igen. Nem, azt történt, hogy látod, mint ahogy írtam is a cikkbe, én hallottam azt, hogy júniusban ő fellép Palicson, lesz egy ilyen akusztik Lajkó Félix cucc, és így mondtam, hogy így basszus, milyen régen hallottam én a Félixről. Mert ő mindig dombos vesztek erre, meg egy időben még nagy volt a bassz körülötte, és most pedig olyan úgy elhallgatott minden, és mondom, írok én a Félixről.
2: Jól tetted. Úgy, ja, nagyon szeretem. Jó.
1: Félix az extra.
2: Igen.
1: Most nem az, hanem ő. Amúgy 85 perc van, mindjárt jövünk hírekkel.
6: Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Deep.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: A Szabadkai Városháza adott otthont tegnap a 14. Vajdasági Tehetséggálának. A gálát minden évben a Vajdasági Tehetség Segítő Tanács rendezi meg, ahol a fiataloké a főszerep. Ezen a gálán a tudást, a tehetséget, a kitartást és szenvedélyt ünneplik. Az idei díjazottak a sport, a tudományok és művészetek területén nyújtott kiemelkedő teljesítményüket verték át az elismeréseket.
9: A Tisza Virág és a Tisza élővilágának megóvása érdekében adománygyűjtő akciót indított a Zentai Csárda Polgári Egyesület. Az idei programokat a Tisza Virágzás köré építették a szervezők, innen jött az ötlet, hogy a donacie.rs internetes oldalon egy gyűjtést szervezzenek az egyesület tagjai. A kampány során 150 ezer dinárt szeretnének összegyűjteni, amit a Tisza Virág bemutatására és megismertetésére fordítanának. A Bácskos-Hútfalvi helyi közösség Facebook bejegyzésében értesíti a lakosságot, hogy a közegészségügyi intézet azonnali hatállyal átmenetileg megtiltotta az iskolában a vízfogyasztást. Az ivóvízből vett mintában baktériumot találtak. Ennek értelmében az iskolai csapvíz ivása nem alkalmas. Az újabb vízmintát a lehető leggyorsabban bevizsgálják. A faluban található további 5 mintavételi hely esetében nem érkezett ilyen típusú tiltás.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén szép napos idő lesz, 22 fokos csúcshőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szatrakt, Vajdaság vezető szolgáltatója. Otthonába hozzuk a világot.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Az autóban
15: vagy bicajon,
14: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

0: közérdekű információ következik.
1: 9 óra 17 perc van, Szabadkán a Széchenyi iskolánál
2: mérnek a rendőrök.
1: Mérnek.
2: Bizony, sőt, még Moravica is.
1: Moravica központjában is.
2: Mi a franc?
1: És azt írja, hogy...
2: Na, mit?
1: Szlátke kutye.
2: Igen, az édesház, ez itt van Szabadka központjában.
1: Igen, ott állítgatják a bicajosokat.
2: Igen. De tudod azt, hogy az egyik barátomat...
1: De miért? Hát azért, de ez hol van a korzó? Nem a korzón van.
2: Nem a korzón van. Én, ha jól tudom, akkor ez ott van az egykori Simpó áruház környékén.
1: Igen.
2: Igen, igen, igen, ott.
1: És ott nem szabad bicajozni?
2: A jó Isten tudja, különben most nagyon ellenőriznek mindenkit, ugye mindig bejelentjük, hogy fokozottan mérnek a rendőrök, meg ellenőriznek a rendőrök, meg mindig fokozottan, nagyon fel vannak fokozódva. És a lényeg az, hogy valami nap az egyik barátomat elkapták különben a rendőrök biciklivel, és bíróságra kell mennie, képzeld el. Ilyet nem hallottam még soha, hogy valakit így biciklivel, de most így nyírják a népet,
1: egyik
2: mert most éppen ez kell.
1: Is kellett mennie.
2: Komolyan? Bicikli
1: igen, miatt? Őt a Korzóval párhuzamos utcában kapták el, ez egy egyirányú utca. És hát ő pont rossz irányba tekert. Megállította a rendőr, és ott nem mondta a helyszínen igazából, hogy mi fog történni.
2: Igen.
1: Ott felírta az adatait, és akkor kérdezte, hogy oké, de hogy bírság, meg hogy mennyi lesz, és mondta, hogy jó, rendben van minden, és kétszer csak megkapta a levelet, hogy be kell menni a bíróságra, úgyhogy igen.
2: Őrület, de hát a bíróság ilyenekkel foglalkozik. Miközben tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon baj a bíróságon. Tehát, hogy nem értem, hogy miért foglalkoznak ilyen kis bajokkal. De jó van, mindegy. Na, lényegterem, hát ez a typical Szerbia. Azt mondja, mi van még?
1: Áram kimaradás, ez hajdújáráson, Pacsiron, Bácskos utfalván, Magyar Kanizsán, Oromhegyesen.
2: Igen, aztán el tudom azt is mondani, hogy a határon mi újság, alapvetően jó mindenhol. Királyhal a másodhalom most 21 perces valami miatt különben. A többi az tényleg ilyen pillanatok alatt átjárható, és Röszke 2, Horgocs 2 befelé, tehát befelé az országba 23 perces, szóval nagyon durva határon fennakadás nincs.
1: Igen, véradási akciót tartanak 11 óráig Temerinben, a Lukian Musicki Kulturális Központ galériájában, és délig Pancsován, a Vöröskereszt épületében.
2: Igen. Úgyhogy ilyen érdekes dolog. Nem csak azért mondom, és nem megyek most bele, de egyszer kezdett, de volt a bíróságra egy ügyem, ami azt hiszem, hogy másfél évig tartott. Annyira nem volt idejük ezzel foglalkozni, és végül így.
1: Jó, de az ilyen kis büntetéseket, ezeket lezavarják
2: sose
1: gyorsan.
2: Kaptam meg, sose kaptam meg.
1: Tehát bemész, és 5 perc múlva megmondják, hogy jó, akkor ez, nem tudom, 5000 dinár lesz, ennyi.
2: Ja, hogy erről szó. Ja,
1: persze,
2: ja,
1: tehát akkor nincs itt ilyen nagy tárgyalásorozat.
2: Ja, hogy ez ilyen bevételi forrás.
1: Persze.
2: Hát akkor jó van, akkor értem, hogy miért
1: gyorsan, gyorsan mennek. Határa visszatérve egyébként vonatoztunk most a napokban.
2: Na, már mint hogy?
1: Hát Szabadka, Szeged-Pest. Uh-huh. Rettenetesen lassan működik ez az új rendszer, amikor le kell fotózni azokat, akik nem rendelkeznek uniós útlevéllel, vagy uniós okmánnyal. Amikor jöttünk hazafele, akkor a szerb határőröknél nagyon-nagyon nehezen működött maga az a kis ketyere, amivel ők fotóznak, meg viszik be az adatokat.
2: A szerbek?
1: A magyaroknak. Igen, akkor a magyarok fotóztak, és akkor ugye együtt szállnak fel a vonatra.
2: Aha.
1: És akkor a szerbek már teljesen kivultak akad, hogy úristen, hogy mennyire lassan működik ez a gép, hát őrületileg, tehát egy embernél simán volt, hogy 6-7 percet elbabráltak, mert akkor nem jó a fotó, akkor nem jó a fény, akkor ül, akkor álljon föl, akkor emide álljon, úgyhogy eltartott.
2: Hát ez sajnos ilyen, viszont van egy nagyon egy jó élményem is, mert amikor megmentünk át bicajokkal, és nagyon sokan voltunk, ott volt tette is, hogy te látod azt, amikor kijöttek ezekkel a sok ilyen kis mobil...
1: Nagyon sok, ugye? Igen, de szóltak, tudták, hogy jön 80 bicajos, tehát hogy ez egy ilyen rendezvény volt, a rendezvény keretébe kellett átszelnünk a határt,
2: csomóan...
1: és nagyon sokan kijöttek.
2: Annyira daráltak minket.
1: Szerintem 80-an átértünk egy 15 perc alatt.
2: Nagyon gyorsan.
1: Igen.
2: Brutális volt. Annyira...
1: Sok mindenkinek nem volt magyar okmánya egyébként.
2: Igen, szépen. Két sorba tettek minket. Abálták, mint a például. Nagyon-nagyon.
1: Igen.
2: Úgyhogy az viszont jó volt. 9-21 perc van.
3: Érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Panorádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
4: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panon Rádióban.
1: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Panon reggeli hivatalos támogatója.

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Tű, milyen hírünk van, nagyon-nagyon-nagyon friss, friska, ahogy szokták mondani. Szóval képzeljétek el, hát az van, hogy teritorálat van a hetes lottón Szerbiában, in Serbia. Szörbia, kapaszkodjatok, 800 ezer eurót nyert valaki.
3: Pancsovára került a nyeremény.
2: Valaki megveszi a pancsovai finomítót. Nem viccel, hülyeskedik.
3: Ennyiért nem hiszem.
2: Ennyiért nem lehet megvenni.
3: Kéne ott még nyerni. A Lotto Plus játékban nem született telitalálat, ott 2,49 millió eurós főnyeremény.
2: Igen, bár
3: a gazdáját, azért lehet, hogy már meg lehet venni, nem tudom. Habár nem
2: hiszem. Nem tudom, nem biztos, de az a baj, különben 800 ezer euró nyilván rengeteg pénz. Ha szupergazdagok között akarsz játszani, akár már Szabadkán, akkor nagyon kevés. Akkor az pillanatok alatt elmegy. Épp, hogy veszel egy normális házat, meg talán egy gamercit, és akkor már tankolni nem marad.
3: Ja, de... hát nem. Mi nem keveredünk ezekkel a szupergazdagokkal.
2: Nem lehet. Nem lehet ebben a világban még 800 ezer euróban sem.
3: Keveredik velük. De hát, na mindegy.
2: De mit? Az teljesen másról szól. Szóval, de szóval látod, ahhoz mondjuk ez kevés az összeg.
3: Nekem viszont... pont jó lenne. Ez a 800 ezer euró, ez pont jó.
2: Azt gondoltam.
3: Pont ennyit szeretnék.
2: Gondoltam, hogy jó lenne. Hát igen.
3: Nekünk viszont érdekes... Két millió, ez a majdnem 3 millió euró, az túl sok. Annyit nem akarok. 800 ezer eurót, azt elfogadnám én a 3 milliót is, de Az már annyi pénz, hogy ott elkezdenéd herdálni. Ezt a 800 ezeret még úgy pont betudnád, vagy betudnánk szerintem, tehát az átlagember betudná, mi is, magunkat is beleértem ebbe, úgy normálisan osztani, hogy tudod, akkor veszek, nem tudom,
2: igen,
3: két lakást, meg teszek félre, vagy... Tehát, hogy én azt még betudnám. 3 millió eurót nyernék? Egy hét alatt elvárném. Szerintem még mindent megvetnék, amit csak lehetne.
2: Az az érdekes, hogy ahogy múlik az idő, és ahogy az ember fejlődik, vagy nyilván azért van az, hogy amikor valaki bizniszből keres sokat, akkor azért marad meg az a lóvé, mert megtanulja azt a pénzt használni, ez egyértelmű, meg megtanulja azt a pénzt kezelni. Szörnyű dolog úgy, hogy nem értesz a pénzhez ennyit nyerni. Le a kalapa, ha valaki nem őrül meg ettől. Mondjuk a 8000 lehet, hogy tényleg nem annyira durva, de azért elég durva, szerintem még az is. Tudok olyanról, hogy valaki egyszer nyert itt nálunk, és az az első dolga, hogy vesz 40 ezer euróért egy BMW-t magának, mert ugye van, aki ezt csinálja, oké, de hogy az borzasztó lehet, hogy tűrtőztes magad ekkora összegeknél. Ha lehet megvenni gombost, írjam.
3: Ez egyébként lehet, hogy...
2: Végre ő lenne a polgármester, ez a vágya.
3: Végre.
2: Rendelkezhetne gombos felett, képzeljétek
3: el. Én gombost úgy akarom megvenni, hogy igazából nekem adják, és valaki más adjon pénzt, hogy én azt fejleszthessem. Igen, úgy, ahogy én akarom.
2: Szokták ezt csinálni. Hát.
3: Én egy mecénást akarok.
2: Igen. Ha vagy pályázol majd.
3: Vagy pályázok, igen.
2: Pályázol. Szóval az a gond, hogy amikor nem tudja valaki kezelni a pénzt, és például most valaki a világ legegyszerűbb alkalmazottja, és ő hozzávág 800 ezer eurót, az azt hiszem, hogy lehet, hogy baj. Mármint ő neki jó lesz egy ideig, de az igazából baj. Ezért van mindig csúnya vége, vagy nem mindig, de nagyon sokszor csúnya vége ezeknek a lottó nyereményeknek.
3: Ennyi ingatlant kell venni.
2: Azzal talán, hogy nem lehet nagyon ugye,
3: ennyi. Én vennék 800 ezer eurót, nyernék, vennék mindhárom gyerekemnek egy lakást, az autómat például nem cserélném le.
2: Aha.
3: Ennyi nyereményi biztos, hogy nem. Megcsinálnám a ház körül, amit akarok.
2: És kb. Kész
3: ami
2: is.
3: Mondjuk beletelik most majd 50 évbe, hogy megcsináljam.
2: Igen.
3: Jó, nem 50-be, de sokba. És ennyi. Vennék három lakást, az miatt benne lenne. Igen. Simán egy 300 ezer euróba.
2: Hát akkor pici lakásokat, ilyen picikéket
3: veszel
2: a gyerekeknek?
3: Nem vennék nagyon. Hát mit tudom én. Hát mindegy, ezt csak úgy venném, hogy legyen.
2: Uh-huh. Igen. Szóval igen.
3: Hát vagy akkor, na, mit tudom én, de négyszer, felét elkölteném lakásokra. Másik felét meg nem tudom.
2: Elvernéd.
3: Nem.
2: Férfiakra.
3: Na az milyen férfiakra?
2: Hát nem tudom igazából.
3: Ja, ez milyen szomorú lenne, hogyha nyernék a lottón, és annyira szerencsétlen lenne az életem, hogy férfiakra kéne elvenni, mi fizetném kéne a férfiaknak, hogy így jöjjenek el vele vacsorázni.
2: Nyaralások, meg utazások, meg ilyen magángépek, meg ilyen pingpong elmegy az a maradék 400.
3: Ja, sosem reménykedsz, hogy te leszel ez a férfi.
2: Micsoda? De Jézusom, ugyan már, hova?
3: Majd így viszlek. Az Öci szeretne nyaralni. Mert...
2: Igen. Simán.
3: Olyan vagyok, mint a Karcsi bácsi a mi kisfalunkból. Milyen?
2: Jaj, nem néztem a mi kisfalunkat, nem vágom.
3: Karcsi bácsi. Sajnos, apukán nézte, és hirtelen, mert ő is Karcsi.
2: Ja, arra gondoltál?
3: És igen. Ja, biztos, hogy ott ilyen polgármester, nem?
2: 800 ezerért. Tényleg nem bízsz a nagyokkal játszani 800 ezerért. Nem bízsz magadnak venni magárepülőt, nem bízsz magadnak venni...
3: De minek venni, nem is akarnék.
2: Nem bízsz magadnak venni egy komolyabb jaktot.
3: Kerozin hiány van, milyen magárepülő.
2: Hát én nem tudom, tényleg. Ez az összeg, ez nyomorút összeg. De viccelek, nem. Különben, viccelek.
3: Ne, de tényleg ez ugyan. A 800 ezer euró, ez pont az,
2: ugyan
3: ami...
2: Ugyan már, persze.
3: Egy nagyon én sok gondomat hogy... megoldaná.
2: Hogy figyelj,
3: de nem
2: annyi,
3: szállnék
2: de,
3: hát, el tőle.
2: Ez nézd, reálisan, akkor most a hülyeséget félretéve, de hát azt számolgattam múltkor, hogy még nagyon régen, amikor ilyen 50 ezer dinár volt az átlagkereset, vagy mit tudom, hogy legyen 60 ezer, legyen 500 euró lényegtelen, akkor néztem azt, hogy érdekes, hogy mikor ezekről a lottó nyereményekről beszélgetnek az emberek, hogy ez ennyi, meg annyi, meg elég, vagy nem elég, vagy stb. Azon gondolkoztam, hogy hát most tételezzük fel, figyeld ezt, ha 50 évet dolgozunk, és minden évben van 12 hónap, akkor az 50-et megszorozzuk 12-vel, igazából az 600. Ha azt a 600 hónapot megszorozzuk, akkor azzal az átlag, de igazából eljátszhatjuk most is az átlagkereset. Most legyen 1000 euró, mert most...
3: Jó, nézzünk 1000 eurót, több egyébként Szerbiában, azt hiszem, hogy 140 ezer dinár az átlagbér.
2: Igen.
3: Eljó, Belgrád mindig megnyomja egy kicsit, hát ide vagy.
2: De legyen 1000 euró, szóval az 600 ezer euró, tehát egész életedben nem keresel annyit, mint ez a lottó nyeremény. Érted? Szóval azért elég sok pénz ez.
3: Ja, ez amit keresel? Hát de most azt gondolod el, hogy mennyit tudsz ebből te félretenni.
2: Hát ezt mondom, persze.
3: Tehát
2: de
3: ez amennyit keresel?
2: Amennyit keresel? De az a full életed keresete... Jelen
3: komolyan.
2: Pillanatban ezzel az összeggel 600 ezer euró, hogyha 1000 eurót keresel.
3: Ha 1000 euró a fizut.
2: És 50 évig 1000 eurót keresel, az csak 600 ezer euró.
3: 50 évig 1000 eurót.
2: Tehát az is sok pénz ez. De csak ezt akartam demonstrálni.
3: Hát igen, és hogyha mondjuk, és akkor nem tudsz félretenni, hogy mindig azt mondják a nagy okosok, hogy a fizetésed legalább 10%-át kéne félretenned, ha vonta, az mondjuk 100 eurót. Tehát az
2: egy nullával kevesebb. 60 ezer euró egy élet alatt.
3: Mi? Ezt biztos jó számoltad ki.
2: Persze.
3: Ennek utána kell járnom, ez nekem nagyon kevés.
2: De miért? Tehát ilyen számokat
3: mi
2: dolgozom.
3: Micsoda?
2: Persze.
3: Hát igen, akkor minek gyűjtök én pénzt?
2: Mit tudom?
3: Még is kimenjen, 130 éves leszek, amire 130, 180 éves leszek, mire összegyűjtök majd annyit, hogy így vegyek egy lakást?
2: Hát?
3: Vagy mi?
2: Nem, hát ezért mondom én, hogy mennyire...
3: Micsoda,
2: hát ezért irreális, amikor azt mondjuk, hogy mit tudom én, egy Aventador, nem tudom én, vagy nem, az mondjuk
3: ja,
2: durva,
3: de simán 600 ezer, igen.
2: Hát persze, hogy nem tudom, hogy Ferrari 200 ezer euró, és akkor jó, nem olyan sok, nem a francia, tehát fél életed, ha nem költesz semmi másra. Mondjuk nem költesz regisztrációra, üzemanyagra, sem, csak úgy üsz kint a parkba, és nézed az autódat, amit megvettél.
3: Jó, mondjuk az informatikusnak már jobb, mert ezt szorozhatod hárommal egyébként.
2: Micsoda?
3: Hát ezt.
2: Ja, nem, hát nyilván egy csomó ember dolgozik, és egy csomó ember ettől sokkal többet keres, csak mondtam, hogy valamiben
3: ez az
2: kell.
3: Hát igen, ilyen, ez az kell. Átlag alatti, mert tényleg most az átlag bér a 140 ezer dinár, ami fura. Fura.
2: Amit mi? Fura a 140 ezer dinár?
3: Hát soknak tűnik, de hát mondom,
2: én
3: nyilván
2: abszolút.
3: Megdobják a nagyvárosok, tehát hogy na.
2: Én abszolút, múltkor egy picikét érintettük ezt a témát, és én akkor mondtam nektek, hogy igazából nem nagyon lehet mibe kapaszkodni szerintem Szerbiába. Én múltkor hozzájutottam valami adatokhoz, és akkor mondták, hogy az a baj, ezek a hivatalos adatok, a hivatalos bejelentett adatok, tehát bejelentések alapján leadott adatok, és akkor azzal kijön valami szám, ami azért nem reális, mert ugye mindenki maszekol, ezt múltkor mondtuk, és egyszerűen
3: hát vannak olyan munkahelyek is, ahol te megkapsz valamennyi igen, összeget a számládra, többit borítékba kapod még mindig.
2: Reálisan nálunk körülbelül lehetetlen kimutatni azt, hogy ki mennyit keres. Most, hogyha eleve kijön ez a 140 ezer, az azt jelenti, hogy attól egy csomó ember sokkal-sokkal többet keres, de közben mégis van egy csomó ember, aki meg kiakad arra hát, is, hogy 140 ezer, hogy Jézus Isten 140 ezer, hogy annyit ő meg nem keres soha, úgyhogy...
3: Hát az a baj, hogy vannak még mindig olyanok, akik mondjuk 60-at keresnek, és 60 ezer dinára te nem csinálsz semmit, tehát hogy az egy borzasztó.
2: Az tényleg, az...
3: Tehát most...
2: Az nem szép, aki ilyen
3: szituációban. És szerintem most már eljutottunk odáig, így az árak tekintetében, meg minden, tehát a...
2: Hogy?
3: A számlák, a rezsi, az élelmiszerárak a bármi tekintetében, hogy mondjuk, ha Tehát, hogy simán, tehát, hogy most már az a 100 000 dinár is olyan, hogy nem nagyon tudsz teából félre tenni.
2: Nézd, én azért nem...
3: Ha egy háztartásban annyit keresnek, tehát, hogyha...
2: Mit, ketten?
3: Hát nem ketten, ha mondjuk, ha egy valaki neve, mondjuk gyerekeket, vagy bármi.
2: Ja, hát akkor az varázslat.
3: Nem,
2: ahhoz varázsolni
3: kell. Azért gondolom, hogy és ehhez képest mondjuk a 60 000, tehát az, hogy valakinek 60 000 dinár a keresete.
2: Hát eleve én azt hiszem külön, de nekem nagyon-nagyon-nagyon rémlik, hogy mi erről valaminek beszéltünk, néztük a minimálbért, eleve az már nem, tehát már az is fölment 65-67-re valahol. Hát, nem lehet alatta. És most az, hogy valaki
3: 80 körül kéne
2: valakinek az igazi fizetése, legalább semmi bónusz, vagy nem tudom én, vagy hogy hívják nélkül, az biztos, hogy van nálunk, csak azt kell mondjam, hogy az nem szép attól, aki alkalmazza azokat az embereket. Szerintem.
3: Persze.
2: De hát jó van, most mindenkinél megvannak a különböző lehetőségek, a különböző módok, vagy a franc tudja valamit valamiért, nem tudom. Szóval ez egy kicsit nehéz téma
3: szóval,
2: ilyen szempontból.
3: Szóval most így meg... kicsit így nem vagyok taglózva, hogy kiderült, hogyha 50 évig dolgozni, úgyhogy 1000 euró lenne a fizetésem, akkor lenne 600 000 euróm.
2: Ugye?
3: És abból meg valamennyi mondjuk félretéve. Uh-huh. Hát... Mit mondjak? Jó így. Ahogy van, hát ennyi. Hát lottózom. Szerintem az az egyedüli reménység, hogy esetleg nyerünk a lottón. Nem tudom.
2: Szóval
3: illegális dolgokkal nem szeretnék foglalkozni.
2: Nem akartalak elszomorítani ebből.
3: Jó van.
2: De különben nem tudom azt, hogy... Nem tudom Szerbiában, hogy még földobták a hallgatók, hogy amúgy 20% megy az államnak ilyenkor. Nem tudom, de még akkor is igazából, még akkor is az még mindig 600 000 fölött van, úgyhogy... Úgyhogy alapvetően rendben van, szerintem az, aki ezt megnyerte ez a nap végére.
3: Nagyon jó, igen.
2: Konstatáció. Nos, hát aki itt volt veletek, az nem más, mint az élete keresetének összegére ráeszmélő Alep.
3: És Zeci, aki életük keresetét kiszámolt.
2: Így van. Megint mondom, hogy Nagy Jelzsi Dávid is. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vlagyimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínába. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jószomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. Egészségesen született és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő, gerincvelő eredetű izomsorvadás betegséget. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon. Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített petesejtnél még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA tovább örökítését. A beavatkozással egyebek között olyan súlyos betegségeket lehet még azonosítani, mint a cisztás fibrózis, a Huntington-kór, a Turner-szindróma vagy a veleszületett szivárványhártya hiány. Felborult egy kamion kora reggel az autópályán Szabadka és Újvidék között Szőreg térségében. Az Újvidék felé tartó forgalmat ideiglenesen leállították. A teherautó a középső szalagkorlátot is átszakította, emiatt Szabadka felé is részben korlátozták a közlekedést. Gazdátlan ló bóklászott ma reggel Újvidék egy forgalmas sugárútján. A tanácstalanul sétálgató állatról fotó is készült, melyen az látható, hogy az autósok igyekeznek óvatosan elkerülni. A kép a Pál Pátriárka sugárúton, a telepváros részben készült a kora reggeli órákban. Láttunk már hasonló esetet Szabadkán is, amikor három gazdátlan szamár okozott közlekedési fennakadást a Majsai úton. Teli találat volt a hetes lottón. A szerbiai állami lottó 40. sorsolásán egy szerencsés játékosnak sikerült eltalálnia mind a 7 nyerő számot, amivel 800 000 eurós főnyereményt nyert. A teli találatos szelvényt Pancsovában adták fel. A kihúzott nyerőszámok 7, 14, 17, 22, 24, 26 és 33. A sorsoláson 10 játékos ért el 6-os találatot, ami fejenként 305.550 dináros nyereményt hozott a számukra. A Lotto Plus játékban nem született teli találat, így a majdnem 2,5 millió eurós főnyeremény tovább halmozódik.
4: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérünk. A változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz ma részünk. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
13: A te zenéd.
12: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
0: Műsorajánló.
5: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: 10 óra 17 perc van, szép délelőttöt nektek, presszózunk, jól megszokottan 14 óráig. Itt van továbbra is Nagyhegyesi Dávid, az adásvezető technikusunk, a műsorvezető pedig jó magam, Rúzsa Edina leszek veletek. Már is 22 fok van, szeretem az ilyen jó időjárás híreket közölni veletek, és azt is, hogy egész héten szép, napos, kellemes időben lesz végre részünk, és a hajnali vagy a reggeli hőmérséklet sem lesz didergős és fagyos, mert hogy 10 fok, illetve 10 fok felett alakul a hőmérséklet, és 14-5 fok is lehet, nappal pedig akár a 29 fokot is elérheti a hőmérséklet. Úgyhogy ez zene füleimnek, remélem, hogy nektek is, és ez egy picit hozzájárul a jó kedvetekhez is, talán ahhoz, hogy hozzáálltok a naphoz, mert azért valljuk be, hogyha szomorkás, esős, nagyon szeles, rossz az idő, akkor egy kicsit el tudja rontani a kedvünket, és azt, hogy hogyan keljünk ki az ágyból, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, és sokan vagyunk így még, de az, hogyha már egy picit naposra fordul az idő, és kellemesebb a hőmérséklet, és nem kell 10 hosszújúba elindulni otthonról, eső köpennyel, vagy esernyővel, meg kabátba, meg csizmába, meg stb. Az már egy picit talán pozitivitásra adhat okot. Egyébként így május 20-án a Bernátok és a Felíciák ünneplik névnapjukat, illetve több minden is kapcsolódik a mai naphoz. Ilyen például az, hogy 528 éve Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába, Afrika megkerülésével, illetve Kolumbusz Kristóf neve is biztos, hogy ismerős a számotokra, 520 éve halt meg ezen a napon, illetve Honoré de Balzac 227 éve született meg, ő egy francia író, és 3 éve hunyt el Lang Györgyi, színésznő, énekesnő, műsorvezető, ugye ő a Padödő együttes tagja volt, szerintem az ő neve is sokatok számára ismerős lehet. Ezek tehát egészen biztosan kapcsolódnak a mai naphoz, illetve az is, hogy a presszóban vendégek, témák lesznek, mégpedig, hogy mikkel is fogunk foglalkozni egészen biztosan a mai műsorban. Lesz egy fesztivál, mégpedig június folyamán, június közepén, Kelebbián, illetve mondhatni azt is, hogy Szabadkán, hogy pontosan miért mondom ezt, az ki fog derülni majd hamarosan egy stúdióbeszélgetésből. 2 vendéget várok majd a stúdióba. Egy Homeland Fesztivál lesz, illetve egy földépítészet táborról is majd szólni fogunk. De a mai műsorban hallhattok az Eurovíziós Dalfesztiválról. Egy kedves ismerősöm ott volt, mégpedig a főpróbán, a döntőnek a főpróbáján, illetve a döntő napján is ott voltak Bécsben, és ő nagy szakértője az Eurovíziónak, tényleg évről évre nagyon beleássa magát a témába, úgyhogy ha álmából is felébresztük, ő biztosan tud mindenre is válaszolni, évekre visszamenőleg, és ugye most belemegyünk majd a bolgároknak a nyerését egy kicsit átbeszéljük, meg a többieknek a bevált vagy nem bevált helyezését, azért mondom ezt, mert hogy a fogadó irodákban bizony nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy kellett volna, mert hogy borult a papírforma, és történelmi sikert ért el konkrétan Bulgária, hogy miért mondom ezt, ez is ki fog derülni a mai műsorban, illetve azzal is fogunk foglalkozni, hogy az influencerek milyen hatással vannak a fiatalokra. Több szempontból is megközelítjük majd a témát, influencert is hallhattok megszólalóként, illetve fiatalokat is, és pszichológust is természetesen, úgyhogy így egy kerek összefoglalót hallhattok majd a mai műsorban, de érkeztem egyéb érdekességekkel is, illetve majd mondom folyamatosan, ha van valamilyen nagyon fontos vagy rendkívüli közlekedési, közérdekű információ, természetesen ti is hozzá tudtok szólni a műsorhoz, és mindig erre is ösztönözlek titeket, mégpedig a 063-621-605-ös SMS számunkon tudtok írni, Viberen, illetve Facebookon is, elérhetőek vagyunk ilyenkor mindig Messengeren is, úgyhogy tudtok nekünk szólni, vagy bármilyen kérdést feltenni. Tegyetek így, és ha tényleg bármivel kapcsolatban van valami, ami nyomja a szíveteket és a lelketeket, akkor ne tartsátok magatokba. Vágjunk bele most már a műsorba.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió,
3: a te hangod.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: 10 óra 33 perc van, és akik a műsor kezdete óta velünk vannak, azok hallhatták, hogy miről fogunk beszélgetni. Itt most az elkövetkező bő 10 percben kettő stúdió vendéget köszöntök, mégpedig Döbrei Dénest és Nagy Karinát. Sziasztok, köszöntelek titeket!
2: Jó napot, üdvözlünk minden kedves hallgatót!
3: Igen, sziasztok, jó napot!
1: Kettő dologról szeretnélek majd kérdezni titeket. A földépítészetről, illetve ez egy tábor, ha jól tudom, illetve egy fesztivállal is készültök a közeljövőben. Először szerintem beszéljünk a fesztiválról. Ha jól tudom, akkor ez egy júniusi esemény, viszont itt, amit én látok a kis papíromon, itt van egy májusra vonatkozó, ez is hozzá kapcsolódik, vagy ez a már említett földépítészettábor része?
2: Hozzá kapcsolódik a fesztiválhoz, de kapcsolódhat a földépítészethez, és a sárkányfivérek érkeznek, és készítenek egy landart művet, egy szobrot a Homeland Fesztiválnak a helyszínén. És azért van ide beírva, hogy mi ne felejtsük el, hogy meg fognak érkezni, és 23-án, 24-én munkaakció, nagy építés, szobrászkodás, festés, kiderül, nem tudom még pontosan, hogy mi. Megvan a lista, hogy mit kell beszerezni, mivel fognak dolgozni, és kezdünk építkezni.
1: És ugye ez egy kelebiai esemény, maga a Homeland Fesztivál, illetve lesz egy koncert, ami Szabadkán kerül megrendezésre, a Kosztolányi Dezső Színházban. Meséljetek egy kicsit akkor erről a koncertről először, és akkor utána igazából arról a 4 napról, ami maga kelebián kerül megszervezésre. Ugye a nyári mozi színház közösségének a székhelyén tulajdonképpen.
3: Igen, pontosan. A nyári mozi színházi közösségnél valójában minden összefügg mindennel. Tehát nagyon jó volt az első kérdés. Igen, a kettő is összekapcsolódik, az alkotók is összekapcsolódnak velünk, egyéb alkotókkal, minden összefügg a természettel, a földdel, a művészettel, stb. Stb. És pontosan ezért is került úgymond ki a helyszínről Csinszka koncertje. Uh-huh. Csinszka koncertről beszélünk. Magyarország énekesnőt hívtuk meg. Mert bár úgy éreztük, hogy nagyon passzol a fesztivál a Homeland arculatába, vagy így az elképzelésbe, a misszióba, fogalmazzunk uh-huh. így, de sajnos nem tudtuk neki megteremteni azokat a feltételeket, amire neki szüksége volt. És akkor emiatt csatoltunk be egy külső helyszínt, ahol viszont minden adott, közben meg a Kosztolányi Dezső Színházhoz is van kapcsolatunk, nagyon sok előadásunk megy ott, és nagyon jó partneri viszony alakult ki a két csapat között, és emiatt kerül oda. És valójában a 0. napnak akartuk, és hogy utána kezdődjön uh-huh. a fesztivál, de mindenféle dolog miatt nem lehetett, szóval az a fesztivál második napja. A fesztivál első napja pedig június 18-án lesz. Szerda Zsófi képmegállók fotókiállításával fog megnyílni, ez kint lesz Kelebián, uh-huh. ahogy mondtad, a nyári mozi színházi közösség telephelyén lesz. Valójában ez egy nagy tanya. És utána pedig hát Debrei Dénes bemutatója lesz Mi világunk címmel, ami Sziveri János szövegeket fog bedolgozni, feldolgozni, és ehhez pedig szorosan fog kapcsolódni az Állampolgárok zenekar koncertje. Így indítjuk a fesztivált. Következő nap pedig Csinszka koncert, aznap csak ez az egy lesz, külső helyszínen, de közben érkezik hozzánk egy alkotó csoport, pontosabban több is. A Sárkány Balázsék már, ugye ők már elkezdik ilyenkor csinálni a saját művüket, de jelen lesz már ebben a 3 napban Varga Tünde, aki szintén egy képzőművész, festő vagy grafikus? Nem is tudom pontosan. Festő, grafikus.
2: Igen. Festőművész.
3: Ő a másik alkotónk, aki a Lendárt dolgot fogja nálunk megcsinálni. Ő akkor már elkezd dolgozni. És lesz ott egy csapat, akik dolgoznak uh-huh. ebben a közegben. Illetve lesz egy duó táncos pár, akik szintén már alkotnak. Szóval a csütörtök is nálunk, tehát nem egy, vagyis a péntek nem egy szabad nap lesz, hanem ott már alkotás fog folyni, miközben mi a Csinszka koncertet fogjuk élvezni. Akkor június 20-án pedig egy duó koncert lesz, Ábrahám Máté és Dudás Virág Ervin duó koncertje, cselló és hegedű, nagyon izgalmas formáció. Utána pedig szintén egy színházi előadás, egy kicsit klasszikusabb formájú színházi előadás nézhetünk meg, a Murlin Murló címűt. Ezután pedig újból egy duó következik, és minden este Kurblin klub lesz, most hazabeszélek, mert annak én vagyok az egyik főszervező. És akkor a záró napon pedig lesz egy makrobiotikus workshop.
1: Az én kedvenc fogalmam, hogy ki szavam, amivel egyébként én bevallom, számomra ez egy teljesen ismeretlen terep volt, és ezt itt elmondtam még a műsorba kerülésünk előtt is nektek, és most a hallgatókkal is tudatom, és nyilván egy kicsit utána próbáltam akkor olvasni, de szerintem még azért nagyon sokan megfoghatják most a kezemet, mert lehet, hogy sokan nincsenek ezzel tisztában. Egy picit rakjuk már akkor rendbe ezt, hogy mi pontosan ez a makrobiotika, és hogy miért került tulajdonképpen bevonásba egy ilyen tanfolyam így ebben a fesztiválban?
2: Valójában ez két japán mesternek az étkezési módszerének a folytatása. Kushi és Osawa volt a két mester, akik ezzel foglalkoztak, akik azt állítják, hogy a 45-50 kilométeres körzetben megtermő növényeket, kell gabonákat használni étkezésre. És mi egy 25-30 évvel ezelőtt, vagy még több is kerültünk kapcsolatba ezzel az étkezési móddal, amikor Franciaországba éltünk, főként a feleségem Varga Henny, aki járt már Párizsba egy hölgyhöz, aki ezzel nagyon komolyan foglalkozott, és ő ezt elkezdte tanulni. És amikor megszületett a lányunk Dorottya, akkor pedig Szángodászban volt egy makrobiotikus központ, ami kórházként is működött, nagyon sok embert étkezéssel kigyógyítottak. És nekünk is nagyon sokat segített ez az étkezési mód különböző problémákban, amik adódnak az ember életébe, és azóta mi ezzel foglalkozunk, amikor jönnek diákok hozzánk egy hetes tanfolyamra, ők is ezzel a makrobiotikus konyhával találkoznak, és ezt próbáljuk. Hát ez az étkezési mód nálunk. Elejében mindenki azt mondja, jó, az egy kulent hozzá nekünk, és aztán egy hét után a kulen ott marad, adjátok oda a kutyának, mert egy nagyon tápláló étkezési mód ez, hogyha valaki igazán komolyan foglalja, főként gabonákat, növény eredetű dolgokat foglal magába.
1: És ez pozitív igazából, hogy az ember a saját bőrén tapasztalja meg, és véleményem szerint legalábbis így könnyebb átadni saját tapasztalatokon keresztül ezt az egészet, nem? Sokkal könnyebb, mint hogyha csak az ember úgymond tapasztalatlanul a levegőbe beszél.
2: Valójában az igazi tudást azt szavakban, könyvekben nem lehet átadni, csak tapasztalat által lehet átadni, ezt tapasztalatból mondom, és hát a makrobiotikának van egy olyan mondata, hogy amit eszel, azzá leszel. Mert hogyha tudatos étkezéssel foglalkozol, most nem csak makrobiotikáról, bármilyen étkezési módszerrel foglalkozol, akkor a tudatod is fejlődik. És amint a tudatod fejlődik, az emésztésed is fejlődik, és az erkölcsöd is fejlődik. Tehát ez mind összeköttetésben van. És számunkra nagyon fontos, főként, mert hogy én nagyon felelősnek érzem magam, az Újvidéki Színművészeti Egyetemen tanítok, és én felelős vagyok azért, amit átadok a diákoknak, és nem adhatok át mást, csak azt, amit én megtapasztaltam, és ami az én életmódom. És mindig mondom nekik, hogy ez lehet, hogy nektek nem felel meg, tegyétek fel a kérdést, nekem ez jó, vagy nem jó. Ez az én élettapasztalatom. És ez csak így tud szervesen, organikusan működni, hogyha az ember a saját megélt dolgait adja át, és abból is azt a részt, amit igazán szeret és igazán szívből tudja átadni, mert ugye minden a kisujjunkban van. Azt szokták mondani, hogy kiszoptam a kisujjamból, a kisujjunk pedig a szívnek a meridiánja, a szívnek az energiavonala, a jobb kezünkön a kisujj. Hogyha valaki nem szívből csinálja, a szamurájoknál levágták a jobb kezén a kisujját. Tehát ezek ilyen összefüggő dolgok, és a nyári moziba, ahogy a Karina mondta, összefügg a földdel való foglalkozás, a művészettel foglalkozás, a barátkozás, tehát ezek valami módon alkotni is csak úgy lehet, hogyha az ember igazán szívből és igazán nyitottan teszi a dolgát.
1: Tehát tulajdonképpen akkor ez is volt a cél, a koncepció, hogy ilyen összefogó, összekovácsoló, egy ilyen kis otthonos fesztiváljá váljon az egész?
2: Ez így, ahogy mondod. Mert ugye először, amikor megtörtént a Homeland Fesztivál, csak azért történhetett meg, mert olyan mostoha körülmények vettek körül bennünket, a kultúra támogatása mai napig nagyon, nagyon-nagyon rossz állapotban van, és 3 évvel ezelőtt ott álltunk, hogy bezárjuk a kaput, mert nincs miből, nincs mit, és akkor a baráti társaság összeült, és akkor valaki egyszer csak azt mondta, hogy hát akkor csináljunk fesztivált. És akkor semmiből fesztivált? Igen, és akkor mindenki azt mondta, hogy igen, és mindenki barátilag jött, és közösen étkeztünk, közösen szórakoztunk, közösen csináltuk a dolgainkat. És hát szeretnénk, hogyha ez a fesztivál továbbra is valami hasonló módon működne, és így megtörténhet az, hogy Magyarországról jön egy képzőművész, Portugáliából jön egy táncos, és Magyarországról jön a másik táncos, és innen Vajdaságból egy dobos, akik összerakják a dolgaikat, és június 21-én készítenek egy Itt és Most című performance-ot.
1: És ugye a környezet tudatos szemlélet is nyilván nagyon fontos. Nem csak a fesztivál alatt, hanem amúgy is a mindennapi életben, és erre nagyon sokan is próbálják felhívni a figyelmet napról napra. Véleményetek szerint ma a közösség, vagy a közösségek mennyire nyitottak erre?
3: Én most látok egy visszaesés, szóval szerintem ennek így a reneszánsza, ez mondjuk én 5 évvel ezelőtt volt, amikor tényleg nagyon-nagyon sok mindenki felhívta erre a figyelmet, hogy igenis vigyázni kell, meg mit tudom én, ez a földórája, ez egyre korábbi időszakban érkezik el, vagy ugye amikor már felhasználtuk a mindenféle forrást. Szerintem nem eléggé továbbra sem, de azt is megértem, hogyha valaki bele van ebbe fáradva, hogy hát igen, mert a cégek meg mennyit fogyasztanak, meg mit tudom én, a kormányok mennyit fogyasztanak. Már én sem vagyok olyan véres szájú harcos, én a magam területén megteszek mindent, amit tudok, és a saját rendezvényeinkben meg úgy szintén. Nálunk a jelmezek, díszletek is általában, mikor színházi produkciót csinálunk, általában újrahasznosított dolgokból van. A fesztiválon nem lesz dekoráció, nem lesznek eldobható semmi sem, minimális nyomtatnivalót fogunk szétszórni, így figyelünk.
1: És akkor tulajdonképpen ez a földépítészet tábor is valamilyen úton, módon ehhez az egészhez kapcsolódik, nem? Tehát nektek ez
3: imádjuk
1: a jövőképetek
3: a
1: is, nem? Tehát hogy azért így erre felhívni a figyelmet, már itt nem feltétlen a sárra, hanem erre az egész nézetre.
3: Egyébként viccen kívül én ezt a tábort nem szervezem, viszont én is vályokházban élek, és viccen kívül nagyon szeretjük azt. Az egy minőségi életérzés, amikor vályok falat között élsz, és ez nem dohos, nem büdös, nem parasztias, hanem nagyon szép és organikus és lélegző, és egyszerűen van egy varázslata.
1: Dénes, mesélj nekünk picit erről a táborról.
2: Hát most már lassan 10 éve évente megrendezzük ezt a Földépítészet Nemzetközi Alkotótábort és konferenciát, aminek a két fő építésze az a Lajkó, Horváth Lehel és dr. Dragana Kojicsics. És ez valójában úgy indult, hogy nekünk volt egy több mint 100 éves vert falu házunk, aminek tönkrement már a tetejét, ki kellett cserélni a tetőt, és akkor jött a Lehel, hogy hát figyelj, ha már cseréled a tetőt, akkor miért nem próbálsz hozzárakni egy kicsit tetőteret megcsinálni, és szalmabál a ház. És már ugye előtte nálunk volt egy nagy szoba épült szalmából, mert én mindig érdekelt ez az organikus építkezés, sokat foglalkoztam vele, még mielőtt hazajöttünk volna, Somlósi Lajos barátom, aki foglalkozik nagyon sok az építéstől, a gyógyításon keresztül mindenfélével.
1: Mindennel is, ahogy én szoktam.
2: És ő vezetett engem be ezekbe a tanokba, az étkezési módoktól kezdve a belső építészet, a külső építészet, amit eszel, azzal eszel, tehát rengeteg dolgot megtanultam tőle. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor legyen így, álljunk bele, szalmabál a házépítés, és akkor már hívjunk embereket, tartsunk tanfolyamot, és szeretnék az emberek megtanulni. És azok, akik az első egy-két alkalommal voltak a táborba, azok közül már vannak, akik vállalnak szalmabálaház építést. Kelebián most épül a második szalmabálaház közel hozzánk. Most ma indul a tábor, és holnap után a most épülő szalmabálaháznál fogunk dolgozni, megyünk segítkezni, elmegyünk saralni, belemártjuk kezünket a sárba, és a sár az segít, az sok minden.
1: Én imádtam régen, mindig sártortát csináltam egyébként, tipikusan az a gyerek voltam, aki homokot evett, meg havat evett, meg, tehát muzáj volt megkóstolni, úgyhogy én teljes mértékben ezt átérzem.
2: És hát az első ház, ami épült, ugye ott egy két családos egy család él benne, nagyon jól érzik magukat, egy kis kályhával fölfűtik a száz, nem tudom hány négyzetméteres otthonukat, nincs semmi problémájuk, és nagyon, nagyon, nagyon jól vannak benne. És ez az egész arról szól szintén, hogy a környezetünkbe, kicsit mint a makrobiotika, hogy ami a környezetünkben van, abból mit lehet használni, és hogyan lehet építkezni. Konkrétan a sárga föld, a homok, a oszlopként nagyon jók az akác oszlopok, ugye elég tartósak, jó bírják a dolgokat, és hogy ezt beépíteni azt, ami a környezetünkben van.
1: Most eszembe jutott az akácról egy akácfa, amit hát nagyon-nagyon-nagyon muszáj volt, mert tényleg utolsó pillanatos ki kellett vágni, és azóta szerintem kísért, mint a szellemek, mert folyamatosan mindenhol is jön vissza.
2: Igen,
1: az akát, a házban is, meg a mindenhol, szó szerint, úgyhogy hát ez a sors.
3: Egyébként akkor neked el kell jönnöd a Homelandre, mert az egyik Landart alkotás egyébként akácból lesz. És neked meg kell is ismered a makrobiotikus dolgokat.
2: És hogy még
1: visszaköszönöm.
3: Mindenképp.
2: Még azért visszatérnék egy kicsit ehhez a ma induló földépítészethez, mert lesz egy vendégünk Magyarországról, Takács Edvárd, aki egy palicsi tájépítész, és ő egy valami nagy gömböt fog nálunk építeni fűzfa veszőkből, és 22-én az...
3: Én nem tudom,
2: és nincs
1: 20-a van, igen. Két nap múlva
2: pénteken, a Kleinhausba lesz egy kiállításunk, ami a Dragana Kojicsicsnak a fotóiból lesz a kiállítás, és egy beszélgetés a Takács Edvárd és a Dragana Kojicsics között, ami az építészet és a test. Ami nagyon érdekes számomra, meg a fotók is érdekesek, mert hogy a test hogyan... Meg hát itt kicsit lehet elgondolkodni, hogy a kőműves Kelemennél miért építenek be egy lelket. Az épületbe, és lesz egy ilyen beszélgetésünk. És ez az első év, amikor nem csak a nyári mozi színházi közösségnek a székhelyén leszünk, hanem különböző helyekre ellátogatunk. Ki fogunk menni a Horváth Lehel tanyájára is, és a Varga Henny és a Dragana Kojicsics pedig tényleg a test és a föld, a test építkezésről tartanak majd előadásokat kint Kelebián.
1: Egyébként akárhogyha a tábort értem, akár pedig a fesztivált, szabadon látogatható?
2: Igen, ki
1: erről,
2: lehet.
1: Erről mit lehet tudni?
2: Lehet szabadon is kijönni,
1: tehát
2: megnézni.
1: Tehát gondolok arra, hogy előre kell regisztrálni, van-e valamilyen összeghatár, amit be kell fizetni, tehát erről is beszéljünk egy picit, ezt is említjük.
2: Igen, van a 4 nap 140 euró, ami magába foglalja az étkezést és a szállást, tehát ez teljes, komplet minden benne van, és előre kell jelentkezni. De hogyha valaki jelentkezik itt a holnap után, és azt mondja, hogy csak 2 napra tudok jönni, vagy 1 napra szívesen látjuk, mert ezt a tudást azért van, hogy mindenki belenézzen, lássat, megtapasztalja, akit érdekel.
1: És egyébként hol lehet elérni titeket? Tehát aki részleteket szeretne még, teszem azt, nem tudom, felénél kapcsolódott be a beszélgetésünkbe, ami nyilván visszahallgatható lesz majd a Presszó Facebook oldalán, de hol lehet még esetleg infokat gyűjteni?
2: Hát van egy gyári mozi honlapunk,
1: igen,
2: nyárimozi.com,
1: Instagram,
2: a Facebookon, Instagram.
3: De lehet írni nekünk is személyesen, és meg ezekre az oldalakra is. És még visszatérve ugye a helyszínre, hogy az tudatosan nincs kiírva sehova sem a helyszín, mert ez Dénességnek valójában az otthonuk, és plusz még sok egyéb épület van a területen, de ez a nyári mozi színházi közösség honlapján fent van. pontosan, hogy hol van ez. Tehát ott lehet leginkább érdeklődni. És igen, és Instagram és Facebookon. Ott mindenféle információ fent van, de ott nyugodtan írhatnak oda.
1: Nagyon izgalmasan hangzik tényleg. Tehát, hogy ez egy kicsit felnyitja nem csak a művészeknek a szemét, mert ugye hallhattuk itt, hogy kik lépnek fel, kik érkeznek, honnan érkeznek, hanem igazából a fiataloknak, meg nem is csak a fiataloknak a szemét, igazából bárkinek, hogy a környezettudatossághoz is nyitottak legyenek, meg igazából a makrobiotikához is, ami igazából egy izgalmas. És tényleg, ha valaki, mint én, eddig tudatlan volt, akkor most köszönöm, hogy felhívtátok erre a figyelmem, és megismerkedhettem, akár így módon is vele. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
2: Köszönjük a meghívást, köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.
3: Igen.
0: További szép napot támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Reklám.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
6: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
0: Műsorajánló.
7: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió? Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vlagyimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínába. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jó szomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója. Is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump, amerikai elnök is Kínában járt. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában, közölte a köztársasági elnöki hivatal sajtószolgálata. Vucic Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztet a szerb elnök. Várhatóan a hivatalos utat is előkészítik. Egyeztetnek a programokról és a tárgyalási témákról. Ebben az évben rekordszámú jelentkezés érkezett a Magyar Kanizsa község által meghirdetett energiahatékonysági pályázatra. A rendelkezésre álló 10 millió dináros keretből 36 pályázat támogatását biztosítják, amelyeknek több mint fele napelemek telepítésére irányul. Az önkormányzata jövőben szeretné növelni a támogatási keretet. Arra is odafigyelnek majd, hogy az a több mint 40 pályázó, aki ezúttal nem jutott támogatáshoz, a következő kiírás során valamilyen formában előnyt élvezzen. A Szakkör címmel nyílt kiállítás Szabadkán a Népkörben. A tárlat a kézműves hagyományok és a közösségi alkotás eredményeit mutatja be. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg, és az elmúlt időszakban a Szakkörön készült munkákat lehet megtekinteni. A kiállításon többféle kézműves technikákkal készült alkotás látható, a hímzésektől kezdve a különböző dísztárgyakon át, egészen a kreatív, egyedi megoldásokig. A résztvevők a foglalkozások során sajátították el és gyakorolták a szóban forgó technikákat, miközben a közösség részévé váltak. Felborult egy kamion kora reggel az autópályán Szabadka és Újvidék között Szűrek térségében. Az Újvidék felé tartó forgalmat ideiglenesen leállították, a teherautó a középső szalagkorlátot is átszakította, emiatt Szabadka felé is részben korlátozták a közlekedést.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. A változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is.
0: Reklám.
6: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001. Minden éjjel,
9: minden nap, Pannonrádió. A 91,5 MHz-en.
10: Pannonrádió.

0: 11 órán 14 perc van, és egy nagyon jó kis témával, vagy érdekességgel érkeztem ebbe az órába, így nyitányként, hogy ebben a digitális világban gyakran nagyon gondosan megszerkesztett képek uralják a terepet, mégis van egy mondhatni csendesebb réteg, akik soha nem osztanak meg, teszem azt, képeket a közösségi oldalakon, nincsenek beállított szelfik, nincs fotós lenyomata az ünnepléseknek, és hát hiányoznak a mindennapokat dokumentáló posztok is, mert nyilván vannak olyan személyek, akik szeretnek mindent is megosztani az interneten és a közösségi oldalakon, és felmerül ugye a kérdés, hogy mit is árul el ez rólunk, hogy így idézőjelben mondjam ezt, hogy ha nem posztolunk fotókat itt a közösségi oldalainkon, a közösségi profiljainkon, a pszichológia szerint több jellemvonás és ok is állhat egy bizonyos döntés mögött, tudatos döntésnek is nevezhetjük. A magánéletet választják a népszerűség helyett ezek az emberek, mert hogy vannak ilyenek, és számukra a személyes határok nem elmosódó fogalmak, hanem inkább szilárd kapaszkodók. Egy olyan világban, ahol szinte természetes a túlzott megosztás, ők inkább megőrzik saját maguknak, mondhatni így, az élményeiket, az emlékeket, nem érzik szükségesét annak, hogy minden pillanatukat a nyilvánosság elé tárják, a közösségi média külső visszajelzései helyett tulajdonképpen a maguknak a kis belső megerősítése a fontos, és abból táplálkoznak. Egy siker, egy kapcsolat, vagy egy boldog pillanat akkor is értékes marad a számukra, ha senki más nem látja, és nem kommentálja, vagy nem lájkolja. Ez a fajta visszafogottság nem hiány, hanem egy úgymond csendes és belső biztonságnak a jele. Itt van a sorban másodikként az erős önismerettel rendelkezés. Azok, akik nem építik jelenlétüket a közösségi médiában, gyakran nagyon erős önismerettel rendelkeznek. Pontosan tudják, hogy kik ők, mit képviselnek és mi fontos a számukra. Nincs szükségük arra, hogy egy külső visszajelzés erősítse ezt meg. A belső iránytűjük mondhatni stabil, nem ingatják meg a trendek vagy az online összehasonlítások. Az örömük nem a lájkok számától függ, hanem attól, hogy hülyek önmagukhoz, nem bizonygatják a boldogságukat senkinek, hanem egyszerűen csak megélik azokat, így az identitásuk nem egy digitális kép, hanem valós tapasztalatokból fellépő szilárd önkép. Harmadik a sorban, hogy a valódi emberi kapcsolatokra fókuszálnak. Az energiájuk nem egy virtuális közönség figyelmének a fenntartása, a folyamatos posztolásra vagy a visszajelzések hajszolására irányul, hanem sokkal inkább a valódi jelenléten alapuló emberi kapcsolatokra. Olyan, teszem azt, baráti találkozásokra, vagy beszélgetésekre és közös élményekre fókuszálnak, amelyek nem igényelnek közvetítést vagy online megerősítést. Számukra egy őszinte figyelemmel teli pillanat sokkal-sokkal többet ér, mint bármilyen digitális reakció. Nem azt keresik, hogy mennyire látszanak, hanem azt, hogy mennyire vannak igazán jelen egy helyzetben és egy kapcsolatban. Az életükben a minőség és az intimitás fontosabb, mint a láthatóság és az elérés. Ezért a kapcsolataik gyakran csendesebbek, de sokkal mélyebbek és valódiasságukban tulajdonképpen erősebbek. Mély gondolkodás is itt van a sorban. Az online csend gyakran nagyon gazdag belső világot takar, ezek az emberek inkább megfigyelnek, mint azonnal reagálnak. Számukra minden gondolatnak be kell érnie, mielőtt megosztják, hogyha egyáltalán megosztják. A minőség számít nekik, nem pedig a mennyiség. Legyen szó beszélgetésekről vagy élményekről, ezért az online csendjük valójában egy nagyon is tudatos és fókuszált jelenlétnek a jele. Az ötödik, hogy elutasítják a digitális illúziót. Sokan közülük tisztán látják a közösségi média mögötti illúziót, tudják, hogy a tökéletesnek tűnő pillanatok gondosan szerkesztett valóságot mutatnak, ismerik a társas összehasonlítás hatását, és azt, mennyire könnyen torzítja az önképet. Éppen ezért tudatosan kerülik ezt a folyamatos összehasonlítási játékot. Nem vonulnak ki a világból, inkább megvédik a saját lelki egyensúlyukat, egyfajta mentális biztonságot teremtenek maguk körül, ahol nem a láthatóság a mérce, egyszerűen nem vesznek részt egy olyan versenyben, amelyet nem tartanak valóban fontosnak. Tehát összességében elmondható véleményem szerint is, hogy ezek az emberek nem a figyelem hiánya miatt maradnak ki a közösségi médiának a világából, hanem inkább tudatosan hoznak döntéseket, és ugye az ő számukra a magánélet, és ez a kis biztonság, az érzelmi biztonság, az önazonosság sokkal fontosabb, mint a láthatóság. És a valódi értékek nem a megosztásban, hanem az átélt pillanatok minőségében rejlik. Nem tudom, hogy nektek ezzel kapcsolatban mi a véleményetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a kis véleménye. Ha esetleg meg szeretnétek osztani velünk, hozzá szeretnétek mindehhez szólni, egyetértetek-e ezekkel, amiket hallottatok, vagy egyáltalán nem, és valamit szeretnétek megcáfolni, vagy csak kifejezni a véleményt, a hozzá szólást, akkor nyugodtan tegyétek ezt meg. Ahogy már jól ismert az elérhetőségünk, a 063-621-605-ös Viber SMS számunk, vagy pedig a Facebookon is, Messengeren tudtok nekünk írni. Én nagyon kíváncsi vagyok ahhoz, hogy mi a véleményetek ezzel kapcsolatban. Ki mennyit posztol, hol van egy határ, mi az, amit meg lehet osztani, mi az, amit nem, és a többi. Mert ugye vannak olyanok, akik, hogyha például fotót tesznek fel a gyerkőcről, akkor esetleg olyat posztolnak, amikor háttal állnak, vagy valamilyen matricát tesznek a fejük helyére, úgymond ezzel is kicsit védve őket. Vannak, akik tényleg szó szerint csak fent vannak a közösségi oldalakon név szerint, de sokan úgy tartják, hogy kamuprofilok, pont azért, mert semmit sem osztanak meg, és nem posztolnak napi történeteket, vagy fotókat egy nyaralásról, vagy egy kirándulásról. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban mi az észrevétel és a hozzászólás, akár hogy ti hogyan élitek így a közösségi oldalakon a mindennapjaitokat. Nyugodtan osszátok meg ezt velünk.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. Szombat este Bécsben lezárult a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, és ugyan a fogadóirodák egy teljesen más forgatókönyvet jósoltak, az est végén a papírformát mondhatni totálisan felrúgva Bulgária nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált, és hát egy történelmi győzelmet tudhat maga mögött Bulgária, hogy miért, arról is majd szó lesz az elkövetkező percekben. Az egyik ismerősem, Sebő Katilla ott volt, élményekről fogsz nekünk itt beszámolni. Szia!
1: Szia, Dina! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát ismételten Eurovízió, és tényleg most a 70. volt, és ha jól tudom, akkor ti a főpróbán voltatok, a döntőnek a főpróbáján.
1: Így igaz, pontosan.
0: Miben más teszem azt egy ilyen főpróba, mint ott élőben, amit mi a tévében látunk?
1: Hát először is, amikor voltunk az Eurovízión, akkor is a főpróbát néztük, akkor is a főpróbán voltunk, most is. Eleve hozzáteszem, hogy ez azért történt így, mert nagyon nehéz jegyet kapni, tehát rengetegen voltak előttünk a virtuális előszobába, úgymond, és mi a sorra kerülünk, ugye nyilván csak válogathatunk, ami marad. Őszintén szóval inkább most tudatos döntés volt, hogy a főpróbát válasszuk, mert először is ki kell választani, hogy melyik sorra akarsz jegyet venni, vásárolni, és most direkta inkább kiválasztottuk azt, hogy menjünk a főpróbára, hogy nehogy lecsusszunk a sorról, bármelyik részéről, úgyhogy ez most tudatos döntés volt, de ide is épp hogy kaptunk, úgyhogy szerintem jó döntést hoztunk. Annyival más nyilvánvalóan, hogy egy kamuszavazás megy, tehát az előadók, produkciók, vendégfellépők, mindenki ugyanaz volt, tehát a műsor megy a saját medrébe, annyi, hogy a szavazáson, amikor bekapcsolnak egy-egy országba, akkor csak random mondanak pontszámokat. Amit érdekesség, hogy a zsűri szavazást akkor Szerbia nyerte.
0: Hát igen, és ez is 17-ek lettek, ha jól tudom,
1: igen,
0: ugye a szerbek. Neked így erről kell, mi a véleményed? Mármint a szerbeknek a teljesítményéről.
1: Igen, igen. Hát összességében én azt mondom, hogy szerintem korrekt eredmény. Lehetett volna egy picit jobb is, mert amúgy megmondom őszintén Szerbiát, ami illeti, a zsűrinél rosszabb eredmény, tehát a zsűrinél 19-ek lettünk, a közönségnél 13-ak, illetünk összesítve 17-ek. Nem mondom rossznak se, jónak se, de olyan erős, vagy inkább ilyen középmezőnynek mondanám, de szerintem lehetett volna kicsit azért jobb, és inkább a top 10 felé is kihaladni.
0: És ahogy olvastam, ugye a bolgár lány, meg ugye a csapata, ők nem csak a zsűritől, hanem a közönségtől is tulajdonképpen egyértelmű szavazatot kaptak, és így halva, nézve a produkciót, tényleg egy nagyon pörgős, nem mintha többi nem lenne az.
1: Amúgy igen, bulis volt az idei évad, igen.
0: Meg azért valljuk be, az Eurovízióra mindig az jellemző, hogy minél cifrább egy produkció, annál nagyobb sikert hoz. Viszont véleményem szerint ez a Darának a Bangaranga,
1: igen, vagy Bangaranga dala,
0: Bangaranga dala, igen. Talán még belefér egy bizonyos keretbe, nem?
1: Igen, szerintem is belefér, és itt, amit szeretnék most megjegyezni, hogy ez az évad,

0: és sokkal erősebb volt. Az elmúlt jó pár évnek az egyik legerősebb évada volt, legalábbis így, hogy néztük, követtük, és ami meglepett, hogy 2017 óta nem volt arra példa, hogy a zsűri szavazatok és a közönség szavazatai ennyire megegyezzenek. Igen. És ami érdekesség, hogy amit ugye mondtál is, hogy rekordfölénnyel ugye nyerte meg Bulgária, mint ami a pontszámokat illeti, tehát ami az első és a második helyezetet illeti, Bulgária a legnagyobb pont különbséggel nyert a történelem során, tehát igen, a során 173 pont volt az első és a második helyezet között, nyilván ezt a közönségpontok vitték nagyon fel, de ami érdekesség, igen, hogy mind a zsűri, mind a közönségnél Bulgária nyert, úgyhogy legalább most ebben az évadban, ami a szavazás illeti, most egyetértés történt, mert nyilván voltak azért kisebb botrányok ebben az évadban is.
1: És mindjárt megkérdezem, hogy mik voltak azok. De ugye tényleg, tehát ezt erre gondoltam én is, amikor ugye mondtam, hogy történelmet írt, mert hogy igen, még győzelmet nem aratott Bulgária.
0: Igen,
1: tehát,
0: nem aratott, hogy... igen. És éppen én szerintem ezért is különleges egy picit, hogy legalább egy olyan ország is nyert, aki még soha nem rendezett felnőtt versenyt. Ami érdekesség, hogy sokan szerintem nem tudják, hogy 2015-ben Bulgáriában rendezette egy junior Eurovíziót, tehát a gyerekek számára. Úgyhogy ez jó kis támpont, mert szépen megszervezték, úgyhogy szerintem a jövő évét is meg fogják szervezni.
1: Igen, mert ugye azt is el kell mondani, hogy ki megnyeri, a következőt ő szervezi, ha minden igaz, akkor Szófiában lesz a 71.
0: Így van, hogyha minden igaz, a köztévé el fogja fogadni a felkérést, úgyhogy a bolgár köztévé valószínűleg eleget fog tenni a felkérésnek, úgyhogy nagy valószínűséggel jövőre Bulgária.
1: És mik voltak ezek a kínos pillanatok, amiket mondtál már?
0: Hát, hogy mondjam, érdekes módon, hogy annyira maga a helyszínen a versenyen most nem befolyásolta, helyszínen túl sok kínos pillanat nem volt, inkább a felkészülés jellemezte. Például az, hogy öt ország visszalépett idén. Ezek az ország között azok Hollandia, Írország, Izland, Spanyolország és Szlovénia is visszaléptek Izrael részvétele miatt. Sajnos nem tudunk olyan évadot mondani, hogy ne kerülne egy kis politika a versenybe, vagy legalábbis, hogy ne lenne egy kis botrány. Nyilván Izrael fellépése miatt ez az öt ország azt mondta, hogy nem állnak egy olyan ország a színpadon, aki most háborúban van. Nyilván ezt most lehetne ragozni, hogy van ott egy másik ország, Ukrajna, aki ugyanúgy háborút folytat. Nagyon nehéz igazságot tenni minden szempontból így a verseny tekintetében, mert tényleg erős országok maradtak távol. De viszont ami érdekesség, hogy három ország visszatért, jó pár év után köztük Románia, Moldova, Bulgária, elég szép visszatérésük volt mindhárom országnak, úgyhogy ezek kicsit beárnyékolták a dolgot, és Izraelt, ami azt illeti, hogy mikor legutóbb voltunk kint, akkor mi az izraeli dalt egyáltalán nem is hallottuk a helyszínen, tehát annyira kifütyült a közönség, most ez nem volt jellemző. Tehát, hogy egy-két helyen láttam, vagy hallottunk hangokat, vagy egy-két helyen láttunk palesztin zászlót a produkció alatt, de nem volt egyáltalán jellemző rá, hogy most ilyen nagy botrány lett volna a show alatt.
1: És ha jól tudom, akkor a görögöket különben nagyon előre tették, tehát igen, esélyesnek tették őket, és hát mégsem jött ez össze.
0: Hát nem, hát hogy mondtad is, hogy a fogadó irodáknál, ami történt, tehát hogy ez a papírform most teljesen nem vált be, és ez is. Ez nagyon engem meglepett, mert, és akkor kicsit a szavazásra rá lehet térni szerintem, mert minden évben az van, hogy körülbelül tudjuk, hogy ki fog nyerni. Ki fogja kapni a 12 igen, pontokat, a maximum pontokat, és ebben az évben, ahogy néztük szombaton az élő show-t, nem tudtuk eldönteni. Sőt, még aznap sem, mindig más mondtunk, hogy én meg voltam győződve, hogy Finnország vagy Ausztrália fog nyerni. Nekem személyesen finn volt a kedvencem, és azt mondtam, énkor szerintem a Finnország nem, akkor Ausztrália fogja behúzni a győzelmet, és jönnek a pontok, és teljesen változik minden. És ami érdekes volt még, hogy annyira másképp szólt a zsűri is, hogy állandóan másra mentek a 12 pontok, tehát hogy egyik országtól, tehát A-ból B-be, C-be, tehát nagyon érdekes volt, tehát hogy ennyire szoros, meg ennyire érdekes, én már nagyon rég láttam ilyen Eurovíziót, és amikor nyilván közösségpontoknál visszatérve Görögországra, amikor Görögország volt úgymond az utolsó mércénk, hogy ott el fog dőlni a verseny, mikor hallottuk, hogy Görögország nem túl sok pontot kapott a közönségtől, akkor valószínűleg mit már tudtuk, hogy Bulgária fog győzni.
1: És ha jól tudom, akkor a cseheknek volt is a döntőben egy kis technikai baki, becsúszott, és tulajdonképpen van ilyenkor egy olyan szabály, hogy lehetőségük van újra előadni ezt a technikai jog, ha történik, viszont most úgy döntöttek az illetékesek, hogy erre nincs lehetőség, mert elméletileg hangban nem volt probléma, igen, csak az egyik fő kamera bedöglött tulajdonképpen. Igen. Ez is azért gondolom egy kicsit tudta szerintük befolyásolni. Hát nyilván utána a közönség ebből nem feltétlen hallott nyilván igen, semmit, de helyüket lehet, hogy valamilyen úton, módon az ő véleményük szerint befolyásolta.
0: Biztos nyilván ilyenkor, nyilvánvalóan, hogyha az ember készül egy Eurovízióra, főleg egy énekes szempontjából, ez nem, hogy a sportolnak ugye egy olimpia, hogy az a 3 percbe kell, hogy megmutasson mindent, és kicsit a technikai hibákra visszatérve, ugye mi főpróbát láttuk, és a főpróbán 4 vagy 5 dalnál volt olyan, amikor a szervezők nem tudták a színpadot előkészíteni a következő országra. Tehát olyankor bekapcsoltak rögtön a green roomba, tehát kis mini beszélgetés ment, vagy kis zenei aláfestésre a közönséget a rajongókból mutattak, tehát pár ugye képet, képkockát, és az nyilván kíváncsiak voltunk, hogy az élősóra hogy tudják ezt megoldani. Az élősóra 2 ilyen ország, vagy 2-szer történt ilyen elő, hogy nem tudták előkészíteni a színpadot. Nyilvánvalóan 42 másodperc, vagy körülbelül 40-42 másodperccel van ugye a szervezőnek előkészíteni a színpadot egyik országtól, ugye a másik ország fellépéséig, ami valljuk be, hogy a díszletelemeket levinni, felvinni, de színpadot ugye közben még ottan takarítani, főleg, hogyha van valami plusz ilyen effektus, vagy, vagy bármi, az nyilván lássuk be, egy rövid idő bármennyien vannak, és a főpróbán 5 ország nem volt azt hiszem ilyen baki. Nyilván mi ezt nem úgy érzékeltük, hogy húdán egy probléma, meg a zenei minőségben ez nem rontod. És igen, hogy mondtad, a Cseh dalnál ugye volt egy kis, ugye, amit az élő műsorban is láthatunk, egy kis baki, de szerintem ezt leszámítva jó műsort raktak össze, vagyis az osztrák köztévé jó műsort csinált. Ami belekötni valóm van, hogy rögtön ugye kedden, amikor ment ugye az első elődöntő, míg itthon néztük, hát én nem voltam elégedett, megmondom őszintén, nekem a versenydalok tényleg jók voltak szerintem, maga a műsor körítése, tehát a nyitánnyal nekem mégis 70. Eurovízió volt, az nekem annyira nem jött át.
1: És ugye kicsit... nagy durranást várják az ember, igen, nem? Igen, hogy tényleg ekkora szám.
0: Igen, igen. Úgyhogy azért mondom, hogy a nyitánnyal úgy kedden nekem nem voltam annyira elégedett a nyitánnyal, de utána szombaton ezt kárpótolták nyilván, mert szerintem a szombati az egy profi összerakott kis nyitány volt, úgyhogy azzal nem volt profi. Úgyhogy ezek kárpótoltak, úgymond.
1: És ugye ti a pénteki napon voltatok.
0: Igen,
1: mennyire volt érezhető Bécsben ez az eurovíziós láz?
0: Érdekes, amikor Malmöben voltunk, ott az egész város eurovíziós lázban égett. Tehát, hogy állandóan plakátok jelezték, hogy ott eurovízió történik, hogy ott van valami szerveznek. Itt Bécsben nem vettem annyira észre. Lehet, hogy az időjárás is befolyásolta a hangulatot, mert esős időt fogtunk ki, vagy egész héten ugye múlt hét esett Bécsben is az eső, és kicsit a hangulatra ez lehet, hogy úgymond ráverte ez az esős dolog a hangulatra. Úgyhogy érezhető volt, hogy persze 70. fesztivált rendezik meg, de nem mondanám, hogy annyira hú, de nagy pörgés volt a fesztivál körül. Persze emberek, turisták voltak mindenhol, úgyhogy az Eurózsos faluba is voltunk. Ott nyilván délutáni órákban, péntek délután voltunk, akkor már jöttek össze, tehát 2-től nyitották meg a falut, és akkor utána mi 2-től, hát 3-ig voltunk bent, egy óránk volt ott szétnézni, ott már jöttek ugye az emberek meg ott is, ugye voltak ugye fellépők közben, zenét is engedtek, szóval összességében jó volt megszervezve, csak ez az időjárás ez most kicsit sajnos érezhető volt.
1: Teszem azt, megyünk visszafelé a döntős produkciókat alulról, igen, akik nagyon kevés pontszámokat kaptak, akkor mennyire látod reálisnak azt, hogy olyan helyen végeztek, ahol?
0: Most attól függ, melyik országot nézzük, nyilvánvalóan. Most Ausztria szerintem ő direkt egy kicsit olyan poénosra vette. Szerintem ő most hátradőlt, múlt évben megnyerték, és most úgy voltak vele, hogy automatikus döntős ország, kicsit hátradőlünk és küldünk ilyen bulizós vicces dalt, ez sikerült is, mert az aréna az megvolt a produkció alatt őrülve. Ez tény, ezt nem lehet tőlük elvenni. Hát igen, vannak a 0 pontosok, ugye. Szegény Egyesült Királyság és Németország, ők évről évre a közönségtől nagyon kevés pontszámot kaptak. Azt hiszem, az Egyesült Királyság már sorozatban 3. alkalommal kapott 0 pontot a közönségtől, ami valljuk be, hogy azért valamit itt már kezdeni kellene szerintem a szervezőknek ezzel a dologgal, tehát a BBC-nek. Nyilván önállók belső kiválasztással történik egy dalnak ugye a kiválasztása, tehát hogy kit küldnek ki ugye fesztiválra. Hát lehet, hogy már át kellene térni kicsit egy ilyen szervezni egy nemzeti döntőt akár, amiben tényleg a közönséget is belevonják. Németországot viszont sajnálom. Ők is, azt hiszem, ők is 0 pontot kaptak a közönségtől. Igen. Őket is nagyon sajnálom, megmondom, én legalábbis személy szerint, mert tényleg jó dal volt, szerintem pörgős volt, bulizós volt. Talán ők nekik az volt a hátrányuk, hogy a döntő elején léptek fel, és mire már a 25. dalhoz értünk, addigra elfelejtettük, hogy volt Németország is. Tehát nyilván ilyen szempontból a rajzsor rendész azért sokat tud számítani. Én nem hiszek ebbe, hogy a rajzsor, tehát a sorrendben, hogy most melyik dal van elől, melyik, vagy hogy ki mikor lép fel, de lehet, hogy most önnálok egy picit, ez most tényleg számított.
1: Hát igen, mert ugye újra szokták játszani egy rövid verzióban, úgymond rövid kis bejátszóként, hogy ki, hogy szerepelt eddig, és hogyan lépett fel. Hát meglátjuk, hogy mi lesz jövőre. Hát igen. Bízom benne, hogy majd akkor is ezt élmény beszámolóval is véleményezünk, ebből csinálunk egy ilyen beszélgetés, hogy minden évben véleményezzük, ha nem is mentek el, de véleményezzük itt a műsorban az Eurovíziót. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
5: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Mórahalom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Programajánló.
6: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
7: Média támogató a Pannon RTV.
1: Műsorajánló.
8: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: Putyin Kínába érkezett, Vucic is hamarosan ott tesz látogatást. Csütörtökön derül ki, kinyeri idén a traktort az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásáron. Népszerű az energiahatékonysági pályázat Magyar Kanizsán, Szabadkán jövőre is ingyenesek lesznek a tankönyvek az általános iskolásoknak. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vlagyimir Putyin kétnapos látogatásra érkezett Kínába. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket. Az idei év a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jó szomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is. A találkozó néhány nappal azután történik, hogy Donald Trump amerikai elnök is Kínában járt. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic is. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában, közölte a köztársasági elnöki hivatal sajtószolgálata. Vucic Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztet a szerb elnök, várhatóan a hivatalos utat is előkészítik, egyeztetnek a programokról és a tárgyalási témákról. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. Az eseményen tapasztalatcsere zajlik, szó van az állattenyésztésről és a növényvédelemről is. Csütörtökön derül majd ki, ki nyeri idén a traktort. Paracki László és Bíró Tamara tudósít.
2: Továbbra is hatalmas az érdeklődés az újvidéki mezőgazdasági vásár iránt, amely keretében kedden szakmai napot tartottak az állati és vegyes eredetű élelmiszerek biztonságáról és minőségéről. A kiállítók több mezőgazdasági gépet és felszerelést értékesítettek, elmagyarázták a drón használatát és gazdára találta a rózsaszín háromvasú eke is. Lakatos Attila bajsáról.
3: Jártak-e már korábban a kiállításon és milyenek a benyomások, illetve milyen céllal jöttek az idén?
4: Igen, minden évben el szoktunk jönni, ugye mi is mezőgazdasággal foglalkozunk, paraszt emberek vagyunk, és akkor ez nagyon jó ez a vásár, itt meglátjuk az újdonságokat. Most egy traktort sikerült vásárolnunk, is, de hát, és azért jöttünk főleg, hogy azt is megnézzük itt még egyszer meg. Találkozzunk ismerősökkel, beszélgessünk.
2: A drónok egyre nagyobb teret hódítanak a mezőgazdaságban, hiszen amellett, hogy segítenek a valós idejű adatok gyűjtésében és elemzésében, segítségükkel lehetővé vált a növények permetezése és a műtrágya kiszórása is. Kali Nóra, egy romániai drónkészítő cég képviselője.
5: A drónok nem csak a taposási kárt előzik meg, ugyanakkor teljesen sokkal kevesebb vizet is használnak fel, akár 90%-kal is kevesebb lesz a vízfogyasztás a hagyományos eszközökhöz képest, és a fenntarthatóságnak ezek az új eszközei, mivel nem bocsájtanak ki szinte semmilyen káros anyagot a légtérbe.
2: Víz, maláta, komló, élesztő. A sörkészítés otthon kicsiben egy igazán kreatív és élvezetes folyamat. Ezt is megismerhették azok, akik kedden ellátogattak a rendezvényre. Dávid Csendes, újvidéki vállalkozó. Azért jöttünk az újvidéki vásárra, hogy bemutassuk a sörfőzés teljes folyamatát. Magától a nyersanyagtól, az árpától, amit a malomban őrlünk, egészen az élesztő hozzáadásának folyamatáig. A sörfőzéshez szükséges idő ebben a készletben, ami általában 65 liter sört főz, körülbelül 3-3,5 óra. A vásáron idén újra nagy érdeklődés mutatkozik a jószágtenyésztés iránt. Berze Martin, az Agroberza Kft. Tulajdonosa.
3: Nagyon sokan felszámolták a korábbi években az állatállományt. Jelenleg milyen a helyzet a piacon?
6: Felszámolták a fejős teheneket sokan, de a húsmarhának szerintem van jövője Vajdaságban. Tehát elég sok érdeklődés van itt a kiállításon is a húsmarha irányt, tehát három fajtát, tehát most csak kiállítottunk Charolais-t, limuzint, de Angus fajtájú teheneink is vannak.
2: A mezőgazdasági vásáron szerdán gyümölcsnapot tartanak, amely keretében az érdeklődők megtudhatják, hogy hogyan növelhető a feldolgozott gyümölcsök és zöldségek EU-ba irányuló exportja, valamint bemutatják a legkorszerűbb eszközöket a fagyasztott, szárított gyümölcsök és zöldségek, valamint melegen feldolgozott termékek exportőrei számára.
1: Idén pályáztak a legtöbben a Magyar Kanizsa községben meghirdetett energiahatékonysági pályázaton. Az erre szánt keretösszeg a 10 millió dinár, most mindössze 36 sikeres pályázatot tudott lefedni. Egyre többen döntenek ugyanis a napelemek mellett. Fejős Ornella és Rózsa Krisztina riportja.
0: A sikeresen pályázók 50%-os támogatásban részesültek, és várhatóan a szerződések aláírását követően kezdetét is veszi a beruházások kivitelezése. A magyar kanizsai Buza Botont másodszor pályázik. Tavaly a nyílászárók cseréjére adta át a kérelmet, amit akkor is megnyert, most pedig napelemre igényelte a támogatást. Buza Botond, Magyar Kanizsa.
7: Maga a pályázat egy nagyon nagy segítség számunkra, amivel így meg tudjuk telepíteni a házunkra a napelemeket, és erre szükségünk van, mivel teljes mértékben árammal fűtünk és hűtünk, mint nyáron, mint télen, illetve a nyár folyamán elég sok gyümölcsfával rendelkezünk, és az öntöző rendszernek a használata is költséghatékonyabb tud így lenni.
0: Ebben az évben sajnos az előlátott keretösszeg a pályázatok felét sem fette, emelte ki Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere. Most 36 pályázóval írták alá a szerződést, míg több mint 40 beadott kérelmet nem tudtak finanszírozni. Ennek oka, hogy egyre többen döntenek a napelemek mellett.
8: És a napelemek az egy nagyon nagy összeg, nagyon nagy beruházási tétel mindenki számára, így a pályázati összegeknek a nagy részét a napelemesek vitték el, tehát mindazok, akik a 80 pályázatból 36-an nyertek, a 36 nyertesnek több mint a fele napelemre pályázott, úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan mutató az önkormányzat számára is, hogy át kell, hogy gondoljuk a következő évre, hogy milyen költségvetési forrásokkal, milyen számokkal fogunk a minisztérium felé pályázni.
0: A polgármester kiemelte, a jövőben azon fognak dolgozni, hogy mindazon pályázók, akik most nem nyertek, valamilyen formában elsőbséget élvezzenek a következő pályázati kiírásnál, továbbá bíznak abban, hogy a keretösszeget növelni tudják majd.
1: Idén is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket finanszíroz Szabadka városa az általános iskolásoknak a 2026-27-es tanévre. Az év közben használt tankönyveket a tanulóknak a tanév végén vissza kell adniuk, hogy azokat a következő generációk is használhassák. A könyvek leadásának végső időpontja június 10-e. A célja, hogy könnyítse a szülők helyzetét és hozzájáruljon az iskoláztatás költségeinek csökkentéséhez. Az intézkedés Szabadkán mintegy 20 általános iskolát érint, és közel 10 000 diák számára jelent közvetlen segítséget, mondta Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
9: Idén viszont az az elképzelés, hogy minden iskola ki fog nevezni egy bizottságot vagy egy munkacsoportot. Nyilván tanárokból fog állni ez a munkacsoport, akik majd a visszahozott, begyűjtött tankönyvek állapotát fogják felülvizsgálni, és az, ami használható a következő generáció részéről, azt nem fogja újra megvásárolni az iskola várostól kapott pénzből. Viszont ami használható, itt gondolok az olvasókönyvekre, vagy az olyan könyvekre, amiben nem írtak a diákok, nyilván a munkafizetek az automatikusan értendő, hogy újakat fognak vásárolni az iskolák, de azok a tankönyvek, melyek nem használódtak el, azok szeptembertől ugye a következő generáció által használatba lesznek.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
10: Időjárás.
11: 22 fok van Szabadkán, a nap hátra levő részében szép napos időben lesz részünk, 24 fokos csúcsokkal.
10: Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
14: Bővebb információ
13: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Cirada Ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
14: 91.5

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

12 óra 31 perc van, és ismételten egy érdekességgel érkeztem, és szerintem ebben is lesz, aki magára ismer, velem együtt kézen fogva fogunk sétálni ebben az érdekességben, nem feltétlen az elejében, de lesznek visszaköszönő jelei. Valaki nem attól lesz tudatos, ami a pénzügyeket illeti, hogy minden apró örömről lemond, és inkább attól, hogy észreveszi, hogy mire megy el a felesleges pénz. És felvetődik egy dolog, hogy mikre nem vagy sohasem költenek az intelligens emberek. Igazából ez a fő címe az érdekességnek, amivel érkeztem. Hát például az egyik legtipikusabb pénznyelő a késedelmi díj és a hitelkártya kamat, aki tudatosabban kezeli a pénzügyeit, általában nem a memóriájára bízza a befizetéseket, érdemes beállítani emlékeztetőt vagy automatikus átutalási megbízást. És akkor itt jön a talán a sokan magukra ismernek rész. Hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor sokszor nem azért veszünk meg valamit, mert valóban szükségünk van rá, hanem azért, mert jól néz ki, vagy ad egy, hát nevezzük státusznak. Ilyen lehet például egy új autó, ami csábító, az is, hogy mi ülünk bele először, ha lehetőségünk van olyan autót vásárolni, de az értéke már ugye az első időszakban sokat esik. Ugyanez a helyzet például a legújabb telefonnal, egy drága márkás táskával, vagy bármivel, amit inkább a külvilágnak veszünk meg, nem is feltétlen biztos, hogy magunknak. És igazából ez megint csak visszavezet arra, amiről már az elmúlt órában volt szó. Ugye ilyenkor érdemes várni egy kicsit, körülnézni, és hát őszintén feltenni magunknak a kérdést, hogy tényleg szükségem van nekem erre? De sorolható egyébként úgymond a kényelmi kiadás is. Az ételrendelés, a taxizás, az előfizetéses appok, vagy a streaming csomagok nem feltétlenül problémásak, de könnyű úgy fizetni értük hónapokon át, hogy közben alig használjuk őket. Például egyetlen előfizetés nem tűnik soknak, de 3-4 együtt már komolyabb tétel lehet a hónap végén. Érdemes időnként végignézni, hogy mi az, ami valóban része az életünknek, és mi az, amit csak hát, megszokásból használunk, vagy maradt velünk. És itt vannak még egyébként az impulzus vásárlások is, ami hát sok pénzt vihet el tőlünk. Ugye ez a vásárlások ellen sokszor a legegyszerűbb módszer működik, várni egy kicsit. Teszem azt, ha egy ruha, egy nem tudom, kütyű, vagy egy lakásdekoráció másnap is ugyanolyan jó ötletnek tűnik, talán tényleg megéri. Ha viszont csak azért veszük meg, mert akciós, és jó lesz még valamire, belefogyok, vagy nem tudom, a boltban is ugye sokszor sok mindenért bemegyünk, vagy igazából is

egy valamiért bemenjünk, és száz másik dologgal jövünk ki, azért, mert akciós volt, vagy mert majd elkészítem, és majd jó lesz még valamire, utána lehet, hogy elfelejtjük, és lejár. Erre is van, biztos vagyok benne példa. Tehát, hogy csak az akció, a hirdetés, vagy egy, hát, egy rossz nap miatt tennénk tele a kis kosarunkat ezekkel a termékekkel, jó döntés lehet elengedni, és egy picit várni vele, átgondolni, hogy biztos kell-e, biztos el fogom-e készíteni, van-e minden egyéb más dolog hozzá. Jó azért megfontolt döntéseket hozni, persze ez nem, a gyakorlatban nem ennyire könnyen működik, szerintem legalábbis, mert hogy azért nagyon gyorsan a csábításnak hát nem tudunk ellent mondani. Persze, néha lehet ezt is így megengedni magunknak, nem kell mindent is így eldobni, és semmit sem megvenni. Csak aztán ne sírjunk azért, hogyha nincs hónap végén pénzünk. Minden esetre legyetek tudatosak, erre ösztönözlek titeket, és hát legalább megtudtuk, hogy az intelligens emberek ezekre sosem költenek.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Pannon Rádió, a te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

5 méter vastag sziklákkal teli hórréteggel küzdenek az útkarban tartók Romániában. Hát ez számunkra nyilván úgymond felfoghatatlan, mert mi nem sűrűn látunk errefelé 5 méter vastag havat. Nyilván az ott élőknek Erdélyben ez nem újdonság. A transzfogarasi országút teljes hosszában évente mindössze néhány hónapig van csak nyitva a forgalom előtt. Az év többi napján vastag hóréteg és a lavinák által odasodort sziklák borítják be. És hát ugye emiatt is, ahogy említettem, hogy az ott élőknek ez már abszolút nem újdonság. Június közepéig vélhetően megtisztítják majd az utat az illetékesek, a munka viszont lassan halad. Jelenleg a terep legnehezebb pontjához érkeztek, ahol az 5 métert is elérheti a hóréteg vastagsága, és az út igazgatóság elmondta, hogy már korábban megkezdték a hó eltakarítását. A 7 C jelzésű országút Bilea vízesés és a Bilea tó közötti szakaszán azonban néhányszor meg kellett szakítaniuk a munkálatokat a rossz időjárás miatt. Az utat rendszerint július 1-én nyitják meg a forgalomnak, addig a Bilea tó környéki menedékházakhoz csupán csak drótkötélpályás felvonóval lehet feljutni. Hát azért nem lehet könnyű, de szerintem ez már nem első eset, ahogy hallhattátok, és már évekre visszamenőleg ez úgy így van a környéken tulajdonképpen, és jól megszokottan az az országútot már nem először éli át ezt. Ami még egyébként így a közlekedést illeti, az az, hogy a rendőrök egyre több helyen vannak jelen, mégpedig Szabadkát illetően az egészségügyi középiskolánál ott vannak, és a Sándorhelyi közösség felől érkezőket mérik, illetve Vörösfalunál is ott vannak, mégpedig a Venera Bike-nál, és korábban az Ócska piac környékén motoros rendőrt is láttak, illetve Topolyán is ott vannak, a jól megszokott helyükön a Szabadka felől érkezőket mérik, a mezőgazdasági iskolánál. És ami ugye még fontos, hogy fennakadás volt az autópályán Szabadka és Újvidék között, Szőreg térségében, amikor ugye felborult egy teherautó, átszakította a középső szalagkorlátot is, és a forgalmat ideiglenesen leállították, az Újvidék felé tartó forgalmat. Szabadka felé viszont részben korlátozták a közlekedést, és ebben a Viber csoportban azt írták, hogy már nincs torlódás, viszont, hogy folyik-e még a helyreállítás, az egészen biztos, de hogy az Újvidék felé tartó forgalmat megindították-e, arról nem érkezett információ, csak az, hogy nincs torlódás, gondolom, hogy akkor a Szabadka felé már nem biztos, hogy részben van korlátozva. Ez sajnos nem derül ki nagyon az információból, hogy mennyire lehet ott visszafordulni, nem vagyok benne biztos, nyilván nem szabályos, de hát manapság az emberek sokszor csinálnak szabálytalan dolgokat. Minden esetre, ha arra mentek, akkor legyetek tisztában ezzel, hogy volt egy ilyen délelőtt, és még lehetnek is igazából komolyabb fennakadások, mert bármikor bármit tulajdonképpen bekövetkezhet. Legyetek körültekintőek és óvatosak. És még egy közérdekű infót gyorsan megosztok veletek. Ugyebár zajlik a tavaszi nagytakarítás, és a mai nap folyamán, tegnaphoz hasonlóan a Kertvároshelyi közösségben, Szabadkán, itt van kihelyezve a nagyméretű hulladékgyűjtő, holnap pedig, illetve pénteken is, a vasutas településhelyi közösség területére helyezik ki több helyre is ezeket a hulladékgyűjtőket, úgyhogy lehet vinni a szemetet, hogy pontosan hol és hogy hová helyezik ki ugye ezeket. Az a panonrtv.com-ra kattintva megtalálható, a közérdekű infoknál elolvasható, úgyhogy ha esetleg ezeken a városrészeken, helyi közösségek egyikén éltek, akkor menjetek fel, nézzétek meg, hogy esetleg közel van-e hozzátok, mennyire megoldható, hogy kivigyétek oda. Az is egyébként fontos, hogy ezeket a
Hulladékgyűjtőket minden nap reggel 8 óráig helyezik ki a megadott helyszínre, az elszállítást pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik az illetékesek, és azokon a helyeken, ahol ugye két napig tart az akció, és lesz még ilyen, ahogy hallhattátok, egész éjszaka kint maradnak a konténerek, és másnap délután 5 órától szállítják el őket, ahol viszont egy napig tart az akció, esetleg a közeljövőben, ha lesz ilyen, akkor ott 17 órakor kezdődik a konténereknek a begyűjtése. De minden egyéb információ, akár áramszolgáltató, akár véradás, ez mind-mind megtalálható lesz szokásosan a pannonrtv.com-on.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Hamarosan Kínába utazik Alekszandár Vucic. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában. Vucic Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. Tegnap az élelmiszerbiztonság és a minőségbiztosítás volt a fókuszban, valamint nagy figyelmet kaptak a mezőgazdasági drónok. Ma gyümölcsnapot tartanak, az export lehetőségekről és a legkorszerűbb feldolgozó technológiákról van szó. Csütörtökön a zárónapon derül ki, kinyeri a traktort. Indul a jelentkezés a szakkör új évadára. A programot 5 évvel ezelőtt a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet indította el határon innen és túl, Vajdaságban pedig a Magyar Kanizsai Felnőtt Képzők regionális hálózatának koordinálásával valósul meg. Az új évadban 30 tevékenységből választhatnak az érdeklődők, újdonság például a könyvkötés vagy a kalocsai hímzés. Jelentkezni június 14-éig lehet. A régi tagoknak a szakkör oldalán, az új jelentkezőknek, a felnőtt képzők regionális hálózatánál. További információt a 063 545 293-as telefonszámon lehet kapni. Előhívott értékek természeti örökségünk címmel tartottak fotókiállítást az Óbecsei Dán emlékházban, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében. A pályázatra érkezett legszebb alkotásokat állították ki. Az idei felhívásra több mint 300 fotó érkezett általános és középiskolásoktól, illetve felnőttektől. A pályázat célja az volt, hogy a kulturális örökség iránt érdeklődők felfedezzék, megörökítsék és bemutassák lakóhelyük természeti értékeit.
0: Sport.
10: 22 év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal, miután legfőbb ellenfele a Manchester City kedden csupán 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként. Ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában bajnokok ligája döntőt játszó Arsenal története során 14. alkalommal nyerte meg az angol bajnokságot. A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az 5. helyről, azaz a következő szezonban is a bajnokok ligájában lesz érdekelt.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérünk, a változó felhőzet ellenére a továbbiakban is lesz napsütésben részünk.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Pannon Rádió.
14: Az interneten
13: és az FM 91,5-ön.

0: A közösségi média ma már szinte észrevehetetlenül vált a mindennapjaink részévé, és a görgetés közben gyakran nem is tudatosul bennünk, mennyit döntés, vélemény és trend formálja át az életünket. Az influencerek ma már nem csak szórakoztatnak, hanem vásárlási szokásainkra, önképünkre és életmódunkra is hatással lehetnek. De kik azok, akiket a fiatalok manapság követnek? És vajon milyen hatással vannak rájuk valójában? Erről készült egy összefoglaló, mégpedig Csernai Panna tollából. Az ő összefoglalója következik a téma kapcsán.
1: A közösségi média világában szinte minden témának megvannak a saját tartalomgyártói. Vannak divattal foglalkozó influencerek, utazós tartalomkészítők, beauty influencerek, fitness tippeket megosztó videósok, de olyanok is, akik egyszerűen a mindennapjaikat mutatják meg a követőiknek. Egyre többen választják ezt hivatásként is, hiszen a nagy követőtábor reklám lehetőségeket, márka együttműködéseket és komoly bevételi forrást jelenthet. A sikerhez azonban nem elég egy telefonkamera. Kreativitásra, következetességre és tudatos online jelenlétre is szükség van. Matovic Mana 3,5 évvel ezelőtt hobbiból kezdett videókat készíteni a TikTokra. Kezdetben azt szerette volna megmutatni, hogy a fenntartható divat is lehet stílusos. Ma már minden olyan tartalom közel áll hozzá, ami egyedi és kreatív. Az újrahasznosítástól kezdve a használt ruhákon át egészen a mindennapi divatig. A vajdasági influencert ma már több mint 50 000-en követik a platformon.
2: Azt gondolom, hogy a tartalmak itt kulcsfontosságúak, a követő száma szerintem idővel szokott mindig megérkezni, mindig már azután, miután beleteszi a tartalomgyártó az időt, az energiát és a munkát, és miután meg kijelöli magának azt az utat, amin haladni szeretne. És azt gondolom, hogy egy jó tartalomgyártó igazából következetes, őszinte, és inkább a közönségét helyezi maga helyett első helyre, és akkor építi a tartalmait.
1: Miből áll egy ilyen munka, mennyi munka van egy-egy videó mögött?
2: Változó, igazából attól függ, hogy éppen mi a videónak a témája, milyen a stílusa, hogy mennyit kell rá előkészülni, vagy hogy mennyire kell, hogy szakmai vagy tartalmas legyen. Hát több kategóriájú videók is vannak TikTokon, ezzel biztos ti is ismerősek vagytok. A trend videók, azok például pár másodperces vagy pár perces munkák, azokat elkészíteni, és azok mindig úgymond fenntartanak téged a TikTok ranglistán. És éppen ezért is gondolom, hogy nagyon nehéz a tartalomgyártóknak a munkája, mert folyamatosan aktuálisnak kell lenni, folyamatosan dolgozni kell, függetlenül attól, hogy éppen vannak-e aktuális együttműködések, vagy nincs. Ennek igazából ez egy olyan gyorsan növekvő és változó platform, meg nyilván a tartalomgyártás is most már egy igazán népszerű szakma lett, és ezért fontos mindig lépést tartani, nem is csak a mindennapokkal, hanem a trendekkel, meg minden egyébbel.
1: Az influencerkedésből meg lehet élni? Tehát hogyan működik ez a kulisszák mögötti rész? Hogyan működnek például a reklámok, vagy a marketing együttműködések?
2: Én azt gondolom, hogy igen, abszolút meg lehet az influencerkedésből élni, hogyha valaki készen áll arra tényleg, hogy akár a magánéletéből is nagyon sok időt feláldozzon arra, hogy folyamatosan tartalmat gyártson. Itt TikTokon egy picit ez könnyebbnek látszik, amikor már a végeredményt látják ugye a közösség tagjai, meg a követők, de igazából így a mindennapi munka az tényleg legtöbb háttérmunka, egyeztetés van, akár együttműködések kapcsán is, nagyon sok olyan dolog van, amit figyelembe kell venni ahhoz, hogy ez itt tényleg összeálljon a legvégső sorban, viszont azt gondolom, hogy aki szeretne, és aki úgy érzi, hogy ez neki való pálya, akkor abszolút ezt nagyon szép karriernek ki kell építeni. Fontos, például az együttműködések mellett még vannak PR események is, amik ugye általában új termék megjelenítéskor, akár helyszín megnyitók, vagy bármilyen márka kampányok esetén kerülnek megrendezésre, és igazából ezek is folyamatos jelenlétet igényelnek, hogyha szeretnénk ápolni a márkákkal, vagy az ügyfelekkel a kapcsolatot. Úgyhogy így az együttműködések mellett még van pár olyan dolog, amit mindenképp pénzben kell tartani erre, de hogyha valakinek ez szimpatikus és ez tetszik, akkor abszolút azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és sok lehetőséget tartalgató szakma lehet.
1: Mana elmondása szerint a kezdetekben rengeteg időt fordított videók készítésére, a vágásra és minden ezzel járó feladatra. Idővel azonban belejött. A tartalomgyártás folyamata felgyorsult, és mára sokkal természetesebbé vált számára.
3: Ugyebár a közösségi média, az influencerkedés, a tartalomgyártás mind-mind hatással van a fiatalokra. Te érezted azt, hogy hatással vagy rájuk? Van ezzel felelősséged? Mit gondolsz?
2: nagyon is éreztem, hogy hatással vagyok a fiatalokra, sőt, nekem igazából az is volt a célom, hogy a fiatalokat megszólítsam, és hogy hozzájuk beszéljek. Mert azt gondolom, hogy egyébként a social media az egy nagyon jó eszköz lehet arra, hogy mi tanuljunk, új dolgokat megismerjünk, akár szokásainkon változtassunk, és azt vettem észre még akkoriban is, amikor elkezdtem videózni, de ez még most is nagyon jellemző, hogy sokszor a TikTok csak az egyik oldalát mutatja be a dolgoknak, és kevésszer van az, hogy valaki pontosan az ellentétes véleményét vállalja, vagy azt próbálja meg igazából a közönségének átadni, hogy nem minden áron kell, mondjuk, nem tudom, sokat vásárolni, nem minden áron kell felesleges dolgokra pénzt költeni, ami ugye a fiataloknak nyilvánvalóan pont ez az időszak az, ami szerintem nagyon kulcsfontosságú ahhoz, hogy ők is meg tudják akár, vagy ki tudják építeni a pénzfogyasztási szokásaikat, vagy bármi más, ami igazából ezzel kapcsolatos, és én azt gondolom, hogy tartalomgyártóként leginkább arra kell figyelnünk, hogy a fiataloknak segítsünk, és hogy őket juttassuk valahogy előrébb a tartalmainkkal, és hogy olyan értékeket közvetítsünk, ami legelsősorban őket, a következő generációt fogja majd szolgálni.
1: A rövid videók gyorsan lekötik a figyelmet, a trendek pedig pillanatok alatt végig söpörnek az interneten. A szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskola 8-os tanulói egyre tudatosabban választják meg, hogy kiket követnek.
3: Milyen tartalmakat fogyasztatok a közösségi médiában? Egyáltalán milyen közösségi platformokat használtok?
4: Hát én szoktam használni TikTokot, elég sokat, Instagramot és Snapchatet.
5: Én leggyakrabban az Instagramot használom, néha YouTube shortsokat is, TikTokot próbálom mellőzni.
6: Hát leginkább TikTokozni szoktam, Instagramot is használom, meg YouTube-ot szoktam használni néha.
3: És milyen tartalmakat néztek? Vannak-e influencerek, akiket követtek?
4: Hát én követek egy influencert, aki sportoló, és ő a példaképen most, mondhatni.
5: Én is követek egy embert, nem emlékszem a nevére, de kerékpározik, országúti kerékpározik, de általában csak pörgetni szoktam a részeket.
6: Hát én nem követek konkrétan senkit, én nekem kevert médián van, hogy én mindent is nézek, minden is érdekel, szóval nem követek konkrétan egy témát, hanem mindenre is nyitott vagyok.
3: Szerintetek milyen egy jó influencer, milyen egy jó tartalom? Mi kell ahhoz, hogy mi azt megnézzük és lekösse a figyelmünket?
4: Hát, hogy ne hazudjon a közösségi médiának és mutassa az igazi oldalát. Nekem ez jön be.
3: És ezt ki tudjátok szűrni?
4: Hát eléggé ki tudjuk, mert van, aki megjátsza a szerepét, és akkor feltűnő az.
5: Meg, hogy ne valami hülyeséget mondjon, hanem oktató jellegű legyen az a tartalom, amit nézünk. Szerintem ez is fontos.
6: Hát én egyetértek velük, de szerintem mindenkinek más a véleménye, mindenkit más köt le, szóval nincsen az, hogy egy embert mindenkit érdekel, hanem mindenkinek más tetszik.
1: Bár a közösségi média inspirációt és szórakozást is nyújthat, hatása több tényezőtől is függ. Például attól, hogy milyen korosztályról van szó, illetve mennyire alakult ki a fiatalok önálló és kritikai gondolkodása. Milutinovics Tünde pszichológus szerint fontos, hogy a gyerekek minél később kapcsolódjanak be a közösségi térbe, és előbb a valódi szociális kapcsolataik erősödjenek meg.
7: Úgy gondolom, hogy a szülőknek nagyon fontos az, hogy már egész kicsi kortól, tehát amikor már a gyerek tudatos és a digitális világhoz nyúl, hogy megtanítsa őket, hogy ezeket ne automatikusan fogadja kész információknak, hanem hogy megbeszéljék ezeket, hogy mi a valós és mi a valótlan, hogy a gyerekek mindig kérdést tegyenek fel, amikor bizonytalanok, és itt nagyon fontos ugye a bizalmi kapcsolat, a szülő-gyerek kapcsolata, hogy ez ilyen bizalommal legyen egymás között, és hát minden esetben legyenek kritikusak, tehát hogy megtanítsák neki, így alakul ki igazából a kritikus gondolkodás, hogy mindig megbeszéljük azt, hogy mi a valós és mi a valótlan, és hogy máshol is utána lehet nézni a dolgoknak, nem pedig készen elfogadni egy influencernek a véleményét, illetve a tartalmát, amit sugároz. A fiatalok számára mindenféleképp azt javaslom, hogy mindig gondolkodjanak kritikusan, és hogy több helyről keresenek információt egyes tartalmakról.
1: A közösségi média és az influencerek mára a mindennapjaink részévé váltak. Hogy ez inspirációt vagy inkább nyomást jelent, az sokszor azon múlik, mennyire tudatosan használjuk ezeket a felületeket.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv
4: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton a szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és

0: Szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Pomax.
2: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
4: A te zenéid.
3: A te rádiód.

Egy jótékonysági eseményre invitállak titeket, ami ma este lesz Szabadkán, mégpedig itt a főtéren, egy jótékonysági koncert Csongorjavára, 17 és 19 óra között lesz. A rendezvény célja, hogy pénzt gyűjtsenek a helyi fiú kezelésére. A 12 éves Csongornál lassult fiziológiai fejlődést és mentális retardációt állapítottak meg. Törökországi őssejtterápia enyhíthetné az ő panaszait. Egészségügyi problémáit egy genetikai rendellenesség okozza. A 2 órás program során fellép a Teska Prícsa zenekar, és az esemény alatt összegyűlt teljes bevételt a fiú gyógykezelésére fordítják. Egyébként a Budi Humán alapítványon keresztül is gyűjtenek a fiúnak. Valaki szeretné őt támogatni, Csongor gyógyulását, akkor a 3030-as számra küldjétek el SMS-ben a 1817-es kódot, illetve

a dinár alapú számlára és a devizaszámlára is lehetőség van befizetésre. Ezek a számlaszámok megtalálhatóak a panonrtv.com-ra kattintva, és ott is megtalálható ez a hír, ez az információ. Tehát ma lesz egy jótékonysági koncert Szabadkán, itt a központban, a főtéren, a Korzón, ahogy ugye szokták nevezni, 5 és 7 óra között. Gyertek el, és akkor hozzá tudtok esetleg járulni Csongor gyógyulásához, az ő kezeléséhez, és hogyha kis összeggel is, de tudjátok őt támogatni ezen az úton.

0: Támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: És a mai műsor végéhez érkeztünk. Holnap Sári számít majd a figyelmetekre 10 és 14 óra között. Velem legközelebb pindeken találkozhattok, mégpedig a reggeliben érkezünk majd Zvekánnal ismételten. Úgyhogy érdekes témákkal készülök. Úgyhogy remélem, hogy majd ti is szokásotokhoz híven jól megtartjátok szokásotokat, és érkeztek majd a jó kis hozzászólásokkal. Minden esetre hallgassatok bennünket akkor is, meg addig is, természetesen nem csak a reggeliben, hanem a presszóban is. Búcsúzik az adásvezető technikus Nagyhegyesi Dávid, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina voltam. Szép délutánt mindenkinek, jó pihenést, sziasztok!

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Xi Jinping és Vladimir Putin több területen is megállapodott a két ország együttműködésében, egyebek mellett a mesterséges intelligencia terén és a földgáz szállítással kapcsolatban is. Az orosz elnök azt mondta, országa készen áll rá, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kína számára. Vladimir Putyint több minisztere, valamint a Rosszatom és a Gazprom vezetője is elkísérte Kínába. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz gázt szállítanának a Jamal-félszigetről Észak-Kínába. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vučić. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában. Vučić Xi Jinping elnök meghívására utazik a távol-keleti országba. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. Egészségesen született, és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadás betegséget. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon. Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített petesejtnél még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA tovább örökítését. A beavatkozással egyebek között olyan súlyos betegségeket lehet még azonosítani, mint a cisztás fibrózis, a Huntington-kór, a Turner-szindróma vagy a veleszületett szivárványhártya hiány. Idén is tömeges a 93. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényén 40 ország, több mint 1200 kiállítója vesz részt. Tegnap az élelmiszerbiztonság és a minőségbiztosítás volt fókuszban, valamint nagy figyelmet kaptak a mezőgazdasági drónok. Ma gyümölcsnapot tartanak, az export lehetőségekről és a legkorszerűbb feldolgozó technológiákról van szó. Csütörtökön, a zárónapon derül ki, ki nyeri a traktort. A Szakkör címmel nyílt kiállítás Szabadkán a Népkörben. A tárlat a kézműves hagyományok és a közösségi alkotás eredményeit mutatja be. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósult meg, és az elmúlt időszakban a szakkörön készült munkákat lehet megtekinteni. A kiállításon többféle kézműves technikákkal készült alkotás látható, a hímzésektől kezdve a különböző dísztárgyakon át egészen a kreatív, egyedi megoldásokig. A résztvevők a foglalkozások során sajátították el és gyakorolták a szóban forgó technikákat, miközben a közösség részévé váltak.
7: Időjárás.
8: +24 fokot mérünk jelenleg Szabadkán és környékén, a folytatásban is a változó felhőzet ellenére sok napsütésben lehet részünk.
0: Itt a Pannorrádió.
7: Reklám.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
10: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
12: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
13: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
14: Editor's Choice.
13: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Kedvenceink neked! Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk!

0: Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Xi Jinping és Vladimir Putyin több területen is megállapodott a két ország együttműködésében, egyebek mellett a mesterséges intelligencia terén és a földgáz szállítással kapcsolatban is. Az orosz elnök azt mondta, országa készen áll rá, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kínának. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz földgáz szállítanának a Jemal-félszigetről Észak-Kínába. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic is. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. A klímaváltozás kihívásaira keresték az innovatív megoldásokat a kisgazdaságok számára az Árkád projekt keretében, melynek ma tartották a záró konferenciáját Zentán. A magyar-szerb együttműködésben megvalósuló program célja a fenntartható és digitális mezőgazdasági módszerek elterjesztése volt a határmenti térségekben, miközben az olyan klímaváltozással kapcsolatos problémákat kell megoldani, mint a gyakori aszályok, a szélsőséges időjárási jelenségek és a kiszámíthatatlan csapadék eloszlás. Baktériumot találtak az ivóvízben a Bácskossuth-falvi idős Kovács Gyula általános iskolában. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet azonnali hatállyal átmenetileg megtiltotta a vízfogyasztást az intézményben. Crünkovics Gábor iskolaigazgató megerősítette, nem történt a gyerekek és az ott dolgozók körében fertőzés. Most a vízvezetékek fertőtlenítése zajlik, majd ismét mintát vesznek a vízből. A víz akkor lesz újra iható, amikor azt a Szabadkai Közegészségügyi Intézet igazolja. Ha kell, további fertőtlenítés következik majd. Óvodások léptek színpadra Kishegyesen. A 28. Vajdasági Magyar Óvodás színjátszó találkozóra 8 községből érkeztek ovisok, összesen mintegy 270 gyerek lépett fel. A találkozó célja, hogy a legkisebbek játékos formában mutathassák meg tehetségüket, miközben közösségi élményekkel gazdagodnak. Horgosról, Zentáról, Csókáról, Adáról, Topolyáról és Kishegyesről érkeztek csoportok.
7: Időjárás.
10: Huszonöt fokot mérünk jelenleg Szabadkán. Csütörtökön változóan felhős időre és időnkénti napsütésre számíthatunk, no meg 25 fokos csúcshőmérsékletre.
0: Készen állsz?
6: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta! No,

0: esik.
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
8: Folyamatosan ellátja földgázzal Kínát Oroszország, ígérte Putyin pekingi látogatása alkalmával. A szerb elnök is hamarosan Kínába utazik. Baktériumot találtak az ivóvízben a bácskosútfalvi iskolában, most a vízvezetékek fertőtlenítése zajlik. A klímaváltozás kihívásaira keresték az innovatív megoldásokat a kisgazdaságok számára egy IPA projekt keretében. És indul a jelentkezés a szakkör új évadára. Jó napot kívánok a hírszerkesztőnek! Szerkesztő Orosz Ildikó. Oroszország készen áll, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kínának, mondta a pekingi csúcs találkozón az orosz elnök Vlagyimir Putyin. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz földgáz szállítanának a Jamal-félszigetről Észak-Kínába. Xi Jinping és Vlagyimir Putyin több területen is megállapodott egymással a két ország jövőjét tekintve. Egyebek mellett a mesterséges intelligenciáról és a földgázszállítással kapcsolatban is. Az orosz elnököt több miniszter, valamint a Gazprom és a Rosatom vezetője is elkísérte Pekingbe. A látogatás során a kínai és az orosz fél is több olyan dokumentumot írt alá, amelyek az együttműködés elmélyítésére vonatkoznak, az atomenergia, az ipar, a kereskedelem, a közlekedés, az építőipar, az oktatás és más területeken. Hamarosan Kínába utazik Alekszandr Vucic is. A szerb elnök május 24-e és 28-a között tesz hivatalos látogatást Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Ma egyébként Kína belgrádi nagykövetével egyeztetett a szerb elnök. A hivatalos utat készítették elő, egyeztettek a programokról és a tárgyalási témákról. Baktériumot találtak az ivóvízben a bácskosútfalvi iskolában. A közegészségügyi intézet azonnali hatállyal megtiltotta a vízfogyasztást az intézményben. A vízvezetékek fertőtlenítése zajlik, majd ismét mintát vesznek a vízből. Balogh Sára riportja.
9: Kedden délután jelent meg a közlemény a Bácskosútfalvi helyi közösség Facebook oldalán, miszerint baktériumot találtak a helyi idős Kovács Gyula általános iskola ivóvizében. ezért az illetékesek azonnali hatállyal átmenetileg megtiltották az iskolában a vízfogyasztást. Trnkovics Gábor, a bácskosútfalvi idős Kovács Gyula általános iskola igazgatója.
0: A Szabadkai Közegészségügyi Intézet meghatározott időnként hivatalból jön és vesz vízmintát, mint ahogy más intézeteknél és más oktatási intézményeknél is. Nálunk is ugyanez történik, és nyilván ez folyamatosan kísérve van egész év során. És az utolsó vízminta vételénél találtak Pseudomonas nevű baktériumot a vízben, és nyilván a víz minta még a mi kezünkben sem került, a közegészségügyi intézet eljuttatja a felügyelőségnek ezt a jelentést, és nyilván ők meg hivatalból meg kell, hogy tiltsák a víz ivását, tehát fogyasztását. És ez történt ebben az esetben is.
9: A víz tehát fogyasztásra alkalmatlan az idős Kovács Gyula általános iskolában. Az igazgató elmondása szerint nem történt a gyermekek és az ott dolgozók körében fertőzés. Felkerestük a bácskosútfalvi helyi közösség elnökét is az üggyel kapcsolatban. Mint mondta, azonnal megtették a szükséges intézkedéseket. Pap László, bácskosútfalva helyi közösség elnöke.
10: Már tegnap elkezdték az úgynevezett csőmosást, és ez 4 napon keresztül most folyamatosan megy, egész nap folyik ki a víz, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy ezzel eltávolítjuk a benne levő baktériumokat, nem tudom, hogy ez sikerül-e vagy nem, és megnöveltük egy kis mennyiségben a klór adagolást a vízhöz, hogy ugye az megölje a baktériumokat. Ettől várjuk a problémának a megoldását.
9: A Szabadkai Közegészségügyi Intézet a későbbiekben újabb vízmintát vesz majd, amit a lehető leggyorsabban ki is fognak vizsgálni, tudtuk meg az illetékesektől.
8: A klímaváltozás kihívásaira keresték az innovatív megoldásokat a kisgazdaságok számára az Árkád projekt keretében, melynek ma tartották a záró konferenciáját Zentán. A magyar-szerb együttműködésben megvalósuló program célja a fenntartható és digitális mezőgazdasági módszerek elterjesztése a határmenti térségekben. Rózsa Krisztina beszámolója.
11: Az elmúlt 2 év eredményeit összegezték a projekt partnerei és a mezőgazdasági szakemberek a záró konferencián. Deján Vujinovic, az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program kommunikációs menedzsere.
12: Örülünk annak, hogy egy a 60 projektből, amit követünk, amivel dicsekedhetünk, hogy jó eredményekkel, illetve különböző fejlesztési területeken működnek, és olyan dolgokat tudnak létrehozni, olyan dolgokban tudnak belemerülni, ami az ő szakterületük.
11: A projekt középpontjában a kisgazdálkodók támogatása állt. 2 magyarországi és 2 szerbiai mintagazdaságban teszteltek agrodigitalizációs és környezetbarát megoldásokat. Kulcsár Sarolta, a Zentai Kertészek Egyesületének programkoordinátora.
13: A 2 éves ciklus során a kezdet-kezdetén 4 mintagazdaságot határoztunk meg, ebből 2 szerbiai és 2 magyarországi mintagazdaságot. Szerbiában Kenyeres Emil kecskefarmjával, illetve Bernát László méhészetével dolgoztunk. Magyarországon egy gyümölcsös és egy szőlős, szőlőtermesztés borászat volt a partner ebben a pályázatban.
11: A projekt vezető partnere a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség volt. Grónai Andrea, ügyvezető.
14: Egy olyan közösséget és partnerséget tudtunk most felépíteni, amit úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen fenn kell tartani, és reméljük, hogy megtaláljuk erre a közös forrást a jövőben is. Egyébként beadtunk egy második lépcsőt is erre a projektre. Ugye itt nagyon sokat képeztük a kistermelőket, összefogtuk a munkájukat, egy közösséget építettünk, mintafarmokon keresztül valósítottuk meg a tapasztalatcserét.
11: A klímaváltozás nagy kihívást jelent a mezőgazdaság számára. Egyre nagyobb problémát okoznak a gyakori aszályok, a szélsőséges időjárási jelenségek és a kiszámíthatatlan csapadékoszlás, amely különösen a gazdaságokat érinti érzékenyen. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
15: Ez egy nagyon komoly probléma, évekre visszamenőleg aszályos, száraz esztendőket jegyzünk, és ez nagy kihívások elé állítja a gazdákat. És nagyon fontos, hogy ezzel a témával, ezzel a nehézséggel foglalkozzunk, úgy kormányzati szinten is, mint egyéni gazdálkodóként is, de egyébként a tudomány, illetve az oktatásnak is úgy szintén kötelezettsége.
11: A projekt hozadéka, hogy klímatudatos és fenntartható mezőgazdasági megoldásokat terjesztettek el a térségben, emellett erősödött a magyar és a szerb partnerek közötti együttműködés.
8: Indul a jelentkezés a szakkör új évadára. A programot 5 évvel ezelőtt a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet indította el, mára pedig nagy népszerűségnek örvend Vajdaságban is. Az új körben több új tevékenység is bekerült a kínálatba, ilyen például a tésztakészítés és a könyvkötés. Fejős Ornella tudósít.
16: Az új évadban 30 tevékenységből választhatnak az érdeklődők. Új foglalkozás a könyvkötés, a kalocsai hímzés, a szépírás és vízfestés, a passzománkészítés, a modern ékszerek és a tésztakészítés. Az előző évadban Vajdaságban több mint 100 szakkör indult. Muhi Zsuzsanna, Magyar Kanizsai szakkör szervezőt hallják.
17: A szakkörprogram egy nagyon jó program. Itt nem csak azért járnak a jelentkezők, mert megtanulnak valamit, hanem egy közösségben vannak. Tehát fél évig összejárunk heti rendszerességgel, itt eltöltenek egy kis időt, közben megkávézunk, beszélgetünk, és nem elhanyagolni való dolog az is, hogy megtanulnak nagyon sok mindent, nagyon sok új technikát, amit aztán használhatnak is, vagy esetleg csak büszkék rá, hogy ők ezt tudják el.
16: Az érdeklődők június 14-ig jelentkezhetnek. Akik az elmúlt években regisztráltak a szakkör honlapján, ott tudják az új igénylést is megejteni, míg azok, akik először szeretnének részt venni a programban, mindezt a Magyar Kanizsai Felnőtt Képzők regionális hálózatán keresztül tehetik meg. Sarnyai Károlyt, főkoordinátort hallják.
18: A feltétel az továbbra is az a régieknél, hogy be kell fejezniük az elkezdett szakkört, arról a fotókat fel kell tölteni a honlapra, és az újaknál pedig az, hogy vizsgát kell tenni a szakkörvezetés módszertanából, kiállításszervezés módszertanából és az igényelt szakkörnek a szakmai tudásából, de ezek nem túl nehéz vizsgák, online lehet őket lerakni, és hát eddig szinte mindenkinek sikerült.
16: Az érdeklődők további információt a 063 545 293-os telefonszámon vagy a szakkor@ferha.net címen kérhetnek.
8: A pontos idő 4 óra 10 perc.
3: Időjárás.
2: Szobotkán és környékén jelenleg 23 fokot mérhetünk. Holnap, azaz csütörtökön, sok napsütés várható, kellemes idő lesz majd kevés felhővel és 23-24 fokos csúcsértékekkel.
6: Pannonrádió.
7: Az interneten
6: és az FM 91,5-ön.
3: Reklám.
19: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
20: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
19: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
20: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
21: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
22: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
23: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
24: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
23: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
0: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
23: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Nelly Furtado egykori nagy-nagy sikere a Say It Right, a nagy Deep House-os beütésben Divoli és Mark Wald gondolta újra a Halloween-nek, kinek elindult a mai csillagullás. Jönnek a folytatásban a legnagyobb kedvencek egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. A ti kedvenceitek pedig kérések, kívánságdalok formájában a 90-es évektől napjainkig 19 óráig érkezhetnek a jól ismert elérhetőségek egyikén, amelyek a 063-621-605, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannonrádió. Ja, most a folytatásban a FIFA idei foci világbajnokságának, amely itt van most már néhány hét is elkezdődik. Szóval ennek a hivatalos himnusza Shakira és Burna Boy előadásában. Hát Shakira ugye a Waka Waka után ismételten foci BB himnuszt jelentetett meg. Ezúttal nem Waka Waka, hanem Die Die. Ez a dal címe. Mindjárt hallgatjuk. Aztán pedig jön az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztes dala. Egyenesen Bulgáriából jön Dara és a Bangaranga. Még mielőtt a mai első kérések teljesülnének. Én pedig kívánok kellemes időtölt és jó zenehallgatást. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek ezen a szerda délutánon. Veletek a folytatásban a műsor házigazdája. A mikrofon is a keverő előtt. Boros Alent halljátok.
1: Hi everyone, this is Shakira.
2: What's up y'all, I'm Beyoncé.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out...
5: Csillaghullás.

Ez volt tehát az idei Eurovíziós győztes dal. Nem rossz, nem rossz. Ne, én továbbra is tartom, hogy az ausztrál dalt hoztam volna ki győztesnek. Na de, jöjjön most az első mai kívánság blog. Szép napot minden hallgatónak és neked is a stúdióba. A Randy MC régi nagy zenéjét kérném, It's Like That. Köszében Tivadar kérése ez. Egy igazán jó kis dal 1997-ben a Randy MC, Jason Nevins és az It's Like That jön majd. Sziasztok! A maradunk végig a kérés Curtis és Charlie-tól. Mindenkinek, aki szereti, Zoli. Meg lesz Zoli, ezt is hallhatod. Hello Alan, pörges le kérlek az I Don't Wanna Wait című számot. Ez már Csilla kívánságdala. Itt lesz te David Guetta a One Republic-kal, a blokk végén érkeznek majd Ryan Tedderék David Guettával. Szia! James Arthur Empty Space című dalát szeretném kérni. Köszönöm, Yvette. Egy talán kevésbé ismert James Arthur dal, ugye leginkább az Impossible köthető hozzá, de el is egy jó kis felvétel, Empty Space, ez jön majd mindjárt elsőként. És még egy üzenet, szia, itt Zalán, Filótól a Sehol se számát. Szeretném a kívánság műsorban, köszi. Nincs mit, Zalán, jön Filó és Biolex, utána David Guetta One Republic-kal, előtte Jason Nevins, ugye a Randy MC-vel, itt lesz Curtis Charlie-val, kezdésnek pedig James Arthur a csillagulás folytatásában.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: egy társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Jönnek a folytatásban a huligánok, a huligáns, Tóth Endi. Na, csapat dobosa mesél egy dalról, amelyet te 30 év után felújítottak.
2: Hiába kéred, nem változom meg.
3: Ez mindig is egy ikonikus dal volt számunkra. Volt is egy pár különböző stílusba is adtuk már ezt elő, meg különböző módon a koncerteken. Úgyhogy a vér nem válik vízzé, hát már maga csak a cím is arról szól, rólunk szól természetesen, és az ember úgy érzi, még ilyenkor is, hogy nem változtunk, és sok mindenben nem változtunk. De ezt a dalt most ugye Tóth Tibor a zeneszerzőnk, aki ezt megírta 24 évvel ezelőtt, és most is ő dolgozta át, és a zenekar egy új köntösbe adja ezt elő. Ugye a vér nem vált vízé, ennyi év után se, úgyhogy örök fiatalok maradunk, és mindig is ilyen bohémak leszünk. Nem tudok okosságot mondani, mert minden zenekarnak van, és minden embernek az életében vannak hullámvölgyek, úgyhogy akár ezt a hullámvölgyet mai napig is megéljük, és mai napig is küzdenünk el az álmainkért, hogy megint csak egy dalcímünket mondjam, de ez úgy látszik, hogy nálunk örök, mert szerintem minden ember életében örök, de ettől függetlenül soha nem tudsz csúcson, most ilyen túlzásba megyek, mert a Hooligans azért nem úgy volt soha csúcs zenekar, mert mi egy igényes zenét szeretnénk játszani bármilyen stílusban, és most kicsit keményebb lett a stílus, de abban is próbálkozunk egy olyan úgy elérni az emberekhez, hogy ez minőségi legyen, és ne pedig egy dzsunga. Fejlődni akarunk, és fejlődünk is a hangszereinken, emberileg és lelkileg.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
6: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
5: 21 órától.
7: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
5: 22 órától.
8: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
5: So have a word at us.
9: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
10: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
11: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
5: Világsztárok estéje, minden szombaton, a

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul. És a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Csillaghullás, a könnyű zeneegér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Lady Gaga legújabb dala Shape of a Woman, ami egyébként egy filmbetét dal, az Ördög Prádát visel második részében. Lady Gaga maga is benne van, és egy milánói divat bemutatón saját magát alakítva előadja ezt a felvételt. Ez volt hát a Shape of a Woman. Itt vagyunk a csillagulás második órájában, újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve a következő óra végéig 19 óráig érkezhetnek még újabbak. Kedves csillagulás, szeretném kérni Sophie and the Giants Paradise című dalát Mariannak élésére. Játszom Sophie and the Giants, valamint Purple Disco Machine közös zenéjét. Sziasztok, Opitz Barbitól az Elengedem dalát szeretném. Köszi, ha szólhat. Ezt már Suzy kérte. Szólhat bizony. Üdvözlet, Dániel Fitről kérném a Miért vagy szép nekem című dalt, amit Klaudiának küldök. Tamás kérte is küldi, úgyhogy jön majd a Dániel Fit csapat is. Szevasz Alen, Jason Derulo, Talk Dirty, ezt kérném. Diane-tól kaptam egy klasszikus Jason Derulo és Two Chainz felvétel, jön majd. Na blokk végén a Talk Dirty to Me. És még egy üzenet, szia Jesse J, Domino című dalát szeretném meghallgatni, egyben kellemes délután mindenkinek. Ezt pedig Petra üzenete volt, illetve ő írta. Jön mindjárt elsőként Jesse J, na aztán Dani Elfi, majd Sophie and the Giants Purple Disco Machine-nel, itt lesz még Opitz Barbie, majd pedig Jason Derulo és Two Chainz, mind-mind itt a csillagulásban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyorsi, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyorsi internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések

0: Az atmoszféra is a Weishaupt Szabadkán, a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én hétfőn 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az ön kényelméért.
1: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
2: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
1: Tényleg?
2: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
1: Akkor irány Mórahalom.
2: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
1: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló.
5: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a Kowalszki meg a Vega frontembere, Balázs Gyula, azaz Kova mesél.
2: Ezeket töltöttünk el minden formációval, és a jelenlegi tagok közül is több emberrel, kis klubokban. De így évek teltek el, hosszú évek. Teljesen más volt egyébként, nyilván, és ezt nem kell bemutatni senkinek. Én azt gondolom, 10-20-30 évvel ezelőtt az általános helyzet, hiszen még se internetről nem beszélhetünk, sőt az elején még mobiltelefonról sem, tehát hogy annyira nagyon más világ volt. Az, hogy a hírek rólad hogyan terjednek, az egy nagyon szűk lehetőségek mesdjéjén mozgott csak. Ebben a televíziónak meg a rádiónak nyilván nagyon-nagyon nagy szerepe volt. Úgyhogy hosszú ideig undergroundban forgolódtunk, és próbáltuk kitaposni a saját utunkat. Élveztük, imádtuk egyébként azt is, ami akkor volt fiatalon. Szóval egy nagyon hosszú és rögös út volt. Egyszer csak megtörtént. Már csak az Isten tudja, hogy egyébként valószínűleg annyi hosszú építkezés és annyi sok-sok turnézás és alulról építkezés eredménye, meg hát olyan egy-két sláger, ami egyszer csak egy megújuló világban, hiszen közben megjelent az internet, egyszer csak sokak elé oda kerül. Csepp a tenger, lesiklásport a tér. Sok olyan próbálkozás volt kezdetben, ami tényleg csak szárnybontogatásnak nevezhető, és aztán egyszer csak volt egy Blackout nevezetű zenekar, amely csapatban olyan emberek mellé kerültem, akik tényleg nagyon magas szinten vágják a zenét, és nagyon jó zenészek, nagyon jó vokalisták. Nagyon sokat tanultam ott abban a zenekarban, és imádtam is azt a rock csapatot, de azt hiszem a Blackoutot már igencsak sok embernek nem is kell annyira nagyon bemutatni. És aztán amikor a Blackout alkotói rendszere úgy egy kicsit megakadt, és valahogy beleragadt a szekerünk kátyúja, mondjuk úgy a sárba, akkor úgy elkezdett minden tag egyébként, majdnem minden tag gondolkodni azon, hogy valamiben egy kis felüdülést keresne egy ilyen saját projektekben. Én akkor fogadtam el egy felkérést, hogy csináljunk egy szóló albumot részemre. Aztán ez nem szóló album lett végül is, hanem ez lett a Kowalszki meg a Vega. Nagyon sokszor változott a csapat, a Kowalszki meg a Vega hangszeres felállása. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a Jimmy az, aki szinte a kezdetektől, de hiszen még ezt sem mondhatom, hogy abszolút a kezdetektől, hiszen amikor az első formációt összehoztam, vagy összeraktam, és raktuk az akkori srácokkal, akkor még Temesi Berci volt, ugye a basszusgitáros, de ő csak egy évig, vagy másfél évig, most nem emlékszem már pontosan, volt, utána már a Jimmy. De gyakorlatilag a Jimmyvel vagyok most már több mint 20 éve, vagy ő van mellettem a legrégebb óta. Minden rossz mögött, a jó is ott van. A legkiemelkedőbb, vagy mondjuk úgy a legikonikusabb dalok és klippek, azok mindenképpen megemlíteném az Ennyi Csakot. Számomra egyébként is egy nagyon kedves dal és klip, bármennyire is feltűnően szarul néztünk ki benne, már elnézést a kifejezésért, de az egy nagyon meghatározó dal is volt, meg klip is volt. Jó lesz a mindent, ahogy van, úgy el tudsz fogadni. Aztán jött az Amilyen hülye vagy én úgy szeretlek című dal, és talán egy kicsit érzelmesebb, mélyebb és visszafogottabb frekvenciájú dal, az pedig az Egy világon át. Ezek mind olyan ikonikus dalok és klippek voltak, amelyek komoly hatást gyakoroltak ugye a zenekar életútjára.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
0: Reklám.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na, azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
9: Bomax.
10: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Műsorajánló.
11: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Így szólt Calvin Harris legújabb dala Jazzy-vel közösen, ez volt a Satisfy. A csillagülés harmadik órájában pedig újabb kedvencek pörögnek, újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello, az élnünk kellett volna számot kérni ma csillagulásban, a sütögetős társaságnak küldöm. Enikő kérte. Jó sütögetést, aztán pedig jó étvágyat az elfogyasztáshoz. No kérem szépen, nyom majd halott pénz, nincs az élnünk kellett volna. Egy jó kis magyar kedvenc, negyediként hallgatjuk. Szia, Edward Maya Stereo Love muzsikáját szeretném a kívánság műsorban. Ezt már Szebi kérésére vagy nagy örömére pörgetem majd. 2000-es évekből jön a román producer lemezlovas Edward Maya és a Stereo Love, Stereo Szerelem harmadikként. Halja lenne a jobb munkakedvhez, pedagén a Don't You Worry Child a svédektől, Viktor Topolyáról. Jó munkát kívánok, Viktor, vagy jobb munkakedvet. Jön a Swedish House Mafia és John Martin közös dala Don't You Worry Child, ugyancsak majd ebben a blogban. Íme egy újabb, szép napot, szeretném meghallgatni a Hurts Wonderful Life című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Hurts mégpedig a 2025-ös változatban, mert hogy az eredeti 2000-ből származik, így jön a Wonderful Life frissített verzióban, amelyhez hozzájárult Purple Disco Machine is. Ezzel megyünk mindjárt, mai kedvencek közül jön. És még egy üzenet, szia Fanni vagyok, Morionestől az Angyal című dalát szeretném. Köszi, nincs mit. Moriones előtte Hurts Purple Disco Machine-nel, aztán Edward Maya majd halott pénz, és itt lesznek a svédek, a Swede House Mafia John Martinnal.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Jorki Begy vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádió.
6: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Pain and Glory. Freddy legújabb dala, és ennek készült egy remixe Lotfi Baggy-től, úgyhogy Freddy, illetve Baggy is mesél erről a közös együttműködésről.
2: Nekem ez egy vallomás és egy látlelet arról, hogy most hol tartok. Gyakorlatilag a felelősségvállalást fémjelzi nekem ez a dal. De hogyha ezt most teljesen magyarra szeretném fordítani, az ember csinálja a dolgát, és a refrénben eljutok arra a pontra, és az van gyakorlatilag megfogalmazva, hogy lehet, hogy a nehezebb utat választottam, de én választottam. És ennek okán semmi okom panaszra, mert azt csinálom, amit szeretnék, nyilván van még dolog, van még fejlődési lehetőség, de ha nekem ez ennyire fontos, akkor tessék menni tovább, tovább, tovább fejleszegve.
3: Freddy hangja, az de szoktam mondani, hogyha nem Magyarországra született volna ezzel a fizimiskával, akkor minimum Európában ismert lenne. Úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem a Freddy. És aztán rögtön jött a második gondolat, hogy ezt egy egészen más stílusban meg lehet. Nem, az első gondolat az volt, hogy ezt az alt játszanám, és ezt az alt szeretném a szetteimben játszani, és akkor innen jött a remix ötlete, úgyhogy fordított volt most a helyzet, nem engem kerestek meg, hanem én csöngettem a Freddynél, hogy mit szólna ehhez az egészhez.
2: Mivel én egy egészen más világban vagyok, ez az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphattam. Tehát az, hogy a Baggy napra kész a trendekben, és hogy egész egyszerűen ezen átüt egy dal, ami eredendően nem azt képviseli hangzásvilágban, mint amit Baggy, és ő meglátja benne azt, hogy viszont ebben megvan a dinamika, megvan az erő, és hozzányúlna. Ez önmagában elismerő. És én nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván nekem ez egy óriási siker, mert az ember másban tevékenykedik, de ugyanakkor remélem, hogy ez egyfajta jelzésértéke annak, hogy lehet, hogy sikerült megint egy olyan dalt szerezni, amiben megvan az átütő erő, és nekem óriási segítség az, hogyha ez az enyémnél egy sokkal szélesebb réteghez el tud jutni, egészen azért, mert még fogyasztatóbb hangzásvilágban került megfogalmazásra. Számunkra olyan előadók számára, akik alapvetően nem az elektronikus zene világából jönnek, és nem ott tevékenykednek. Nekünk ez egy irgalmatlan lehetőség arra, hogy ez egy a sajátunknál sokkal nagyobb piacra beugorjunk, megmutassuk magunknak, valaki hallja a hangunkat így is. És hadd mondjak egy példát, ott van 10 évvel ezelőttől a Reckoning Song Asaf Avidantól, és egy Wonkelnut remixből lett irgalmatlan, gyakorlatilag ő világsztár lett, és onnan kezdtük el visszafejteni, hogy a srác egyébként pedig egy ilyen folkos beütésű, egy nagyon elborult, fantasztikus gitáros énekes, de egy remix hozta meg neki azt az átütő sikert, hogy egyáltalán a nevével, a hangjával egyáltalán a nagy közönség megismert. Bízom benne, hogy az átütő erőt azt ti is ugyanúgy érezni fogjátok benne. Fogadjátok

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
5: Hey, what's up? This is Jay-Z.
6: This is Big Snoop DOGG.
7: It's your boy Wiz Khalifa, man.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
10: Csillagullás a Pannon Rádióban.
11: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagullás. 18 óra 52 perc, van kettő kibenségdől teljesül most itt a folytatásban. Hello a Sara per Kettiamo, pörögjön nekem is azoknak, akik szeretik most is. Ott üzenete volt ez, jön Geoda Silva változatában, az a bizonyos Italo Disco klasszikus. Na Sara per Kettiamo, mindjárt hallgatjuk, illetve Szia Abigail-től a Sugar Daddy dalát szeretném kérni. Köszi, szuper a műsor, Niki. Köszönöm szépen, Niki. Jön Tóth Abigail Accent-tel, aztán pedig a Sara per Kettiamo.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.
4: Sziasztok, Tóth Abigail vagyok, és ez itt az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

zenekarok, Idill, Scopiball tart majd éjfélig. Csillagulás pedig holnap is, a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Nem haladnak jól a MOL-lal folytatott tárgyalások, jelentette ki Alekszandar Vučić szerb államfő. Hozzátette, hogy nem túl optimista, ugyanakkor reméli, hogy az amerikai OFAC megértést tanúsít majd. Hangsúlyozta azt is, hogy az állam feladata az emberekről való gondoskodás, valamint annak biztosítása, hogy az ország kiutat találjon ebből a nehéz világgazdasági válságból, amely nem csupán energetikai vagy olajválság. Előhívott értékek természeti örökségünk címmel tartottak fotókiállítást az Óbecsei Tán emlékházban. A VMMI pályázatának célja az volt, hogy a kulturális örökség iránt érdeklődők felfedezzék, megörökítsék és bemutassák lakóhelyük természeti értékeit. A tárlaton az érdeklődők a 100 legszebb alkotást tekinthették meg. A kiírásra közel 300 fénykép érkezett be, amelyből fotósorozat és naptár is készül majd. 22 év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal, miután legfőbb ellenfele a Manchester City kedden csupán 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként. Ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája döntőt játszó Arsenal története során 14. alkalommal nyerte meg az angol bajnokságot.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol, kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban. Rock Night. Szelíd motorosoknak, gördülőköveknek és nyughatatlanoknak.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: tavaszutó, azaz ígéret havának 20. napja van. A mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög ismételten eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és azonnal elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki nagy-nagy örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az. Tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: Rock Idill
0: @pannonrtv.com, tehát vagyis Rock Idill, két állal, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül még egyszer el kell mondanom azt a különleges információt, hogy ígéret, illetve tavaszutó havának 27. napján este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Kövölj a szívnádre, szövölj a...
2: Ez a Rock Idill, és én Szkofi vagyok. Ez a Rock Idill, és én Szkofi vagyok. Ez a Rock Idill, és én Szkofi vagyok.

Nos, kedves hölgyeim és tisztelt uraim, mint ahogyan az itt a Rocky Deal-ben is többször elhangzott már, az A Perfect Circle együttes június 15-én a Budapest Parkban lép fel élőben, míg a Voivod zenekar július 14-én Budapesten az Analog Music Hall-ban, illetve július 30-án Belgrádban a Zappa Barkában koncertezik. Ennek örömére most először, mint egy ráhangolódásként, az A Perfect Circle 2004-es Emotive albumát hallgatjuk meg teljes egészében, majd rögtön utána a Voivod 2023-as Morgoth Tales nagylemezét füleljük meg elejétől a végéig.

destruction.

comes from.

Sziasztok, Bokros Csaba vagyok a Nagyúr zenekarból, és hallgassátok a Rock Kidult Coffee-val, jó lesz!

kind that can be solved with an act.

0: today in suburbia will be just as easy.
1: Granti Attila vagyok, a Vágtázon Halottkémekből, hallgassátok a Rock Idilt Skopival.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából, és ti pedig hallgassátok a Rocky Dél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Nos, kedves hölgyeim és tisztelt uraim, mint ahogyan az itt a Rocky Deal-ben is többször elhangzott már, az A Perfect Circle együttes június 15-én a Budapest Parkban lép fel élőben, míg a Voivod zenekar július 14-én Budapesten, az Analog Music Hall-ban, illetve július 30-án Belgrádban, a Zappa Barkában koncertezik. Ennek örömére először, mint egy ráhangolódásként az A Perfect Circle 2004-es Immotive albumát hallgattuk meg elejétől a végéig. Most pedig a Voivod 2023-as Morgoth Tales nagylemezét füleljük meg teljes egészében.

Mulder, az UFO-k leszálltak Szabadkán. A Rocky Deal-be hallottam Scofield műsorában. Mulder, hol vagy? Segítened.

most kezdődik. Pásztor Anna vagyok, az Anna and the Barbiesból, és itt állok Scoffyval, aki megkért engem, hogy mondjak valami kedveset, és én azt szeretném mondani, hogy hallgassátok a Rocky Dealt, feltétlen Scoffyval!

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány szekundum múlva már holnap lesz, vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Skoffi Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Egészen pontosan ígéret, azaz tavasz utó havának 27. napján, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont irdatlanul, sőt írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockitil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockitil.
0: Vagyis Rock Idill, két ellen, mint egy szó, @panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skoffit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a különleges információt, hogy tavasz utó, illetve ígéret havának 27. napján ismét találkozhatunk, este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal. Persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádres, hövölj a...
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.